A kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrum. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
4: Egészségedre.
0: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.

tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton.

Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízparton.

tudja honnan és mellől. Most már velem él a karom.

0: Kamu reklám.
1: Aki a villamos alatt fekszik, nem őszinte a mosolya.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Legyen, ahogy kéred, ahogy most akarod. Mindent viszek, mindent hozok.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap néptől.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh, come to die.
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
13: Világjáró.
14: A Hobby Rádióban.
13: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin.
12: Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
15: Sziasztok!

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: lányok angyalok.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Ha nem bírod már el sem.

0: Applyon, a feldolgozások műsor minden szombaton.
1: Engem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
4: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfaldi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovas, kocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak. Arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Kamu reklám.

0: Útelágazózás. Nehéz szó. Útelágazózáshoz érkeztünk, de nem nehéz a választás.
1: Jó, akkor mondod, bám meg.
2: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom, még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Arkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver, és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyek ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Hobbi rádi.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Kamu reklám.
2: Húsvéti meglepetések a Coca-Cola. Ez volt a finn verzió, most csinálunk egy magyar. Húsvéti meglepetések a Coca-Cola. Ez gurú.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

neked, hogyha velünk jössz, annyit se kell mondanod, kösz, hogy itt vagyunk a felhők fölé szárnyalunk. Most tarts velünk, és higgy bennünk.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
4: Amikor a hatalmas szolgatóriban túléztünk, volt egy világslágerünk. Így idáse, menj tovább!

Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: 3, 2, 1. Ha egy szinkronúszó megfullad, a többieknek is meg kell?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Nevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: My Krista, elfelejtett álom.
1: Visszahoz a harmad, ajkamhoz az ajkod. Oly közel hozzád.
0: Már elérhető a legnagyobb zenei megosztókon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhat.

Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
7: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
9: Csak itt. A Hobby Rádióban.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkeztek, visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Nagyszabású mérgező, füsttel járó tűz ütött ki Belgium középső részén egy ipari létesítményben. A történtek miatt iskolákat zártak be, közölte a belga sajtó. A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni a számomra a köztársaság kezdő mondattal. Ma nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
0: Műsorajánló.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
7: UK.
4: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
6: UK Fever Show.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 27-én a Hella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A német eredetű női név, a Helga alakváltozata és a Helena a német rövidítése. Május 27-én kívül a Hellák ünnepelnek még április 23-án, július 31-én és október 14-én is. A Hella név betézése Hellácska, Ella, Elli, Ellike, képviselője a névnek, ön kedves Hella. A Hellákon kívül május 27-én ünnepelnek még az Ágoston, Gyula, Pascal, Pelbárt, valamint Szörinke nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kérges!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 27-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1508. május 27-én a horvátországi Zrínben megszületett Zrínyi Miklós horvát dalmát és szlavon bán, a szigetvári hős, akinek helytállását dédunokája gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradunk még a 16. században, 1564. május 27-én meghalt Calvin János, francia-svájci reformátor. 1541-ben lett Genf prédikátora, és haláláig szinte diktátori hatalommal kormányozta a várost. Calvin elképzelései alapján Genf olyan várossá alakult, amelyben az élet minden területét a reformáció határozta meg. Calvin tanai még életében elterjedtek Franciaországban, Angliában, Skóciában, Németalföldön, a Rajnai Pfalzban és Magyarországon is. A 18. század végével folytatjuk. 1794. május 27-én megszületett Cornelius Vanderbilt, a legendás gőzhajó és vasútbirodalom feje. A holland származású amerikai tengerész 16 éves korában kezdte kiépíteni hajóbirodalmát és összegyűjteni hatalmas vagyonát. Induló tőkéje az anyjától kölcsön kapott $100 volt, melyből egy használt utasszállító bárkát vett. 1853-ra már 11 millió dollárja volt, majd 70 évesen felismerte, mekkora üzlet van a vasútban, ennek köszönhetően hamarosan további 90 millió dollár tehetett a bankszámlájára. Vagyona és hírneve ellenére az arisztokrácia sosem fogadta be, ehhez túl mocskos szájú és zsugori volt. Mindössze egyszer ajánlott fel 1 millió dollárt a Nashville-i egyetemnek, ez ma is az ő nevét viseli. A 20. századdal folytatjuk. 1931. május 27-én elsőként emelkedtek Picard és Kniffer a stratoszférába léghajóval. 6 évet lépünk mindössze előre, 1937. május 27-én átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Hídépítésen itt alkalmazták a világon először a biztonsági hálót hídfőtől hídfőig, ez 19 munkás életét mentette meg. 1948-al folytatjuk, május 27-én megszületett Presser Gábor zenész, zeneszerző, az LGT oszlopos tagja. És 1963-mal fejezzük be, május 27-én meghalt Kármán Tódor, a világ első helikopterének megalkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten.

0: Rádió. 2026. május 27-e szerda. Evangélium Szent Márk könyvéből, 10. fejezet 32-től 45. vers. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik. Kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el, az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheszteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Elmélkedés. Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartanak. Az út végpontja a kereszt. Jézus harmadszor is világosan beszél szenvedéséről és haláláról, de a tanítványok nem értik, vagy inkább nem akarják érteni. Ebben a légkörben hangzik el Jakab és János kérése: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Mintha nem hallották volna, amit Jézus mondott, vagy talán azért kérik ezt, mert meg akarják kerülni a keresztet. A világ gondolkodása szerint a hatalomért versenyezni kell, előrébb kell jutni, befolyást kell szerezni. Jézus azonban új rendet hirdet: Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A tanítványi lét kulcsa nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Ez olyan fordulat, amely csak a Szentlélek erejében válhat életformává. A keresztény nagyság nem a pozícióból fakad, hanem az önátadásból. Nem az számít, ki áll elől, hanem ki hajol le másokért. Aki képes úgy élni, mint Jézus, csendesen szeretetből szolgálva, az valóban megértette, hogy mit jelent Krisztus követése. Az út Jeruzsálem felé mindannyiunk útja is. Nem kerülhetjük el a kereszttel való találkozást. De nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk együtt halad. Ő már kiitta a szenvedés kelyhét, amit nekünk is felkínál. Aki ebből a kehelyből iszik, az nem csak Jézus szenvedésében részesedik, hanem dicsőségében is. Uram Jézus Krisztus, sokszor vágyom dicsőségre, elismerésre, s közben nem látom a keresztet, amelyből az igazi élet és a kegyelem fakad. Taníts úgy szeretni, mint te, önként, csendben, a másik ember javát keresve. Add, hogy ne uralkodni akarjak, hanem önzetlenül szolgálni. Formáld szívemet alázatos szívvé, amely kész követni téged Jeruzsálembe, a kereszthez és a feltámadáshoz. Segíts, hogy a te életformádat követő tanítvány legyek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Most önöknek egy igazi különlegességet hoztam, spanyol lecsót fogok készíteni. A hozzávalók 4 személyre 2 darab zöld paprika, 1 nagyfej vörös hagyma, 2 cukkini, 3 darab paradicsom, 4 tojás, hozzá pirított kenyér, 1/2 deci fehérbor, só, 1 evőkanál cukor és 1 kis olívaolaj. A paprikát és a meghámozott cukkinit kockára vágjuk. A paradicsom héját lehúzzuk, feldaraboljuk és kevés olajon megsütjük. Sóval és borssal ízesítjük, majd pürésítjük. Kevés soron üvegesre pirítjuk a finomra vágott hagymát, hozzáadjuk a paprikát, a bort és felforgatjuk. Sózzuk, borsózzuk ízlés szerint, lefedve lassú tűzön pároljuk. Beletesszük ezután a cukkinit, és újra lefedjük. Amikor megpuhult az egész, jó belekeverjük a paradicsompürét, majd a felvert tojást. Ezután már óvatosan kevergetjük, míg össze nem áll a lecsónk. Azonnal tálaljuk, pirított kenyérszeletekkel forrón fogyaszthatjuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.

0: Mai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Szúnyogirtás lesz a következő napokban. Az utazási biztosítások megkötésére figyelmeztetnek. Ma délután észak-nyugat felől gomoly felhők érkeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. A nyári utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége keddi közleményében. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A tatai vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésének állít emléket a június 5-én kezdődő tatai patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra, több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel, közölték a szervezők az MT-vel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostrom technikai eszközről, a petárdáról, azaz a korabeli néven a pataráról kapta. Megdőlt hétfőn a májusi hőségrekord Nagy-Britanniában. A Brit Meteorológiai Intézet adatai szerint a nap folyamán majdnem 35 Celsius fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek. A világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert a Kew Gardens megfigyelő állomásán. Az intézet hangsúlyozta, hogy az ilyen hőség Nagy-Britanniában nemhogy május végén, de még a nyár közepén is kivételesnek számít. Ma a felhőtlen, derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet, szűnik a csapadék, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A záporokat, zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 27-e, szerda. A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon. Befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hill tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától 15 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Ha befogod a számat, még jó, hogy ordítok. Hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek. S ha zavarba hozol, védekezek.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 27-én a Hella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A német eredetű női név, a Helga alakváltozata és a Helena a német rövidítése. Május 27-én kívül a Hellák ünnepelnek még április 23-án, július 31-én és október 14-én is. A Hella név betézése Hellácska, Ella, Elli, Ellike, képviselője a névnek, ön kedves Hella. A Hellákon kívül május 27-én ünnepelnek még az Ágoston, Gyula, Pascal, Pelbárt, valamint Szörinke nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 27-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1508. május 27-én a horvátországi Zrínben megszületett Zrínyi Miklós horvát dalmát és szlavon bán, a szigetvári hős, akinek helytállását dédunokája gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradunk még a 16. században, 1564. május 27-én meghalt Calvin János, francia-svájci reformátor. 1541-ben lett Genf prédikátora, és haláláig szinte diktátori hatalommal kormányozta a várost. Calvin elképzelései alapján Genf olyan várossá alakult, amelyben az élet minden területét a reformáció határozta meg. Calvin tanai még életében elterjedtek Franciaországban, Angliában, Skóciában, Németalföldön, a Rajnai Pfalzban és Magyarországon is. A 18. század végével folytatjuk. 1794. május 27-én megszületett Cornelius Vanderbilt, a legendás gőzhajó és vasútbirodalom feje. A holland származású amerikai tengerész 16 éves korában kezdte kiépíteni hajóbirodalmát és összegyűjteni hatalmas vagyonát. Induló tőkéje az anyjától kölcsönkapott $100 volt, melyből egy használt utasszállító bárkát vett. 1853-ra már 11 millió dollárja volt, majd 70 évesen felismerte, mekkora üzlet van a vasútban. Ennek köszönhetően hamarosan további 90 millió dollár tehetett a bankszámlájára. Vagyona és hírneve ellenére az arisztokrácia sosem fogadta be, ehhez túl mocskos szájú és zsugori volt. Mindössze egyszer ajánlott fel 1 millió dollárt a Nashville-i egyetemnek, ez ma is az ő nevét viseli. A 20. századdal folytatjuk. 1931. május 27-én elsőként emelkedtek Picard és Kniffer a stratoszférába léghajóval. 6 évet lépünk mindössze előre, 1937. május 27-én átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Hídépítésen itt alkalmazták a világon először a biztonsági hálót hídfőtől hídfőig, ez 19 munkás életét mentette meg. 1948-al folytatjuk, május 27-én megszületett Presser Gábor zenész, zeneszerző, az LGT oszlopos tagja. És 1963-mal fejezzük be, május 27-én meghalt Kármán Tódor, a világ első helikopterének megalkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. május 27-e szerda. Evangélium Szent Márk könyvéből, 10. fejezet 32-től 45. vers. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik. Kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el, az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Elmélkedés. Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartanak. Az út végpontja a kereszt. Jézus harmadszor is világosan beszél szenvedéséről és haláláról, de a tanítványok nem értik, vagy inkább nem akarják érteni. Ebben a légkörben hangzik el Jakab és János kérése: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Mintha nem hallották volna, amit Jézus mondott, vagy talán azért kérik ezt, mert meg akarják kerülni a keresztet. A világ gondolkodása szerint a hatalomért versenyezni kell, előrébb kell jutni, befolyást kell szerezni. Jézus azonban új rendet hirdet: Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A tanítványi lét kulcsa nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Ez olyan fordulat, amely csak a Szentlélek erejében válhat életformává. A keresztény nagyság nem a pozícióból fakad, hanem az önátadásból. Nem az számít, ki áll elől, hanem ki hajol le másokért. Aki képes úgy élni, mint Jézus, csendesen szeretetből szolgálva, az valóban megértette, hogy mit jelent Krisztus követése. Az út Jeruzsálem felé mindannyiunk útja is. Nem kerülhetjük el a kereszttel való találkozást. De nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk együtt halad. Ő már kiitta a szenvedés kelyhét, amit nekünk is felkínál. Aki ebből a kehelyből iszik, az nem csak Jézus szenvedésében részesedik, hanem dicsőségében is. Uram Jézus Krisztus, sokszor vágyom dicsőségre, elismerésre, s közben nem látom a keresztet, amelyből az igazi élet és a kegyelem fakad. Taníts úgy szeretni, mint te, önként, csendben, a másik ember javát keresve. Add, hogy ne uralkodni akarjak, hanem önzetlenül szolgálni. Formáld szívemet alázatos szívvé, amely kész követni téged Jeruzsálembe, a kereszthez és a feltámadáshoz. Segíts, hogy a te életformádat követő tanítvány legyek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
6: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobbi Rádiót.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Geri Show, pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától, a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
7: A lakbér még mindig jelentős tételt jelent a fizetésekhez mérve. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosított a repterek működése. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 46-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Benyújthatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már nyáron fel tudna állni. Köztéri művészet és nemzetközi alkotói találkozó is lesz a Plac hétvégén. Táncos performanszokkal, monodrámával, kortárs előadásokkal és nemzetközi szakmai találkozókkal várja a közönséget május 26 és 31 között a Plac hétvége Budapesten. A program sorozat részeként hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és helyspecifikus projektjeiket a főváros különböző pontjain. A rendezvény a Creative Europe támogatásával valósul meg. Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet. és helyenként futószáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
2: Hobby Rádió.
8: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
8: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
8: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Május 27-e, szerda. A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon. Befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hiltér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától 15 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
11: Fogyatékossággal élő személyek különböző csoportjai vettek részt azon a kimenekítési gyakorlaton, amelyet a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által fenntartott Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpont, valamint a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szervezett. Földesi Erzsébetet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnökét halljuk.
12: A Mozgássérültek Budapesti Egyesületének van egy Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpontja. Ennek a központnak az a célja, hogy az egyetemes tervezés eszméjét terjessze minden vonatkozásban. Egyetemes tervezés azt jelenti, hogy a tárgyakat, szolgáltatásokat, a bennünket körülvevő környezetet úgy tervezzük meg, hogy az mindenki számára alkalmas legyen, ne kelljen külön megoldásokat alkalmazni, speciális megoldásokat fogyatékos emberek számára, hiszen az eleve egy szükségmegoldás, azon kívül kirekeszti a fogyatékos embereket, abból, hogy például a többséggel együtt jussanak be egy épületbe, vagy a többséggel együtt vegyenek részt egy-egy szolgáltatásban. Az, hogy a vészhelyzet esetén a fogyatékos emberek igényeit nem veszik teljes mértékkel figyelembe a tervezésnél, a számos katasztrófa helyzetbe bizonyította. Például a földrengések, akár most Nepálban most elemzik azt, hogy mennyire számítottak fogyatékos emberekre, vagy hogyan látták el őket. És tudnunk kell azt, hogy bár a fogyatékos emberek azok között vannak, akik a legtöbb segítséget igénylik ilyen helyzetekben, mégis a lista végén vannak, mert a fő szempont a többségnek a kimenekítése. Na most a fogyatékos emberekről szóló ENSZ konvenció, amit Magyarország is ratifikált, ő előírta, hogy kell dolgozni olyan protokollokat, amelyek a vészhelyzet esetén a fogyatékos emberek igényeit is maximálisan figyelembe veszik. Az Egyetemes Tervezés Információs Központ tavaly decemberben egy megbeszélést szervezett az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatósággal, és ez a megbeszélés annyira jól sikerült, hogy még annak az évnek a végén, tehát 2014 év végén beletették a 2015-ös gyakorlati tervébe a katasztrófavédelemnek, hogy olyan gyakorlatokra kerüljön sor, amelyben a fogyatékos emberek is bevonásra kerülnek. történnek. Én azt gondolom, hogy a fogyatékos emberek szervezete ilyen együttműködési megállapodásra gondol, és azok gyakorlati megvalósulására. Erre a gyakorlatra viszonylag gyorsan került sor a kezdeményezést követően, amely azt jelzi, hogy a katasztrófavédelem nyitott arra, hogy megismerje a fogyatékos emberek szempontjait. Talán érzi is azt, hogy őnek itt még tudásra van szüksége, és kész együttműködni.
11: Éjjel 11:30, a 4-es metró egyik állomásának bejárata.
13: Tisztelt utasok! A beérkezett vonat az utolsó vonat Kelenföld vasútállomás felé. A vonat beszállás után azonnal indul. Tisztelt utasok! Az utolsó metró mindkét irányban elment. Kérjük, hagyja el az állomás területét, és vegye igénybe éjszakai járatainkat. Jó éjszakát, viszontlátásra!
14: Bezárult a kapu, min le lehet menni.
15: Vagy kérjek meg mindenkit, hogy itt egy fotóra, jó? Egy ilyen előtte fotót csinálunk.
14: Lefektetik a babát a földre.
16: Ő játssza majd a sérült
14: ünket. Letéptetek,
15: persze. Nézd, milyen koszos ez a baba.
14: Letették a vezető sárra a sérültet. Koszos ruha van rajta, egy műanyagból lesz a sérült.
16: Tűzoltók életében nagyon fontos. Mindennapi beavatkozás mellett az, hogy gyakorolni is tudjunk. Most is egy ilyen történik, ugye a késői időpont azért van, mert a metró területén ilyenkor van úgymond üzemszünet, és ilyenkor tudunk bejönni mi is, anélkül, hogy megzavarnánk a forgalmat. Mai nap forgatókönyve röviden, ugye már találkoztunk, most felülünk majd erre a szerelvényre, bevisz minket az alagútba, nem tudom ki mennyire tudja, két alagútból áll gyakorlatilag a 4-es metrónak is a vonala, ezek össze vannak kötve több helyen átjáró alagúttal, ezek tűzgátló kapukkal vannak felszerelve, ugye, hogyha az egyik oldalon van tűz, ne terjedjen át a másikra az alagút szakaszokon belül is. Most minket a szerelvény bevisz majd az első összekötő alagút, tehát innen a Rákóczi tér felé nézve az első alagút összekötő utáni részre. Feltételezésünk szerint ott valakit maga alá sodort a szerelvény, ezért megáll, zárlat keletkezik. Füstöt nem fogunk csinálni, lehet, hogy nagyon sajnálják, de nem lesz füstünk. Megmondom, miért nem, ugyanis annyira jó a hő és füstelvezetés, hogy nincs annyi füstgépem, hogy bármit is látnának belőle, mert hogy elszívja. Ez pozitív. A kék zászló jelzi majd a füstöt, ez a tűzoltói gyakorlatban teljesen bevett szokás, a piros pedig a tüzet jelzi majd ugye a szerelvény alatt. A bábunkat pedig majd elhelyezzük az első vagon alatt. Amint ez megvan, innentől kezdve, mint a mindennapi életben is történne, ugye a vonat vezető, illetve a központi forgalmi mellett irányító a tűzoltóság felé jelzi az eseményt, jelenesebben azt, hogy beszorult egy ember a szerelvény alá, illetve hogy a szerelvény benrekedt, utasok vannak rajta, nem mindenki tud ölelejéből menekülni, és innentől kezdve a tűzoltók megindulnak, jönnek segíteni. Na most a tűzoltók ugye az egész gyakorlatról semmit nem tudnak, hivatalosan, tehát ezek a gyakorlatokat nem úgy kell csinálni, hogy az állomány ne tudjon róla, hanem vázi, ugye megkapják a riasztást gyakorlatra, és tudják, hogy nem éles a helyzet, de mégis mindent úgy kell csinálniuk, mint amit éles helyzetben csinálnának. És innentől odabízzuk magunkat rájuk, majd kimentenek minket. Ha a protokoll szerint csinálják, akkor ide kell jutnunk erre az állomásra, és itt fent ugyanúgy, ahonnan elindultunk, ott fogunk találkozni. Egyéb információ ugye jó, ha tudják, hogy ha éles helyzet van, akkor meg így a gyakorlat során, és ez nem biztos, hogy így fog történni, tudják variálni a menekülés irányokat, tehát lehet, hogy előrefele menekülnek, át a másik alagútba, ott jönnek ki, ez majd egyedi megoldás lesz, tehát innentől rá van bízva a tűzoltás vezetőjére. Ugye itt jelen esetben a kerekesszékeseknek jó hír, hogy a 4-es metró alagútjában a sínek között tudnak közlekedni, mert hogy nincs talpfa, hanem sík, nem látszik most, ugye a szerelvény itt áll, de majd bent látják, síkban van betonozva, tehát ki lehet jutni ott is. Hát ezt majd a tűzoltás vezetője eldönti, hogy hogy menekíti önöket. Nagyon könnyen meg előfordul az, hogy székből kiemelik önöket, széket külön leemelik, és utána visszarakják, és onnantól kezdve ki tudnak jönni. Innentől kezdve ugye ez a gyakorlatnak az a rész, amit nekik kell végrehajtani, kvázi ők vizsgáznak is, ugye így ebből.
17: Katasztrófa védelemnek ilyenkor mi a feladata?
16: A jelzésre megfelelően riasztást kiadni, adott címre, helyre ugye megérkeznek. Vannak kiemelt létesítmények, ilyen a metró is, amire egy előre meghatározott protokoll van, tehát azt szerint amennyit kell, annak megfelelően jönnek a szereink, ugye a megfelelő állomány lesz riasztva, illetve nagyon jó a kapcsolatunk, szakmai kapcsolat ugye a BKV vagy a BKK-val, tehát gyakorlatilag itt keresni fogják az állomás diszpécsereit, aki itt a helyszínen tájékoztatja őket. Sok mindenről, többek között arról, hogy már áramtanították a pályát, tehát ugye be tudunk rá haladni, azt, hogy nekik mi az információjuk, a miénkhez hasonló légzővel vannak ellátva az itt dolgozók is, tehát be is tud a tűzoltókkal együtt füstbe is hatolni, helyismerete neki van, és ugye tudjuk egymás munkáját segíteni, és utána pedig a helyzetnek megfelelően, amit már itt saját szemükkel látnak, azt felmérik, és azt szerint tevékenykednek. Hát ez már innentől kezdve mindig egyet. A legfontosabb az ember élet mentése, majd utána tűzoltás és műszaki mentés.
18: Ha füst van, és egy maszkot felkesznek, akkor én már teljesen lemaradom a kommunikációról, mert nem tudom leolvasni a szájáról, hogy mit szeretne velem csinálni, vagy mit akarnak.
16: Ugye akkor nem is hallja igazából az utasítás, mert a szerelvény ilyen hangos bemondás van, azt se látja. Ezt oldottuk meg, ha benéz az alagútban, irányfények vannak végig. Ezt látni fogják végig, és ezeket az átjárókat, amiket én mondtam, hogy vannak, az is meg van jelölve irányfényen, tehát csak a nyilakat kell követni, és ki fog találni.
19: A 4-es metrónak a teljes hosszában menekítő járda van. A két alagút között, az állomások között vannak átjáró folyosók. Ezeknek az átjáró folyosóknak az ajtaját két oldalon lehet zárni, és ezért kvázi füstmentes alagutat tudunk biztosítani. A menekítés általában, de ezt mindig megmondják, hogy milyen irány, hogy a tájékoztatnak, és akkor át kell menni az ilyen alagúton. Ott ilyen fénykapu van, az messziről látszik. Pánik zár van az ajtón, meg kell nyomni, és akkor kinyílik, utána visszacsukódik, hogy a füst nem menjen. És akkor azon az oldalon kell menekíteni, de mindig megmondják, hogy milyen irány.
16: De ezt most látni is fogják.
20: Ezek az irányfények, ezek szerint dinamikusan vezéreltek. Tehát mindig az világít, amerre menni kell.
19: Hát a kapudak a fénye az folyamatosan világít.
20: De mindegyiké,
19: hogy látszik. Mindegyiké, kell. Hogy lehessen látni. És akkor a legközelebbi kapun, ha azt mondják, hogy át kell menni, akkor át kell menni.
20: Na jó, de egyébként egy hallássérült honnan fogja tudni, hogy a legközelebb.
19: Hát a hallássérültnek szerintem most igazából egy jó kérdés, de valószínű van kísérője, vagy akkor többit kellene követni.
16: Lassan
21: induljunk
16: el,
19: mert rakjuk a vonat alá akkor? Úgy, mint múltkor. Igen, tehát, hogy akkor nem egy valaki.
21: A próbababánk is ilyen a szerelvénnyel együtt.
19: Igen, mert a szituációt most azt játsszuk el, ami igazából egy ilyen fölfokozott dolog, hogy egy gázolás is történt az alagútban, és ebből adódóan van egy tűz is, illetve füstölés, és így azért a vonat nem tud tovább haladni, megállt. Ugye ez vezető nélkül, ezen van egy ilyen akadályérzékelő, tehát ha elüt valaki, akkor ott megnyom egy ilyen rudat, és akkor vészfékkel megáll a vonat, megállt a vonat, és közben akkor ezt játszuk, hogy még egy füst is van, és így ki kell menekíteni az aggódó az embereket. Tehát mondjuk magánnal, ha egy gázolás lenne akkor is, és megállt a vonatot, akkor valakinek oda kell menni.
21: Tehát a gyakorlat szerint mi hivatalosan most vezető nélküli vonattal fogunk utazni.
19: Igen, ugye? Igen. Egyébként a 4-es metrót tulajdonképpen nem vezették az első pillanatok kezdés, és csak felügyelőnek van valaki.
22: Érjük, hagyja szabadon a biztonsági sávot. Köszönjük!

0: szálltunk a metró szerelvénybe.
1: Kerekes székes, most akit oda útba igazítottam, ugye neki fogalma sincs arról, hogy hol a kerekes székeseknek a helye. Ez nyilvánvalóan azt mutatja, hogy túlságosan sűrű metró nem utazhatnak, mindjárt zárni fogják az ajtót. Folyamatosan tartják rádiót. A vészhelyzetnek egyelőre úgy semmi jele, felkapcsolták a világot.
2: Most indulunk.
3: Most akkor a következő lesz, hogy megállóval, és ezt a habáttal, amit a vonatkozához elrázoltuk, hogy mindenki valami Tehát amikor megállunk, mindenki maradjon a helyén, mert a babát, akit elütünk, az most fogjuk berakni a vonat alá, jó? Köszönöm szépen! Maradjon, jó?
1: Vezető nincs is, ez úgy közlekedik most már élesbe is, hogy...
4: Mindig így közlekedett, hogy automatán az, hogy itt ül valaki, ez egy dolog.
5: Tehát ő csak felügyel.
6: Ezek olyan mondatok, hogy nem is lehet.
4: Vészfékezés, ha lehet, kívül nem is tud semmit sem csinálni.
2: Ez a pittyegés, ez azt jelenti, hogy állunk.
4: Egy vészfékezés visszajelentést kezelőszerve.
2: Ezek a kezelőszervek, ezek mire szolgálnak, hogyha automatikusan működik maga a szerelvény?
4: Hogyha mégse automatikusan, akkor valamivel el kell, hogy vigyük. Lehet kézzel is vezetni.
1: Telefonnal kapcsolatban lehet lépni.
4: Utasokkal is, meg a hangosítónak a mikrofonja.
7: És akkor ez a részt, ez kibontva, hogyha teljesen automata lesz, amikor átmegy a...
4: Hát az a terv, igen, az a terv. Csak a válaszfal lesz lebontva, igen, meg lesz takarva, meg az ügyes lesz a szerelme.
1: Most itt elvileg kitették a kék zászlókat, ami szerint itt most füst van.
3: Gájszállom, hogy visszatek rövidelőre venni, nem? Jó vonat, elítélünk, ha van. Akkor elkészültünk
8: az előkészületekkel. Mennyi van most? Laura 17. Akkor indulhat a riasztán is, ahogy megbeszélt.
2: Kicsit lassabban kell, nagyot kettő, lépni, inkább lefele.
1: Igen, itt van egy füstöt jelző zászló.
2: Tehát az a lényege, hogy én kinyitottam a fehér botom, igen, és gyakorlatilag a fal mentén ez egy Hogy hallatszik a talpunk alatt, ez egy fémből készült járdarendszer. Bal oldalon vigyázni kell, bal oldalunkon a szerelvény, jobb oldalon a fal. Ha túl balra húzunk, a szerelvény és a járda közé egész könnyen be lehet csúszni egyébként.
5: Azt mondták, hogy ez az áramvezetőség ugye már nincsen feszültség alatt, de én ettől függetlenül nem tudom, valahogy olyan bizalmatlan viseltetek a dolog iránt, mert hogy a metrón a fények élnek.
9: Körülbelül a belmagasságot akkor még nézzük meg, itt már a vezetékek.
2: Itt egy magasabb ember itt a fejét be tudja.
5: Azt egy kisebb ilyen torlódás van, mert tűnik, hogy ami nagyon jól sikerült egyébként, és a szimuláció nélkül is, az a tanácstalanság. Tehát hogy induljunk, vagy maradjunk, és ez még ugye nem is vészhelyzet. Megérkezett az első tűzoltó, úgy tűnik. Ez is mindig kavarodás, mert ugye egy személyesre.
9: A mozgássérültet még nem tudták kiszedni, tehát a kerekesszékkel még bent ülünk.
0: Segítővel már majdnem megmenekültem volna, de nézzünk vissza, hogy mi történik a szerelvényben azóta is ott üldögélő mozgássérültekkel. Körülbelül negyed óra múlva érkezik az első tűzoltó. Addig csupán a hangos bemondón keresztül kapunk tájékoztatást.
2: Egyedül biztos, hogy nem indulnék úgy neki. Simon pánikba esett.
9: Ha szembe jössz, akkor meg itt van.
2: Negyed óra eltelt azóta, mióta megálltunk itt a gyakorlaton. Ugye jelenleg egy a negyed órája tűz van. Eddig a mozgássérültek folyamán.
10: Bocsánat, nem a szerelvényükbe.
2: Amitől van akkor füst?
10: Füstünk az attól lett, hogy závad keletkezett, hiszen egy ember aláesett a szerelvénynek, és gyakorlatilag a testével összezárta.
2: Tűz ebből nem is lehet?
10: Itt elvileg, ugye mivel a szerelvény maga nem éghető, most a 4-es metróról beszélek, ahol vagyunk, itt elvileg abból nem keletkezhet, itt csak behozott dolog éghet. Mi most azt feltételeztük, hogy hát az nem vészes ugye a füst szempontjából, tehát én egyéb dologról beszélhetnénk. Konkrétan a füstelvetés működik, tehát ugye a füstöt elszívja, állomás diszpécserünk az itt van már, ugye az ideért 5 perc alatt.
9: Tehát a második János Pápa térről indult el.
10: Igen, hogy minden állomáson van diszpécser, ugyanúgy légzőfelszerelő és védőeszközzel, mint a tűzoltó, gyakorlatilag ő fel tud deríteni, és ugye a szerelvényen lévő kamerákat pedig látják a központba, és honnan tudnak irányítani. Hát az állomány pedig ugye most ér ide folyamatosan, hiszen ugye nekik ki kell jönni az laktanyából riasztásszerűen, ugye most nem riasztás, hogy gyakorlaton vagyunk, azért is vannak itt lassabban, tehát akkor nem használhatnak kék lámpa szirénát. Ugye úgy érkeztek meg, mert gyakorlatilag kapták a riasztást, ugye ugyanúgy lejönnek végig, manuál, gyalog, és jönnek be az alagútba. Amit ugye, igen, már a csörgés, ami van, az a tömlőket hozzák befele, hiszen ugye azt is jelezték, hogy füst van, a füst meg véletlen tűzből, ugye ezt ők nem látják bent a laktanyából, és itt a most mehetilány szerinti jobb oldalon, mehetnek itt van egy tűzévíz vezeték, most a 100-as cső, erről 50 méterek egy le tudnak venni hordóvizet. És ők most azért hoznak be tömlőt, mert arra készülnek, hogy tűzoltás is lesz. Ilyet, mivel beszorult személyünk is van, tehát valakit elsodort, vélhetően hozzák az emeléshez szükséges.
9: Tehát azt most nem tudjuk, hogy az elsodort személy milyen állapotban van, semmit nem tudunk, csak ülünk a szerelvényen és várjuk, hogy...
10: Ugye, igen, most ugye azt feltételeztük, hogy van néhány ember, aki nem tud önerejéből menekülni, mint látható azért egy kerekesszékben tud átmenni. Pont egy ívbe vagyunk, ugye nem tud átmenni a menekülőrem, ha ezt majd a tűzoltók megoldják, és ugyanígy megkeresik a sérültet, és őt is igyekeznek megmenteni. Nem lehetetlen, hogy a szerelvény emelésével, hiszen ha alatta van, akkor fel kell emelni.
2: Közben a sérültel, illetve a mozgássérültekkel foglalkozik valaki, vagy mindaddig megvárják, amíg megérkeznek.
10: Ugye, amit most mi nem látunk, azt közben kérdezem, hogy sikerült ketté oszlani, mert ugye a csapat nagy része kiment, és őket már fogadták.
9: A tanástalanság, hogy induljunk, ne induljunk, az mindenféleképpen nagyon jó sikerült, ez szerintem önöknek is egy tapasztalat lesz. Kiszálltunk, aztán tehát elindult, most menjünk, ne menjünk, hát visszaszálljunk. Azt mondták, hogy jönnek, értünk.
10: Hozzáteszem, ez a gyakorlat sajátossága is, tehát nekünk is új ez a helyzet, hogy a
9: most érkeznek.
10: Közben megérkeztek az első
9: szerelésben, Sisakban.
10: A tűzoltó vezető már irányítja is, hogy kit merre kell vinni. Tehát, hogy innen, aki itt maradt, azt mind az átjáróba kell vinni.
2: Akkor most leteszteljük, én megpróbálok egyedül átcsapni és váratkozni, akkor szerintem te...
9: Akkor én itt maradok a közelebb.
2: Mit utastárs vagy?
11: Sérülése.
2: Hát nem tudom, most merre tudunk menni tovább.
11: Üljön le egyedülre, mindjárt ezt megoldjuk. Jó, foglalj a helyet.
2: Jó, köszönöm.
11: Mindjárt ezt megoldjuk, ezt a jó problémát.
9: Vannak
2: eszközök. Jó,
9: ők is rögzítik. Valaki rosszul.
4: van.
5: Kettő fok kérdő, hogy a metróba, metrót ne hagyja el, a metró végezve le, jó? Aki segítségért induljon el, csak a metró vége felé, ne menjen le. Arra a zöld szintet oda el, nem ott van a kollégám meg.
7: Ödött? Rendben vagy.
8: A metró szerelvés elején, 10 minutor és a védési mellettől a szerelnök személy van alatta.
1: Szeretnél a mozgássérült hölgyet hozzánk, megvilágítani?
5: Jöjjenek önök rendben, segítsenek önnek is, arra kell elmenni a zöld szín irányába, a zöld színnél meg kell állni.
1: Tehát most azt mondta, hogy segítsenek. Azt, hogy minden hogy ellopi, az egy érdekes dolog. Most várjál, akkor megvárjuk, amíg a... Megvárjuk, amíg a kocsit kirakják. 200 kilót. De mindjárt jönnek meg, aztán hárman
12: legyenek. Azok az utasáink, akik még a szerelmében maradtak, kérjük, segítsenek a rászorulóknak, illetve a mozgássérülteknek a kiszállásnál. Kollégám, hát fogja önöket a zöld átjáró folyosó végén. Segítsérültek, hogy
5: megérkezik. Jó, majd négyen megfogjuk, aztán kivisszük. Önök meg akkor jöjjenek velem.
1: Akkor most,
5: jó,
1: köszönöm.
4: Most mondták, hogy mennyi.
5: Jó, köszönöm. Lesz egy nagyszín különbség, és egy 15-20
1: cm. Igen. Igen.
5: Óvatosan.
4: Azaz, nagyon jó.
0: Ismerős a hely, hiszen önszorgalomból már járt, amit az előbb.
5: Elfér tőlünk?
4: Nem. Nem fér.
5: Ennyire kövöttem.
4: Ja, elég jó. Okay. Elengedt, ezt a tovon
12: engedtem.
4: Jönnek szembe közben.
2: Hát viszont így megakadályozzuk akkor a mentést, hiszen ha én valakibe belekapaszkodok, akkor nem férünk el többen.
4: Egyelőre, hát itt zölden világít egy ilyen lecsúlyt, gondolom.
2: Jobbra,
4: igen.
2: Igen.
4: És itt van egy...
2: Most már egy ilyen betonpadlóra ér.
4: Igen, és egy ilyen
0: kizgáló ajtó, és gyakorlatilag meg lehet állni. Közben eléggé nagy a húzat is, ahogy
4: ugye
0: halljuk.
4: A másik alagúthoz érünk ki. Itt vagy ez a másik simpár, ugye itt is van egy ilyen alagút és egy sínrendszer. Itt feltételezhetően, hogy ekkor már nem jön a vonat, akkor mi most itt megállunk, ahova adottak. És még mindig nem tudjuk, hogy mi van esetleg a sérültel. Mozgássérült utas hoznak. Beakadtak úgy tűnik, a kerekes székre akasztott táska beleakadt az egyik korlátba, ami itt van. Most jelen pillanatban megpróbálják őt. Igen, szélesebb az elektromos kocsi, mint maga az egész folyosó. Közben jönnek szembe, hoznak láncot, úgy tűnik, hogy lesz emelés, hát a tűzoltók izzadnak. Lementek most a sínekre. Jobb hiány az egyik katasztrófa védős. Nagyon megakadt az a szék. Az első kereke most már túljött. Ez hatalmas tapasztalás, azt gondolom a tűzoltók számára is, hiszen mozgássérültek ugye egyedüli tudnak közlekedni, de a hátsó kerékkel egyelőre nem tudnak csinálni, és nem is nagyon tudják megemelni, fizikai erőben nincs hiány, mert négyen állják körbe, viszont az egyik oldalról ugye betonfal van.
2: Miközben áll a mentés, tehát a mögöttük lévők nem tudnak jönni.
4: Igen, nem látunk most mögé jelen pillanatban, de igen, most úgy tűnik, hogy túl vannak a holtfonton, igen, át tudták őt ide tenni, valószínűleg most már talán magát, és elindul a szék, tehát ez teljesen jó, a kerekes szék az el tudott indulni. Hát remek. Remek az ember. Le fogják valószínűleg ezeket a tömlőket most csévélni. Remeg még mindig a gyakorlatilag megmentettek, és ez csak a gyakorlat.
2: Milyen érzés volt? Mire gondoltál, amikor?
5: Kicsit fura volt, érdekes volt. Érdekes volt. Még nem jártam itt így alagúton, de ugye egyáltalán nem ezen a részen. Kicsit fura volt, hogy ott a kanyarban, a sarkon egy oszlop miatt nem olyan lehetett elférni, és a tűzoltóknak át kellett emelni a tolókocsit.
2: Most ez egy gyakorlat volt, de ha ez mondjuk élesben lett volna, akkor mit reagáltál volna?
5: Szerintem nagyjából ugyanígy meg tudták volna oldani a problémát.
2: Segíteni nem tudtál nekik, ugye? Tehát valamilyen
5: módon. Hogy emeljék a tolókocsit, hogy tudják átrakni az akadályon, de hogy nem.
13: tudtam semmit adni nekik.
2: Mi az, amit mondtál nekik?
13: Hogy hol foghatják a tolókocsit, és hol tudják átemelni az akadályokat.
2: Erre vannak szabályok egyébként?
13: Nem, csak vannak a tolókocsinak olyan részei, amit nem nagyon foghatnak meg, és ezáltal nem azon a fogásponton nem emeltik meg, mert bizonyos alkatrészei leszakadhatnának, mert nem bírják el a terhelést, csak a vázat lehet fogni a tolókocsit.
9: Információ 45 méterre.
14: Most a kijárat fele megyünk.
15: Csak mondjuk egy autista embernek a piktogram fölül ír sok minden.
9: Arra azt írta, hogy 45 méter.
14: Most elvileg, ha a logikát követjük, ugye akkor mi most a hosszabb úton megyünk, de azt mondták, hogy a második el a Spártába tér felé hagyjuk el a...
16: Igen, mert mindig úgy van, hogy hő és füstel szívás van. Akkor valamilyen irányban, tehát hogyha most a vonat eleje éget, ha hátrafele szívták a füstöt, akkor átszívják. Ilyen volt San Franciscóban, hogy ott is egy teljesen automata metró, a tenger alatt megy 4,5 kilométerre, és kigyulladt a pont a 4,5 kilométer közepén, és akkor kihozták az embereket. Ott is van ilyen átjáró, hogy át tudjanak menni, és rossz volt akkor a helyzetnek, a helyzet pozíciója a központban a vonatnak, és átszívták a vonatot a füstön. Tehát rossz irányt megnyitották, mert ez nagyon fontos, hogy hol van a vonat, azt átolják. És akkor annak megfelelően kell. És mindig, amerre megyünk, onnan szemből fújják a friss levegőt, hogy tudjunk menekülni, a másikra meg elszívják a füstön. Most azért fontos ez, hogy a vonat eleje hátra ég, de ez körülbelül az automata rendszer kimutatja a közön, hogy melyik kocsin van a tűz. És akkor ott látják, és akkor azt szerint indítják be. Ugye most az első kocsik közben jelölték, hogy jobban a tűz. Tehát mindenképp, ha hoztam, akkor is erre kell menni, a tűzön nem tudunk átmenni.
9: Tehetszintet a második János Várnába tér állomás fényei. Ilyenkor már a szerelvényen beszokták mondani.
2: Igen, ilyenkor ti is most begyorsítottatok, tehát igen, valószínűleg jobban láttok.
16: Főleg látássérülteknek itt beszélek, hogy mi szalszik. Most az állomásnál mindenhol valamit egy a metró, itt már úgy csinálták meg, hogy szajjelenő falok vannak. Tehát valami falok van, vagy falak, és egy kérdőtának, más lesz a hangon, és akkor már közelnek az állomáshoz. Abból lehet, hogy szerintem egy is egy segítség, hogy a gyorsan állomás miatt.
9: Jönnek szembe a tűzoltók,
14: megpróbálunk akkor a falhoz. Lehet tovább itt menni.
17: Várjuk már, hogy mivel kijönnek.
9: Már van körlát.
2: Itt már beton a talapzat, tehát akkor közeledünk az állomás
9: sőt,
2: felé.
9: Ez már talán műtő. Nagyjából egy 10 méter, és a perron.
16: Itt már az aljegyelőfalban más a hang, abból is tudja, hogy közelednek az állomás.
2: Maga a baleset 0 óra 17 perckor történt, és most jelenleg 0 óra 51 perc van.
9: Itt folyamatosan mennek katasztrófavédők, tűzoltók az alagútba, a szerelvényhez. Feltehetően vagy meg fogják emelni, vagy pedig további feladataik vannak. Aha, ott van az alatti. Azt látjuk, hogy tolószékben ülő utast hoznak, és valakit kézben hoznak. Hát ez szerintem a leghálásabb. Mosolyog is a hölgy, hogy egy jóképű tűzoltó megmenti. Hát állni nem biztos, hogy tudni fog a szék nélkül, azt külön hozzák. Körülbelül 3-6 tűzoltó kell ahhoz, hogy a mozgássérült utast kiemeljék a sinek közül. Az egyik mozgássérült utast tulajdonképpen csak le tudták fektetni ide a peronra, és majd a segédeszközt külön feladják. Lehet, hogy ő megsérült a gyakorlat szerint. hét ember kell ahhoz, hogy az az elektromos szék, annak van egy önsúlya, hát a tűzoltókon természetesen légző palackok vannak, vastag kötelek föl vannak költözve menetfelszerelésben. Heten kellettek ahhoz, hogy ezt az elektromos széket megemeljék.
2: Mire kimenekítettek mindenkit, 0 óra 59 perc van, tehát egy közel 3-4 órás.
9: Igen, elvileg már a... Hát én egy valamit hiányolok, már szabad így mondanom. Mentők nem érkeztek.
18: Kanyó Ferenc vagyok, a Fővárosi Igazgatóság Katasztrófa Légmozgatóság Tűzoltósági Főfelügyelőségéről, és ez egy nagyszabású fővárosi gyakorlat volt, ahol még egyszer megköszönöm, és nem tudom elégszer azt, hogy részt vettetek, vagy tegeződjünk, és segítettetek nekünk ahhoz, hogy gyakoroljuk a mentést, ne csak tűz és műszaki mentés legyen, hanem a menekítésben korlátozott személyeket is próbáljuk egy kicsit gyakorolni, hogy nekünk milyen nehézséget okoz az, milyen feladatot ró ránk az, ha fokozottabb az igénybevétel a személyek mentésénél. És ugye látjuk azt, hogy ha valaki segédeszközzel mozog, közlekedik, az nekünk sem egyszerű, akár a mentésben, mert itt a komoly káreset van, füst vagy tűz, akkor itt azért emberéletekkel kell számolnunk. Ne legyen, mert itt nagyon jó a kiépítés itt a 4-es metróval, füstelvezetéstől mindentől kezdve. Itt már úgy lett kialakítva az a 4-es metró is, hogy könnyen lehessen közlekedni, és a mi beavatkozásunkat is nagy mértékben segíti ez a létesítmény, tehát ez az új metró már úgymond tűzoltó barátabb, tehát nekünk is sok segítséget ad, akár a füstelvezetéssel. Itt a füstöt nagyon hamar ki tudjuk terelni, amit az első percben okozza a problémát, mert nem szoktak ezek nagy tüzek lenni. Itt egy kis rövid zárat is iszonyú füstöt okoz az alagútba, és meg kell mozgatnunk a füstöt nagyon hamar. Ezzel nagyon sok segítséget biztosít már a metró létesítménye is az embereknek, meg a tűzoltóknak a beavatkozás során, és minél hamarabb odaérünk mi is a mentendő személyekhez. Azt remélem, hogy az egy kis élmény volt nektek is. Fiúk is fölkészültek erre, tehát ők is meglepődtek, mert nem mindegyik srác tudta itt, hogy mi van. Ezt ugye ők nem nagyon tudják, hogy milyen beavatkozás lesz, amikor lejöttek és szembesültek a problémával, akkor itt föl kell találniuk magukat. És még egyszer itt a késői órára való tekintettel is szeretném megköszönni, hogy segítettetek nekünk. És ha lehet, akár idén még számíthatunk rátok, hogy gyakoroljunk, ha élveztétek, akkor én még számítanék rátok, ha ez a következőben is így lenne.
2: Ha gyorsan értékelni kellene ezt a mentési folyamatot a mentés oldaláról, körülbelül ez a 3-4 óra mentési idő, ez jónak számít, vagy kevésbé jónak?
18: Hát én egy tűzoltó szempontból kicsit lassúnak tartottam, de ez egy gyakorlat. Tehát itt azért próbálunk mindenre odafigyelni, hogy a szabályzatokban, ami le van írva, azt próbáljuk betartani. Tehát a gyakorlat mindig egy kicsit ilyen szimpadiasabb. A rádióforgalmazások úgy mennek, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Ugye itt voltak azért benne olyan problémák, hogy direkt szóltunk a központnak, hogy ne vegye a tűzoltás vezető visszajelzéseit, az irányító visszajelzéseit, és neki is nehézség legyen. Tehát mi egy kicsit még azért nehezítjük ezeket a dolgokat. Amúgy valós tűzesetnél, valós káresetnél ezek sokkal pörgősebbek. A fiúk látják, hogy az már az, hogy igazából füst van, ugye itt ki van zászlózva, nem nagyon veszik észre, tehát nehéz észrevenni. A konkrét füsttel, tűzzel, amikor szembesülnek, akkor azért ez más, tehát ez egy adrenalin bomba. Meg ilyenkor ott bent úgy engedik ki a fereket, hogy gyakorlat, nem tépik magukat nyilván annyira, de egy kár esetnél ez azért más.
2: Mennyiben lassította a munkát vagy a gyakorlatot az, hogy fogyatékosokat kellett menteni?
18: Hát ugye körülményesebb, tehát megfelelő erőeszközt oda kell tennünk a mentéshez, nagy létszámot oda kell tennünk tűzoltói oldalról, és általában egy ilyen riasztáshoz,

0: egy kérdésem, hogy itt külön gyakorlat volt, mint külön gyakorlat. Ez szokás, hogy elég szigorúan veszik, hogy másképp kell bemutatni, mint a valóságban teljesen máshogy van. Az a kérdés, hogy valóban, hogyha halló közlekedők együttműködnek, tudnak együttműködni a siketekkel? Mert a fogyatékosokat látják, de egy hallássérültet. Tehát mindenki saját érdekét nézi és menekül. Tehát nem biztos, hogy nem tudom, hogy mennyire valóságban ez hogy szokott. Volt már ilyen eset, nem a metróban, hanem máshol.
1: Hát volt néhány eset, nehéz, amikor füstből kell menteni. Akkor ugye nehéz megmagyarázni, hogy egy mentőállatot akarunk rárakni, hogy levegő jöjjön. Nyilván ilyenkor mi is légzőállatban vagyunk, ott sem értik, amit mondunk.
0: Nem a tűzoltókról, hanem az emberek. Bizonyulnak, amikor ilyen katasztrófa van.
1: Meglátják a tűzoltót, akkor ők azért egyből rohannak, hogy segítenek nekik, tehát ők azért ezt jó néven veszik, tehát segítenek, tehát nincs ezzel probléma. Tűzoltókat mindenki szereti, nem úgy, mint a rendőröket. A rendőrök büntetnek, mi meg csak úgy segítünk. Ezek gyakorlatok, de vannak azért olyan szabályok, amik alapján mi dolgozunk, akár rendeletek, BM rendeletek, belügyi rendeletek, szabályozók, hogy kell beavatkozni egy-egy ilyen káresetben. És ugye ezek azért hiányos dolgok, hogy akár mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozott személyeket hogyan mentünk. És ez akár ezekben a napi rutinban, a szabályzókban beépülve, ezek szabályok lesznek, amit az országban minden tűzoltónak be kell tartani, és ezt mindenki tudni fogja. Ez nekünk is egy pozitív visszajelzés, hogy ezeket a javaslatokba be tudjuk építeni, hogy dolgozzunk a mindennapokban.
0: Ezzel kapcsolatban nekem is eszembe jutott, hogy a jelnyelvi alap jelnyelvet, szókincseket, hogy vészhelyzetben hogyan tudnak kommunikálni. Csak egy alap, nem kell teljesen C-tudás, csak az, hogy gyere, arra kell menni, veszély van, tűz van, tehát ilyen alapszavakat, ilyen alaptanfolyamokat, ha elvégeznének a tűzoltók.
2: Én gyógypedagógus vagyok, és érintett gyerekeim vannak. Nagyon sok mindenre hasznos volt egy első megtapasztalása, de ennek a folyamatnak kell folytatásának lenni, mert nálunk annyira sokszínű az állapot, hogy fel kell készülnünk rá.
3: Kővári Edit vagyok, az Autisták Országos Szövetségének az elnöke. Hát nekünk abból a szempontból egy picit csalódás volt. Ezt próbáltam elmondani, hogy rendkívül fontos lett volna, hogy ez egy éles gyakorlat legyen, hogy mi ezzel fel tudjuk készíteni a mi célcsoportunkat, és mi magunk is megtapasztaljuk, hogy mivel jár ez. Autizmus esetén ez nagyon fontos lett volna. Lesz egy csomó észrevételünk, nem tudom, hogy ezeket most itt megfogalmazzam-e.
4: Például csak egyet-kettő, tehát milyen problémák adódtak?
3: Szerintem nagyon sok nem egyértelmű, számunkra sem egyértelmű információ volt. A kísérő nem nagyon tudott a személy mellett maradni, akivel jött, nem jellemzően. Ez a két dolog, ez nálunk kulcskérdés. Mi olyan fiatalokkal érkeztünk ide, akik jól és önállóan tudnak működni ilyen nem ijesztő helyzetben, mert ugye ez nem volt annyira ijesztő, mint amire számítottunk, de ha egy súlyosabban érintett autista személlyel utazik a kísérője, szülője, akkor az így biztos, hogy nem ment volna. És mind a mellett, hogy kritikákat fogalmaztam meg, egyébként hihetetlenül hasznos volt a mai éjszakai gyakorlat, illetve nagyon fontos, hogy volt nyitottság egyáltalán a szervek részéről arra, hogy kipróbáljuk közösen ezt.
5: Mik a tapasztalatok a kezdeményező szemével? Ismét Földessy Erzsébetet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnökét halljuk.
6: Ilyen gyakorlat, amely csak és kizárólag a fogyatékos emberekre fókuszál a kimenekítésben, ilyen az elmúlt időszakban biztos, hogy nem volt. Én rá nem kérdeztem, hogy mikor volt utoljára, de én azt gondolom, hogy ez egy úttörő szerep volt számunkra, hogy mi ebben részt tudtunk venni. Ami nagyon fontos volt számomra, hogy az Egyetemes Tervezés, Információs és Kutatóközpont minden fogyatékossággal élő személy szempontjait szeretné figyelembe venni, és az is nagyon jól esett, hogy minden egyes fogyatékossági típus képviseltette magát, hiszen így lehet gyakorlatot, vagy a katasztrófa védelem esetén a további teendőket összfogyatékossági szempontból megvizsgálni. Nem voltak elvárásaim ezzel a gyakorlattal kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy kezdjük el a munkát, lássuk, hogy mik a teendők ezen a területen. Ennek ellenére csalódtam, elmondom neked, hiszen azzal, hogy mi a 4-es metróban végeztük ezt a gyakorlatot, én azt gondoltam,

0: egy négyes metró, egy vadonatúj létesítmény nem csak azt veszi figyelembe, hogy a bejutás, a kijutás, maga a metrószolgáltatás akadálymentes legyen, hanem azt is, hogy vészhelyzet esetén ki lehessen mindenkit biztonsággal menekíteni. Most ezzel szemben én ugye azt tapasztaltam, hogy és itt megint bejön az egyetemes tervezés fontos szerepe, hogy hogy lehet úgy megtervezni egy metrót, hogy annak a menekülő járdája nem alkalmas arra, hogy egy kerekesszékest végig toljanak, vagy ő önállóan végig menjen, hogy minél gyorsabban lezajlódhasson ez a kimenekítés. De arra sem volt alkalmas, hogy engem, amikor például a kerekesszékből kivettek és vittek, mert a kerekesszék számára nem volt további hely, akkor maga a tűzoltó azáltal, hogy engem cipelt, nem látta a keskeny jártát. Tehát már ketten nem voltunk biztonságban a kimenekítésnél. De ez egy ilyen tervezési szempont, amely azt gondolom, hogy ha minket meghallgatnak, érdekvédőket, akkor erre így nem kerülhetett volna sor. Hiszen egy ekkora alagútnál már teljesen mindegy, hogy milyen széles menekülő járdát építenek, még akkor is, hogyha első látásra nem ez a legfontosabb szempont. Én azt gondolom, egy új építésnél ez egy kötelező elvárás lenne. Nyilván nem tudták a tűzoltók kellő körültekintéssel kezelni a kerekesszékeket, mert nem volt számukra tudás arról, hogy egy elektromos kerekesszéket, ha szétrongálnak, akkor annak nagyon komoly következményei vannak, anyagi következményei, de az egyén szempontjából is következményei vannak, hiszen egy darabig nem lesz járóképes.
1: De legalább túlélte a tűzvészt.
0: Ez rendben van, hogy túlélte, de azért én azt gondolom, hogy egy kicsit méltóság teljesebben kéne ezt megcsinálni. Bennem volt egy csomó kételj ezzel kapcsolatban. Látássérültek nyilvánvalóan, ők sem tudták, hogy mit csináljanak, hiszen a hangos bemondó nem mondta el, hogy a rászorulók azok várják a segítőket, hanem az utasokat szólították fel arra, hogy segítsenek a mozgásukban valamilyen oknál fogva akadályozottaknak. Nyilván ilyenkor mindenki menti a bőrét, ilyenkor nehéz erre számítani, de egy fontos momentum lehet olyanok számára, akik mozgásképesebbek. Például a veszélyhelyzet bejelentése és a teendők azok a hallássérült emberek számára nem jutottak el, hiszen ebben a modern környezetben nem oldották meg azt, hogy a veszélyhelyzet bejelentése írásos módon is megjelenjen. Aztán nyilván külön kell foglalkozni majd azzal, hogy azok a sérültséggel élők, például értelmi fogyatékossággal, autizmussal élők, vagy pszichoszociális fogyatékossággal élők, ők, akik esetleg nem érzik a veszélyt, vagy túlzottan érzik a veszélyt, akkor ővelük hogy kell ilyen esetben foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy egy csomó tennivaló van ezen a területen, ami fontos, hogy megvan a nyitottság, és én ezt nagyon pozitívan értékelem, hiszen a katasztrófa védelem felől megvan a nyitottság arra, hogy ő ezt meg tudja, hogy neki milyen hiányosságai vannak ezen a területen, és hát a civil szervezetekben meg kell, hogy legyen a hajlandóság átadni a saját tapasztalataikat katasztrófa védelem számára, de a tagjaik számára is kell egy felkészítést végezni, hogy ilyen vészhelyzetekben mik a tapasztalatok és hogyan kell cselekedni. Számomra nagyon fontos az, hogy például egy elektromos kerekesszékes tudja elmondani a menekítő számára, hogyha az nem tudja, hogy hol kell megfogni a kerekesszéket, és hol nem szabad megfogni, hol fog szétesni az a kerekesszék. Egy látássérültnek fontos tudni azt, hogy megmondja, hogy ott hogy segítsék. Tehát ez egy interaktív folyamat egy kimenekítés során, hiszen szembesülünk egy túzoltóval, aki menekít, akinek ezek fontos információk, még akkor is, ha valaha már hallott róla, de most ezt fel tudja frissíteni. Mi most összegyűjtjük a résztvevőktől a tapasztalatokat, ugyanezt teszik a tűzoltók is, egy közös értékelést tervezünk, amelyben kiértékeljük a helyzetet, és a kiértékelés alapján meglátjuk, hogy milyen teendők vannak. De fontosnak tartom azt is, hogy akár egy gyakorlaton kívüli helyzetben érzékenyítsük a tűzoltókat, elmondjuk nekik, hogy összesítettem, hogy mik a fogyatékos emberek igényei, és minden egyes fogyatékossági csoport be tudja mutatni, hogy ő mire gondol, hogy ilyen helyzetben milyen elvárásaink lennének. Én tudom, hogy ilyen helyzetben mindenki valamilyen oknál fogva fogyatékos, hiszen ez egy olyan átlagon felüli helyzet, ahol senki nem tudja, hogy mit csinál. De azt gondolom, hogyha erről tanulnak a tűzoltók, és már hallottak róla, és már személyesen találkoztak velünk, akkor nem fog számukra akkora meglepetést okozni az, hogy mi létezünk, vagyunk, és hogyan bánjanak velünk, mint azt a jelen esetben tették.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Rendben befejeződtek az érettségik, közel 4000 rendőr áll szolgálatba a Bajnokok Ligájának döntőjére. Ma délután gomoly felhők érkeznek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgái, közölte az oktatási hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen, 14. Leó pápa első encikliája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A dokumentum a digitális kornak, az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. 14. Leó szerint a technológiai fejlődés, azon belül is a mesterséges intelligencia a 4. ipari forradalomnak számít. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingens méltett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk. Ma felhőtlen, derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet, szűnik a csapadék, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A záporokat, zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovasbemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 27-e, szerda. A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon. Befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hiltér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától 15 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
5: Kellemes rádiózást és jó ételt kívánok mindenkinek, bár egy kicsit rekedt hangon, de köszönti önöket a Movie and Music műsorvezetője, Gera Zsolt. A Szex és a New Yorkot is utolérte a végzet, megérkezett a régóta tervezett és színész gázsikon korábban számtalan alkalommal elbuktatott mozifilm változat. Persze eleve semmi értelme kultúrsorozatból gyenge és lapos filmfeldolgozásokat készíteni, mondjuk a tavaly nyár egyetlen értelmes mozia pont a Simpson film volt. Úgyhogy csupán ennyit reméltem mindösszesen a Szex és New Yorktól. Számomra kedves szereplők, másfél óra, frivol viccek, szép ruhák, na meg természetesen a New York. Ennyit tudott mondani nekem mindösszesen ez a film, de nem sokára kifogom egy kicsit bővebben fejteni a gondolataimat, de előtte érkezzen egy-két muzsika a filmből, utána pedig megbeszéljük, hogy nekem mi az, ami nem tetszett, illetve mi az, ami igen.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsor ajánló.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
11: Egészségedre!
12: Egészségedre!
13: Egészségedre!
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
11: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
14: hobbyradio.hu.
11: A rádiót!
15: Movie and Music! Filmben a zene, zenében a film.
16: Nos, beszéltem arról, hogy kifejtem a véleményem, ám előtte nézzük meg, hogy valójában miről is szól a film. A Szex és a New York 2,5 órásra nyújtott története 3 évvel ezelőtt, az utolsó évad záró epizódja után veszi fel a fonalat. Nem spoilerkedem, mert a film elején végigpörgetik, valójában Carrie még mindig Mr. Biggel, akit valamiért végig Johnnak szólítanak a filmben, Samantha még mindig Smith-szel, Charlotte még mindig Harryvel, valamint Miranda még mindig Steve-vel. Pörög. No, a Szex és New York a szingli mítoszt hivatott volna isteníteni, valójában önnön maga nimbuszát rombolta le, amikor a sorozat egyetlen lehetséges befejezéseként mind a 4 lány révbe ért, tehát már itt sem értettem igazából, hogy szingliket akarnak szimbolizálni, és mégis mindenki a végén megtalálja a párját, és még házasságot is kötnek. A szinglik alapvetően a párkapcsolati megalkuvások helyett választják a magányt, a függetlenséget és az önállóságot, ezzel ellentében főhőseink bár érett, komoly és erős nőként tündökölnek párjaik oldalán, azért kegyetlen kompromisszumok árán kerültek oda, ahova kerültek. Charlotte például 15 éves kora óta férjhez akart menni a film szerint, ehhez azonban először zsidóvá kellett lennie. Mirandának Brooklynban kell élnie, hogy férjét boldoggá tegye, és Samanthát is elszólította bizony a szerelem a nagy almából, és csak időnként látogathatja a barátnőit. Na de ismételten 2 fantasztikus muzsika, utána pedig beszélgetünk tovább egy kicsit a filmről.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: És a történetbe egy picit belebonyolódva, itt van Carrie, aki körül az egész film forog. Mert még a sorozatban azért minden szereplőnek volt egy-egy drámai történetszála, Charlotte meddőségei, például Samantha Rálke, vagy például Miranda munkamániája, itt most Carrie van a középpontban, ugyanis összeköltözik Mr. Biggel egy gyönyörű panorámás lakásban az 5. sugárúton, majd közös megegyezéssel úgy döntenek, hogy összeházasodnak. New York utolsó szinglije, férjhez megy, ez szerepel a pletykalapok hasábjain, sőt a Vúzs külön összeállítás szentelt a 40 éves mennyasszonynak. 200 fős vendéglista, puccos helyszín, próbavacsora, igazi szex és New York pezsgésben. Közben Miranda élete darabokra hullik, Samantha unalmában 8 kilót felzabált magára, Charlotte-tal pedig kegyetlenül elbántak az írók, hiszen a filmidő nagy részében semmi sem történik vele.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
11: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
1: Műsorajánlót hallotta.
12: Hobby Rádió.
4: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
13: Érdekes abba belegondolni, hogy a Lost negyedik évadjának záró epizódját az írók nem tudták megírni 90 percnél rövidebbre, ezért dupla rész készült, amelyben egy igazán ütős hullámvasútra ültették fel a nézőket, egyetlen perc üres járat nélkül. A Sex és New York utolsó epizódja ennek éppen az ellentéte volt. Elkenték a konfliktusokat, összecsapták a happy endet, kulcsra zárták a sorozatot, ezzel fel is adva a leckét a moziváltozat készítőinek, mert innen hova lehetne valójában folytatni. A filmváltozat 2,5 órán át küszködik, mire kinyögi, hogy gyakorlatilag sehova. Kaptak egy lehetőséget a részletes cselekményvezetésre, az elmélyült karakterábrázolásra, de sajnos kegyetlenül elbuktak. Az alapvetően 20-30-40 perces szériák számára dolgozó televíziós alkotók, mint például Michael Patrick King rendező, nem alkalmas egy 90-120-140 perces feszes játékfilm megírására, ezt be kell látni, és így a Sex és New York mozival változata nem más, mint egy 5 részes minisorozat a finálé mögén kanyarintva.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Movie and Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
2: A sorozatban Carrie narrációja tartotta valamelyest egyben az epizódok kellemesen lazára vett szerkezetét, most azonban a levegőben lógnak a karakterek és a párbeszédek. Charlotte, mint említettem, szinte meg sem szólal, helyette borzalmasan, idegesítően sikongat, az egyébként vicces, gusztustalan, izzadó, szőrös Harry teljesen bárgyúvá válik, Steve egyféleképpen nyomja az esetlen műsort, Mr. Big pedig egy balek és egy szemétláda rosszul megért keverékét játsza, teljesen logikátlanul követik ugyanis egymást a tettei. Szóval nem lett jó film, mert súlytalan, buta és papírízű konfliktusokkal dolgozik, egynek mégis elmenne, ha nem éreznénk legalább ötnek. Egy-két erősebb pillanata mégis van a filmnek, de ez is inkább csak elkeserít, mint sem örvendeztet. Miért nem sikerült az egészből egy jó filmet csinálni? Tettem föl magamnak a kérdést, miután befejeztem a filmnézést, és gyakorlatilag ebben szeretném zárni a műsort, ugyanis nem tudtam erre a kérdésre megtalálni a választ. Remélem mindenki élvezte az elmúlt egy óra hosszát, bár egy kicsit lehortam a filmet, mégiscsak pozitívumokat tudtam mondani, hogy tudják és tisztában legyenek azzal, hogy milyen filmre számíthatnak, és ettől függetlenül nem tartom kizártnak, hogy lesznek olyan nézői a filmnek, akiknek igenis tetszik, mert már ma is vannak, de ők sem tudtak válaszolni arra a kérdésre, amit magamnak is feltettem. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Szúnyogírtás lesz a következő napokban. Benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Ma délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a Katasztrófa Védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen. Ezt az eljárást alkalmaz a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások mediánbérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 46-60 négyzetméteres lakások mediánbérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már nyáron fel tudna állni. A Tatai vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésének állít emléket a június 5-én kezdődő Tatai Patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra, több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel, közölték a szervezők az MT-vel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostrom technikai eszközről, a petárdáról, azaz a korabeli néven a pataráról kapta. Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
4: Május 27-e, szerda. A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út Budafoki út útvonalon. Befelé a kitérő úttól a Galvani utcáig és a Priel Kornélia utcától a Dombovári útig. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát, a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hill tér és a Nádor utca között burkolatjavítás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. Nem működnek a jelzőlámpák ma 9 órától 15 óráig a 20. kerületben a Nagy Sándor József utca, Török Flóris utca csomópontban. A forgalmat rendőrök irányítják.

0: is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
1: Mindenkinek nagyon kellemes szép napot kívánok, ez már a Koktél, mostantól kezdve én Tóth Mihály Nikolát fogja önöknek kevergetni, kavargatni, kotyvasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Ennek ellenére ígérem, a következő 2x60 perc vérpesdítő lesz, hisz frissebbnél frissebb híreket, információkat hoztam önöknek. Az első órában szó lesz arról, hogy kis mennyiségben is áthat a magzatnak a koffein. Ezen túl a könyvajánlónk jóvoltából iskola a nőknek igazi vagy-e? Ez a nagy kérdés, és ezzel foglalkozó könyvet fogom önöknek bemutatni. Na de hát ebben az órában szó lesz még arról, hogy figyeljünk a habcizásra, de hogy miért is az majd kiderül, ígérem, illetve előre elárulom önöknek, hogy a tüsszentés és a szex kapcsolatával fogunk foglalkozni itt az első órában. Az óra végén pedig arról is be fogok tudni önöknek számolni, hogy képzeljék el, van olyan, hogy ajakír függőség. Ezzel tehát önökre ebben az órában, és egy picit előre szaladva a második órára már is elmondhatom önöknek, hogy illatokról lesz szó, mégpedig igazi vágyfokozó illatokat ismerhetnek meg, szám szerint 5 darabot, tehát ezért is érdemes a következő 60 percben minket választani. Na de hát ennyire ne szaladjunk előre, kicsit hangolódjunk rá a mai koktélunkra, lazítsanak velem egy kicsit, dőjenek hátra, hisz érkezik egy jó kis zene itt a koktélban, utána, ahogy ígértem, arról fogok beszámolni, hogy kis mennyiségben is árthat a magzatnak a koffein.
0: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió
3: műsorajánló.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
10: Engem ez így jó.
8: 15 órától. Csáb Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
11: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
12: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
11: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
13: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Említettem önöknek, hogy kis mennyiségben is árthat a magzatnak a koffein. Akár napi 2 csésze kávé terhesség alatti fogyasztása is befolyásolhatja a magzat szívének fejlődését, és egy egész életre károsíthatja a gyermek szívműködését, derült ki a Yale Egyetem kutatásából. A kutatók azt is felfedezték, hogy ez a relatív kis mennyiség a fiúk esetében magasabb testzsír arányhoz vezethet, mint azok esetében, akiket nem tettek ki koffein hatásának. Habár a kísérletet egereken végezték, a szerzők szerint a kutatási anyagban körülírt biológiai ok és hatás kézenfekvő az emberek esetében is. Kutatásaink aggodalomra adnak okot a koffein korai terhességre gyakorolt hatásaival kapcsolatban, de további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy kiértékeljük a koffein biztonságosságát terhesség idején, mondta a tanulmányvezető kutatója. A végső következtetéshez a kutatók 4 csoport vemhes egeret tanulmányoztak kétféle körülmények között 48 órán át. Az első 2 csoportot normál levegőjű helyiségben tartottak, miközben az egyik csoport koffein injekciót, a másik sóoltatot kapott. A másik 2 csoport esetében a helység oxigén szintjét felére csökkentették, az egyik csoport ugyanúgy koffeint, a másik sóoltatot kapott. Az eredmények szerint mindkét körülmény mellett a koffeinnel beinjekciózott egerek olyan utódokat hoztak a világra, akiknél elvékonyodott a szív üregeit elválasztó szövetréteg. Ezek után a kutatók megvizsgálták ezen csoport egereit, hogy meghatározzák, van-e hosszú távú hatása a koffeinnek az utódokra. Azt találták, hogy a koffeinnál kezelt egerek hím utódainál felnőtt korukra 20%-kal nőtt a testzsír aránya, a szívműködésük pedig 35%-kal csökkent. Tehát, kedves hölgyek, már előre érdemes arra felkészülni, hogy gyermeket szeretnének vállalni, úgy bizony fel kell készülni erre a szerepre, és jóval már hónapokkal, évekkel előtte mondjuk be lehet szüntetni a dohányzást, a koffeint, a kávét vagy egyéb élvezeti cikkeket, és igen, nekünk nőknek már megint a rosszabbik jutott, ugyanis mi, ahogy megszületünk, ugyanannyi petesejtel rendelkezünk, és ezt folyamatosan romboljuk, hogyha romboljuk, a férfiaknak pedig a hímival sejtjük folyamatosan pótlódik, ezért ők, hogyha mondjuk sokat dohányoznak, akkor még van esély arra, hogy idézőjelben normális utódokat hozzanak létre, de egy biztos, hogy mind a két szülőnek fel kell készülnie az anya, illetve az apa szerepre. Na de hát a csecsemőkről és a magzatokról ennyit. A hűsítő vagy éppen melegítő zenék után itt a Koktélban majd nem sokára a könyvajánlóval érkezek vissza.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Koktélban már megszokhatták, hogy néhány percet mindig áldozunk a kultúrának, ugyanis könyvajánlónk érkezik. Ma Feldmár András Bernát Orsolya közös könyvével, az Igazi vagy iskola nőknek című könyvével foglalkozunk. Ezt szeretném most önöknek egy kicsit bővebben kifejteni, mármint a tartalmát. Ennek a könyvnek nincs műfaja, ahogyan a Feldmár féle iskola sem iskola szó bármilyen szokásos értelmében, habár vannak tanárai, hallgatói ösztöndíjai. Nem lehet igazi iskolának tekinteni, mert itt senki nem akar megtanítani semmit senkinek. Az iskola és a tananyag alapját kérdések képezik. A kérdések arról szólnak, hogy a nő igazi-e, és hogy van-e a világnak női olvasata egyáltalán. Heteken, hónapokon át gyűltek a kérdések életről, halálról, szeretetről, testről, születésről, erőszakról, vallásról, kapcsolatokról, mitológiáról, művészetről, alkotásról, gyermeknevelésről, Ádámról és Éváról, meg persze a paradicsomról. Igazi vagy? Bátor vagy? Mersz kérdezni? Mersz válaszolni? Mersz kételkedni? Önmagadban is? Véget nem érő beszélgetés, amiben idővel újabb és újabb részt venni szándékozók jelentkeztek be. Olyanok, akiknek mondani valójuk volt, és olyanok, akiknek újabb kérdéseik. Hogy miért lett ez a nők iskolája? Mert engem a nők érdekelnek, felelte Feldmár. És azért is, mert rengeteg dolog van, amiről a nők soha nem beszélnek, nem mondják el az anyák a lányaiknak, mert nekik sem mondta el az anyjuk, mert ők sem tudták, és ezt nem tudjuk már, hogy van-e egyáltalán bármiféle igazi tudás, ami a miénk, amire érdemes lenne rákérdeznünk. A könyv alkotói szeretnék, ha lenne ilyen. Nos, röviden erről szól ez az iskola nőknek. Azt tanácsolom, hogyha igazi nőkké szeretnének válni, akkor feltétlenül olvassák el, persze a többi szakirodalom mellett. Ez volt a mai könyvajánlónk itt a Koktélban. Nem sokára, de csak is a zenék után arra derítünk fényt, hogy van-e összefüggés a tüsszentés és a szex között.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Remélem, hogy megvan önöknek még az összes körme, és nem rágták le, hogy vajon van-e összefüggés a tűzszentés és a szex között. Azoknak a nőknek, akik azt gyanítják egy férfiról, hogy a szexre gondol, érdemes odafigyelniük a tűzszentésre, mivel egy brit kutatópáros szerint a tűzszentés a nemi izgalom jele lehet. Mahmoud Butta és Harold Maxwell egy anonim középkorú páciensének esetét mutatom most be önöknek. Ez a paciens kontrollálhatatlan tüsszentési hullámokról számolt be, valahányszor a szexre gondolt. Az eset felkeltette a kutató kíváncsiságát, ezért további bizonyítékok gyűjtésébe kezdtek anonim internetes csetelők körében, ahol 17 személy, nők és férfiak egyaránt számolt be arról, hogy azonnal tüsszentenek, miután a szexre gondolnak. További hároman pedig azt állították, hogy orgazmus után tüsszentenek. Buta, az Oxfordi John Radcliffe kórház fülorgégész szakorvosa szerint a jelenség sokkal szélesebb körű lehet, mint gondolnánk, és akár örökletes is lehet. Feltétlenül furcsának tűnik, de úgy gondolom, hogy ez a reflex evolúciós relikviákat mutat az idegrendszer egy részének, az úgynevezett vegetatív idegrendszernek beidegzésében. Ez az a rész, amely nem a mi irányításunk alatt áll, és amely automatikusan irányítja a szívverésünket és a pupillánkon átengedett fény mennyiségét. Időnként az ebben a rendszerben lévő jelek keresztezhetik egymást, valószínűleg ezért lehet az, hogy egyesek tüsszentenek, amikor a szexre gondolnak. Buta azt is elmondta, hogy korábban mindössze egy-két utalás létezett az orvosi szakirodalomban a szex és a tüsszentés összefüggésére. A frissebb 1972-ben jelent meg egy szakfolyóiratban, és egy 69 éves férfiról írt, aki heves tüsszögésről számolt be az orgazmus követően. Buta szerint azonban a téma nyilvános tárgyalását a társadalmi gátlások és a szégyenlőség akadályozhatta meg. A kérdés mélyebb vizsgálatához további kutatásokra lenne szükség. Tehát kedves hölgyek, férfiak, érdemes megfigyelni a másik nemet, hogy vajon mikor is tüsszent, lehet, hogy a mi környezetünkben is találunk olyat, aki vagy orgazmus után, vagy pedig csak amikor a szexre gondol, tüsszent. Na jó, nem minden tüsszentés jelenti azt, hogy a szexre gondolunk.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Reklám.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
12: Hirdessen a Hobby Rádióval!
13: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
12: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
13: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
12: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
14: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
12: a Hobby Rádióban!

Tudták önök azt, hogy van olyan, hogy ajakér függőség? Szakértők szerint vannak emberek, akik olyan gyakran használnak ajakírt, hogy már szinte függővé váltak. Sokak számára nehézséget okoz letenni a szőlőzsírt, mivel annyira megszokták már, hogy ajkuk magasabb nedvességtartalma,

0: olcsó és a drága márkás termék. Tudom, itt a tél érdemes és kell is óvni a szánkat, de azért az ajakírrel csak óvatosan.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Rádió.
7: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Ennyi volt a koktél első órája, de nem menjenek sehová, hisz a következő órában még mindig fokozzuk a vágyakat, mégpedig vágyfokozó illatok segítségével. Szám szerint 5-öt fogok bemutatni önöknek, tehát hogyha van már kiszemeltük, vagy éppen jelenlegi partnerüket szeretnék még csábosabbá tenni, vagy éppen elvarázsolni, akkor a következő órában is érdemes minket választani. A kötelező percek után pedig ígérem, folytatom a koktél második óráját.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Világjáró.
5: A Hópi Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkeztek, visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli esemény kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki. Személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Kivételes eljárásban tárgyalhatja az országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása. Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban. Nagyszabású mérgező füsttel járó tűz ütött ki Belgium középső részén egy ipari létesítményben. A történtek miatt iskolákat zártak be, közölt a belga sajtó. A lángok egy textilraktárt pusztítottak el, miközben az égés során mérgező aszbeszt részecskéket is tartalmazó füst szabadult fel. A hatóságok rendkívüli intézkedéseket vezettek be, több település lakóit felszólították, hogy maradjanak otthon. 80 éves az olasz köztársaság az államfő videómaratont indított. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután az államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A felhívás szerint elég egy rövid mobiltelefonos videófelvételt készíteni a számomra a köztársaság kezdő mondattal. Ma a felhőtlen, derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet, szűnik a csapadék, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A záporokat, zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby rádió.
3: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a koktél. A mikrofonnál.
4: Jajják, ez már a koktél második órája. Én még mindig Tóth Mihály Nikolett vagyok. Én kevergetem, kavargatom, kogyvasztom önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt. Ahogy már az előző óra végén mondtam önöknek, ebben az órában vágyfokozó illatokkal lehet megismerkedni. Szám szerint 5-öt fogunk megvizsgálni, hogy melyiknek milyen hatása van, melyik honnan ered, és hogy honnan tudjuk, hogy ez az illat hatásos lehet. Ez vár tehát önökre a következő közel 60 percben. Remélem most is velem kalandoznak az illatok terén. Némi zene után ígérem, hogy a legerősebb vágykeltő illattal fogjuk kezdeni, vagyis folytatni a koktélt.
3: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
5: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
7: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
7: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
7: Szivárvány.
6: Szivárvány.
7: Szivárvány.
6: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
7: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció. Illés.
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
6: Omega.
10: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
7: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: hobbyradio.hu

0: A formás idomok mellett legalább olyan fontos az édes illatfelhő, amit magunk után húzunk. Most megtudhatják, hogy melyek a legszexibb aromák. Az illatoknak egyéniségük van, méghozzá éppen olyan összetett és gazdag, mint nekünk. Kedvenc parfümünk annyira hozzánk nőhet, hogy később a hasonló illatokról mindig mi fogunk az emberek eszébe jutni, kedvesünk párnáján ott felejtett illatfelhő pedig még másnap is felidézi benne a szerelmes éjszaka emlékét. Az aromák azonban nem csak akkor izgatóak, ha kötődnek valakinek a személyéhez, egyes illatok önmagukban is erőteljes vágykeltő hatással bírnak. Nézzük sorra, az első az ámbra. Ha olvasta a Moby Dicket, tudhatja, hogy az ámbra eszetek édes illatú, igen értékes anyagcsere terméke. A kiköpött ámbra a trópusi tengereken úszik, amit olykor hol dekányi, hol mázsányi fehére szürke masszábor partra vet a tenger. Ázsiában az ámbrát afrodiziákumként használják, nyugaton pedig ez nagyon ritka és drága anyag a legfinomabb parfümök alkotó eleme, ami tartósá teszi és enyhíti a virág illatokat. A vágykeltő ámbra illat olyan tartós, hogy még mosakodás után is megmarad a bőrünkön, de nem csak belélegezve hat szerelmi elixírként. Szájon át fogyasztva állítólag erős vágyfokozó hatása van. Ázsiában ilyen célból fogyasztják az ámbrával ízesített kávét.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a koktélban tovább kalandozunk az illatok világában, és a következő vágyfokozó illatunk a jázmin. Mámorító illata miatt a jázmint évszázadok óta afrodiziákumnak tekintik. Nehéz, érzéki, szinte animális illata szerelemfokozó hatásában a pézsma illathoz hasonlít. Az illatok királyának tartott jázmin sokkal erőteljesebb és férfiasabb, mint az illatok királynője, a rózsa. Alig van olyan illat együttes, amelynek ne lenne alkotó eleme, akár virág illatról, akár valamilyen férfiasabb illatról van szó. Afrodiziákus hatása pedig a testre és a lélekre egyaránt kiterjed. Érzelmekre gyakorolt pozitív hatásában a jázmin aroma felülmúlhatatlan. Stimulál, előzi a rossz kedvet és megteremti a szexhez szükséges hangulatot. Ez az illat a szenvedély és az öröm szimbóluma. Aromája kellemes közérzetet kelt, növeli az önbizalmat, optimizmus sugároz. Tehát, ha hódítani készülne, illatosítsa be a nyakát egy csepp jázminnal, és a vonzerő garantáltan nem fogja elhagyni. Azonban meg kell súgni, hogy én a jázmin illatát annyira nem szeretem, de nem sokára a zenék után tovább folytatjuk a vágyfokozó, vágykeltő illatok kavalkádját itt a koktélban.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
5: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
6: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
5: Nem lehet, hogy vírusos?
6: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
5: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
6: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
5: Majd ők megoldják.
6: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
5: Ők távolról is megoldják.
6: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
5: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver... és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
7: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
8: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Azt gondolom, az illatok magukért beszélnek. Itt a koktélban még mindig a vágyfokozó illatokról van szó. Most a szantálfa illatáról beszélünk. A szintén pézsma illatú szantálfa az alfa adronosztanol szagára emlékeztet, ami az emberi verítékben található férfi feromon. Ez magyarázatot adhat arra, miért használják évszázadok óta afrodiziákonként a szantálfát, azonban nem csak a pézsmára emlékeztető illata miatt vágykeltő ez az aroma. A szantálfa ugyanis szabályozza a hormonokat, és egyszerre hat a testre és a lélekre. Az aromaterápiában sokszor az impotencia kezelésére használt illat kiváló antidepresszáns, enyhe eufóriát okoz és jó közérzetet biztosít. Van még nekünk egy ilang-ilang illatunk is, ez az afrodiziákum elsősorban az érzelmekre gyakorolt pozitív hatása miatt lett híres, illetve kiváló a depresszió ellen, emellett pedig oldja a stresszt és a szorongást is, amelyek a szexuális problémák leggyakoribb okozói. Az ilang-ilang nem véletlenül jelenti a virágok virágát, rendkívül édes, nehéz és érzéki illat, ezért gyakran keverik bergamottal vagy citrommal, hogy könnyedebb legyen. Bánjunk azonban óvatosan ezzel az erotikus illattal, túl nagy koncentrációban vagy túl hosszú ideig használva, ugyanis émelygést vagy fejfájást okozhat. Azonban néhány zene után az illatok királynőjéről, vagyis a rózsa illatról lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Az illatok kavalkádjában, a vágyfokozó illatok terén még maradt egy illatunk, mégpedig az illatok királynője, a rózsa. Az évszázadok során a rózsa igen értékes aroma volt, fáraók és királyok illatszere. Az illatok királynőjeként tartják számon, és ősidőktől fogva használják vallásos és mágikus szertartásokon, illetve afrodiziákumként, a szerelmi bájitalok kedvelt összetevője. Az ókori gyógyfüvesek a rózsát, a nemi szerveket és a testi szerelmet szabályozó Vénusz bolygó virágai közé sorolták. A rózsa mindig is a szerelem illata volt, és egészen a mai napig megőrizte rangját, amely drágaságában is megmutatkozik. Az illat eszencia kivonása mérhetetlenül költséges folyamat. Fél kiló rózsa olaj kinyeréséhez nem kevesebb, mint egy tonna rózsaszíromra van szükség. A rózsa erejét a fenilanol nevű anyag adja, ami narkotikus hatású és csökkenti a szexszel kapcsolatos szorongást, és abban is segítségére lehet, ha nem tudja érezni érzelmi okokból a nemi izgalom állapotát. Meg kell, hogy mondjam, én a rózsa illatát nem igazán szeretem, ha már választanom kellene ezekből az illatokból, akkor az ilang-ilang lenne az, amit én szívesen beszippantanék, bár az ábra is ott van még a dobogon, legalábbis nálam.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló. Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Ha az órájukra pillantanak, akkor azt láthatják, hogy lassan-lassan véget ér a koktél második órája is. Én nagyon remélem, hogy ezek után most már kevesebb koffeint fogyasztanak, hogyha gyermeket szeretnének vállalni, vagy ha éppen már terhesek. Ezen túl ugye a könyvajánlónk jó voltából megismerkedhettünk fel már András Bernát Orsolya közös könyvével, Igazi vagy, avagy Iskola nőknek című könyvével. Remélem nem felejtették el, hogy a tüsszentés és a szex között lehet némi összefüggés, és nagyon óvatosan kell bánni azzal a bizonyos ajak irrán, mert hogy függőséget okozhat. Ha pedig egy jó kis vad éjszakát szeretnének csapni, akkor megismerkedhettek 5 vágyfokozó

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Ha egy ember 50 éves korában úgy ébred, hogy semmije se fáj, akkor meghalt.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
1: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Szúnyogirtás lesz a következő napokban. Az utazási biztosítások megkötésére figyelmeztetnek. Ma délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogirtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. A nyári utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége keddi közleményében. Magyarországon 18 biztosítótársaság termékei közül lehet választani, a szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. A tatai vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésének állít emléket a június 5-én kezdődő tatai patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra, több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel, közölték a szervezők az MT-vel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostrom technikai eszközről, a petárdáról, azaz a korabeli néven a pataráról kapta. Megdőlt hétfőn a májusi hőségrekord Nagy-Britanniában. A Brit Meteorológiai Intézet adatai szerint a nap folyamán majdnem 35 Celsius fokos országos hőmérsékleti maximumot mértek. A világhírű nyugat-londoni királyi botanikus kert a Kew Gardens megfigyelő állomásán. Az intézet hangsúlyozta, hogy az ilyen hőség Nagy-Britanniában nemhogy május végén, de még a nyár közepén is kivételesnek számít. Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
1: Hobby rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió!

0: szürke.
1: A feszbe ilyen hangom. Hát biztos azért, hogy mondtam, amikor beszélgetünk, akkor álltam.
0: Szürke.
1: És ezt leveszi a barátod is, mi?

0: Névnapköszöntő.
1: Május 27-én a Hella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A német eredetű női név, a Helga alakváltozata és a Helena a német rövidítése. Május 27-én kívül a Hellák ünnepelnek még április 23-án, július 31-én és október 14-én is. A Hella név betézése Hellácska, Ella, Elli, Ellike, képviselője a névnek, ön kedves Hella. A Hellákon kívül május 27-én ünnepelnek még az Ágoston, Gyula, Pascal, Pelbárt, valamint Szörinke nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 27-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1508. május 27-én a horvátországi Zrínben megszületett Zrínyi Miklós horvát dalmát és szlavon bán, a szigetvári hős, akinek helytállását dédunokája gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradunk még a 16. században, 1564. május 27-én meghalt Calvin János, francia-svájci reformátor. 1541-ben lett Genf prédikátora, és haláláig szinte diktátori hatalommal kormányozta a várost. Calvin elképzelései alapján Genf olyan várossá alakult, amelyben az élet minden területét a reformáció határozta meg. Calvin tanai még életében elterjedtek Franciaországban, Angliában, Skóciában, Németalföldön, a Rajnai Pfalzban és Magyarországon is. A 18. század végével folytatjuk. 1794. május 27-én megszületett Cornelius Vanderbilt, a legendás gőzhajó és vasútbirodalom feje. A holland származású amerikai tengerész 16 éves korában kezdte kiépíteni hajóbirodalmát és összegyűjteni hatalmas vagyonát. Induló tőkéje az anyjától kölcsön kapott $100 volt, melyből egy használt utasszállító bárkát vett. 1853-ra már 11 millió dollárja volt, majd 70 évesen felismerte, mekkora üzlet van a vasútban, ennek köszönhetően hamarosan további 90 millió dollár tehetett a bankszámlájára. Vagyona és hírneve ellenére az arisztokrácia sosem fogadta be, ehhez túl mocskos szájú és zsugori volt. Mindössze egyszer ajánlott fel 1 millió dollárt a Nashville-i egyetemnek, ez ma is az ő nevét viseli. A 20. századdal folytatjuk. 1931. május 27-én elsőként emelkedtek Picard és Kniffer a stratoszférába léghajóval. 6 évet lépünk mindössze előre, 1937. május 27-én átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Hídépítésen itt alkalmazták a világon először a biztonsági hálót hídfőtől hídfőig, ez 19 munkás életét mentette meg. 1948-al folytatjuk, május 27-én megszületett Presser Gábor zenész, zeneszerző, az LGT oszlopos tagja. És 1963-mal fejezzük be, május 27-én meghalt Kármán Tódor, a világ első helikopterének megalkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. május 27-e szerda. Evangélium Szent Márk könyvéből, 10. fejezet 32-től 45. vers. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik. Kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Elmélkedés. Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartanak. Az út végpontja a kereszt. Jézus harmadszor is világosan beszél szenvedéséről és haláláról, de a tanítványok nem értik, vagy inkább nem akarják érteni. Ebben a légkörben hangzik el Jakab és János kérése: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Mintha nem hallották volna, amit Jézus mondott, vagy talán azért kérik ezt, mert meg akarják kerülni a keresztet. A világ gondolkodása szerint a hatalomért versenyezni kell, előrébb kell jutni, befolyást kell szerezni. Jézus azonban új rendet hirdet: Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A tanítványi lét kulcsa nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Ez olyan fordulat, amely csak a Szentlélek erejében válhat életformává. A keresztény nagyság nem a pozícióból fakad, hanem az önátadásból. Nem az számít, ki áll elől, hanem ki hajol le másokért. Aki képes úgy élni, mint Jézus, csendesen szeretetből szolgálva, az valóban megértette, hogy mit jelent Krisztus követése. Az út Jeruzsálem felé mindannyiunk útja is. Nem kerülhetjük el a kereszttel való találkozást. De nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk együtt halad. Ő már kiitta a szenvedés kelyhét, amit nekünk is felkínál. Aki ebből a kehelyből iszik, az nem csak Jézus szenvedésében részesedik, hanem dicsőségében is. Uram Jézus Krisztus! Sokszor vágyom dicsőségre, elismerésre, s közben nem látom a keresztet, amelyből az igazi élet és a kegyelem fakad. Taníts úgy szeretni, mint te, önként, csendben, a másik ember javát keresve. Add, hogy ne uralkodni akarjak, hanem önzetlenül szolgálni. Formáld szívemet alázatos szívvé, amely kész követni téged Jeruzsálembe, a kereszthez és a feltámadáshoz. Segíts, hogy a te életformádat követő tanítvány legyek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Redikül. Szerdán 16 órától.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció. Illés.
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót.
2: Tudni valamit és tudni hogyan két különböző dolog. Tudni a kettőt hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
2: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Oda tette sülni a rántott húst, és leült számolni. 1, 2, 3.
3: Kempelen. Az első farkas, aki sütni tud.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Ráadásul az új burkoló lapcsaládok április 30-áig, április 30-áig, április 30-áig. Április soha nem vállalsz, mi? Azt én sem, azt baromira utálom ezt a hónapot. Ráadásul az új burkoló lapcsaládok április 30-áig telefonom van. Most lett volna a legjobb. Ez egy hihetetlen dolog.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A lakbér még mindig jelentős tételt jelent a fizetésekhez mérve. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosított terepterek működése. Ma délután hidegfront érkezik, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások mediánbérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások mediánbérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Benyújthatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Egy-két héten belül benyújthatják az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Az újonnan felálló szervezetet a lehető legnagyobb hatáskörrel szeretné felruházni a Tisza kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott interjújában. A kormányfő azt mondta, nagyon szeretné, ha a hivatal már nyáron fel tudna állni. Köztéri művészet és nemzetközi alkotói találkozó is lesz a Plac hétvégén. Táncos performanszokkal, monodrámával, kortárs előadásokkal és nemzetközi szakmai találkozókkal várja a közönséget május 26 és 31 között a Plac hétvége Budapesten. A program sorozat részeként hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és helyspecifikus projektjeiket a főváros különböző pontjain. A rendezvény a Creative Europe támogatásával valósul meg. Ma a felhőtlen, derült délelőttöt követően délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Estére többfelé csökken a felhőzet, szűnik a csapadék, sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet a szél. A záporokat, zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
6: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
7: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Hobbirádió. E-mail címünk info@hobbirádió.hu.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Jelentősen megváltozó kommunikáció az orvos és a beteg, illetve az orvos és az orvosok között. Mobil alkalmazások, telemedicína, robotok, egyszerre több helyen jelenlévő doktorok, 3D nyomtatással orvosi segédeszközök és szövetek, fogba épített szenzorok, szemkamerával rögzített műtétek. Üdvözlet, ez itt a webcast.hu, magyar nevű podcast, a mikrofonnál a podcaster, Szalai Dániel. Teljesen megváltozik az orvoslás a következő néhány évben. Az itt felsorolt technológia csak néhány abból a számtalan izgalmas megoldásból, amelyről dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatóval beszélgettünk nemrégiben. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk, hogy mi várható a jövőben. Melyek a legizgalmasabb technológiák ezekből?
2: Nagyon nehéz válogatni, de én azt tudom mondani, hogy nekem a legizgalmasabb az, hogy a kommunikáció beteg és orvos, beteg és beteg, orvos és orvos között az abszolút átalakulóban van. Mondhatnám, hogy a legizgalmasabb az orvosi robotika, vagy az, hogy ma már lehet májszövetet egy nyomtatóval nyomtatni 3D-ben, de én tartom azt, hogy az a legfontosabb, hogy mindenkit érint, és kommunikálni egészségügyben, orvoslásban kivétel nélkül mindenkinek kell, és ebben az internet miatt, meg a mobil alkalmazások miatt óriási változások lesznek, amire nem csak a betegeket kell felkészíteni, de az orvostársadalmat is.
1: Melyek voltak ezek a technológiák, amiket láttunk itt az imént, és melyek, amik a legnagyobb hatással lesznek ránk?
2: Összefoglaltam azokat a technológiákat, amik igazán változást tudnak hozni az egészségügybe, kezdve a mobil alkalmazásokkal, bármilyen olyan mobil technológiával, ami lehetővé teszi azt, hogy ne legyünk az egészségügyi rendszerhez földrajzilag kötve. A telemedicina, tehát hogy a orvos hiányokban, például Ausztráliában, amikor több ezer kilométer van két kórház között, akkor egy robot jelenléttel az orvos egyszerre két helyen legyen ott, mert hogy így az ápoló elvégzi a munkát, de szakmai segítséget kap hátulról, ugye az orvosnak a jelenlétén keresztül. Ezen túl én tartom azt, hogy a legegyszerűbb technológiák, mint az internet maga, hogy közösségi média van, hogy egy beteg, akinek ritka betegsége van, ma, hogy megtalálja hasonszörű betegtársait, az igazából egyszerű, mert az interneten összekovácsolhatnak ilyen közösség. Míg 10-20 évvel ezelőtt a beteg hazament, és ha a környékén, a szomszédságában nem talált ilyet, akkor nem talált más ugyanolyan kórképpel küzdő beteget sem. Tehát, hogy az internettől kezdve a mobil technológiákon keresztül az egészen kicsit fantáziadús területekig, mint az orvosi robotika, lehet gondolkodni az a jövő orvoslásáról, a 3D-s nyomtatás, ami tényleg most már ott jár, hogy nem csak segédeszközt lehetne elmaradottabb területeken nyomtatni, hanem ténylegesen bio élő szöveteket. Akár később elérhetünk arra a pontra, amikor egy idősebb paciensnél a szerveket kicseréljük, mert képes vagyunk arra, hogy őssejtekből új szerveket hozzunk létre, azaz mint egy generál javításon, generál cserén keresztül fogunk menni, és várható az, hogy nem 50, 60, 70, 80, hanem akár több mint 100 éven keresztül fogunk élni, aminek meg lesznek a maga etikai és más korlátjai, de azt látjuk, hogy az igazán jövőben gondolkodó jövőkutatók szerint egy időn túl már a mesterséges intelligencia annyira fejlett lesz, hogy az emberi agyat tudjuk majd szinte leképezni digitálisan, tehát ha a testünk nem is él majd tovább, de az agyunk az digitális formátumban fog.
1: Etikai kérdést felvethet az is, hogy lesznek fogba épített ilyen naplózó rendszerek, amikkel utána vissza lehet nézni, hogy mit fogyasztottunk és mennyire tartottuk be a különböző orvosi előírásokat. Ez mikorra várható, és nem tart-e attól, hogy ezt megakadályozzák majd a jogvédők például?
2: Ez a szenzor már készen van, japán kutatók írtak róla, most arra van szó, hogy fogba lehet ültetni egy szenzort, ami azt méri, hogy a beteg milyen gyakran eszik, milyen gyorsan, hányszor rág és dohányzik-e. Tehát, ahogy Dr. House örömmel nézni ezt a világot, extrém nehéz lesz hazudni az orvosunknak, ami felvet etikai problémákat, hiszen senki nem akarja, hogy folyamatosan figyelve legyen, még akkor sem, hogyha ez csak egy szenzor és nem egy videókamera vagy egy ugye nagy testvér. De azt látjuk, hogy nagyon helyes az, hogy jogvédők ilyenkor tiltakoznak, és nagyon helyes az, hogy az orvoslásba bevezetett minden újdonságnál figyelemmel kell lennünk az összes szereplőre, a betegtől az orvoson keresztül a döntéshozóig, és azt biztosítanunk kell, hogy semmilyen jog ne sérüljön. Én azt tartom csak, hogy azért a digitális technológiák tudnak olyan előnyöket biztosítani, amikor érdemes mérlegelni, hogy a mérleg két oldalán mennyi etikai probléma és mennyi gazdasági, egészségügyi haszon van. Eddig is így tettünk, a gyógyszerekkel is, és újfajta kezeléseljárásokkal is. Ezentől is így fogunk tenni, csak ilyen döntéseknél egyre többször fog szóba jönni a digitális technológia, és nem csak a gyógyszerek, vagy eddig bármilyen hagyományos terápiás megoldás.
1: Műtéteket szemüveggel lehet közvetíteni. Ez hogyan működik majd?
2: A Google szemüveg, ami lehetővé teszi azt, hogy a szemüveget viselve a jobb látóterünknek az egyharmadában olyan információkat lássunk, amik az internetről származnak. Közben videót is tudjunk felvenni a saját szemszögünkből. Egy amerikai kollégám írt nekem éjjel nyár közepén, hogy az első műtétjét fogja a szemüvegen keresztül adásba adni, tehát lehet követni interneten keresztül a műtétet magát, és arra lehet számítani, hogy rövid új időn belül ezek a szemüvegek egyre nagyobb nyilvánosságot fognak kapni. De én tartom azt, hogy azért lesz ez jó, mert amikor a sebész szemszögéből lesz egy műtét felvéve, és több százer ilyen műtét lesz felvéve folyamatosan, akkor lehet majd keresni azokat a pontokat, ahol lehet fejleszteni a műtéti eljárásokat magukat, nem az orvos hibáját keresve, hanem egyszerűen csak a fejlesztés irányokat keresve, mert hogy nem is ember fogja ezeket végignézni, hanem az IBM-nek a Watson nevű szuperszámítógépe fog egyszerre 200 millió ilyen videót átnézni és keresni benne a fejlesztési lehetőségeket.
1: Másik a telefonra rátehető kis tok, ez mire jó, hogy működik?
2: Ez a világ első olyan okostelefonra helyezhető tokja, ami EKG-t képes mérni. Ez az amerikai gyógyszeripari ügynökség által az FDA által bevizsgáltnak titulálható, ami azt jelenti, hogy a gyógyszereket is ők ellenőrzik, és amit ők bevizsgálnak, az általában aprúvált a világ minden táján. Ez is egy ilyen klinikailag bevizsgált eszköz. A telefon belehelyezve, ami egy ingyenes alkalmazás fut rajta, a tok kerül $200, ha jól emlékszem, akkor a kézben tartva a tokot és a telefont egy EKG vizsgálatot lehet elvégezni. Tehát azt látjuk trendekben, hogy eddig a paciensek otthon vérnyomást és vércukorszintet mértek, most már EKG-t is, szerintem hamarosan akár genomot fognak szekvenálni otthon, a technológia maga elérhető lesz, az ára szerintem nem olcsó lesz, hanem szinte ingyenes, és arra lehet számítani, hogy majd betegek ezekkel az adatokkal mennek az orvosukhoz. Most erre a világra a beteget is készíteni kell, és pláne az orvostársadalmat. Ezért tartok a Semmelweisen, a Stanford Egyetemen kurzusokat medikusoknak, ezért tartok több száz workshopot végzett orvosoknak, ezért jött ki az első klinikai kézikönyvem a témában, hogyan lehet felhasználni az ilyen digitális technológiákat az klinikum egészségügyben, és mindenfajta platformon igyekszem segíteni az orvostársadalmat, hogy készüljön erre a világra, de azért ne felejtsük el, hogy a szakmai tudással ők rendelkeznek, de a beteget partnerként kell kezelni. Tehát az egészségügy változóban van, és erre igyekszem a feleket felkészíteni.
1: Volt egy hír, hogy az EKG-t lehet biztonsági célokra használni, tehát azonosításra. Mennyire hisz ebben, mennyire egyediek tényleg a szívhangok?
2: Láttam a technológiát, ezt NIMI-nek hívják az eszközt, és egy karperecként kell viselni, és mivel a egyedi szívritmusoknak megfelelően és EKG-nak megfelelően kapcsolja jelszót ehhez a szívritmushoz és mérés eredményhez. Elvileg ezzel számítógépet lehet kinyitni, ugye a jelszóval felnyitni, garázsajtókat kinyitni, stb. Teljesen jogos a kérdés. Azt a kérdést küldtem el én is nekik, a fejlesztőknek, hogy viszonyulnak ahhoz a kérdéshez, hogy egyrészt nagyon sok embernek az EKG-ja, mint eredmény, az már digitálisan is elérhető, tehát akár mi mehető az az eszköznek a jelszava, amit ők viselnek. Másrészt mi van azokkal, akiknek szívritmuszavaraik vannak, és erre hogyan fog az eszköz reagálni. Ők azt mondták, hogy ezeken a fejlesztéseken dolgoznak, ők ezt egy olyan ötletként vetették fel, ami ténylegesen egy nagyon személyes jelszót tud adni, anélkül, hogy azt fel lehetne törni, de megvannak a maga korlátai, de dolgoznak rajta.
1: Mi a helyzet azokkal, akiknek szívritmus szabályozója van?
2: No igen, akik ugye elvileg a definíció szerint akár kibornak is minősülnek, hiszen technológiai eszközt hordanak, biológiai szövetekhez hozzácsatolva. Látunk olyan híreket, és én a NASA-nál voltam egy kurzuson, ahol az egyik legismertebb biztonsági szakértő arról beszélt, hogy már lehet hackkelni vércukorszínmérőt, inzulin adagolókat és pacemakereket is. Én azt gondolom, hogy ez a gyártóknak a felelőssége, hogy afelől teljesen megbizonyosodjanak, hogy ilyen nem történhet meg, hiszen itt nem pénzlopásról, ilyen mértéklopásról beszélünk, hanem emberéletekről van szó, és egy-egy ilyen hekkelés hatalmas emberi kárt tud okozni. Tehát a gyártók felelőssége az, hogy ilyen ne történhessen meg.
1: Az elmúlt percekben dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatót hallottuk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió.
0: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Lával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió.
1: Rendben befejeződtek az érettségik, közel 4000 rendőr áll szolgálatba a Bajnokok Ligájának döntőjére. Ma délután gomoly felhők érkeznek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendben befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgáig, közölte az Oktatási Hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen, 14. Leó pápa első encikliája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A dokumentum a digitális kornak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. 14. Leó szerint a technológiai fejlődés, azon belül is a mesterséges intelligencia a 4. ipari forradalomnak számít. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. Ma a nap első felében még sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd délután egy hidegfront hatására több tájegységünk felett erőteljesebben megnövekszik a komoly felhőzet, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül a szél, délután 31 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Szép napot és kellemes rádiózást kívánok Önöknek, már is indul a zamat. Én Kiskata vagyok, és a következő két órát fogjuk együtt tölteni. Mesés témánk van, a passzói, vagyis a bab lesz a mai fő alapanyagunk, sőt, első számú, és majd, hogy nem egyetlen alapanyagunk, na jó, nem, azért sok-sok alapanyagot fogunk még használni, de az biztos, hogy a zöld bab lesz a fő szereplő. Remélem, hogy velem tartanak, és megosztják velem a saját receptjeiket is, akár a Zamat Facebook oldalán. Már is indulunk, érezzék jól magukat!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

Önök az Amatot hallgatják. A világon az egyik legnagyobb területen termelt növény a bab, vagy paszúj, vagy fuszújka. Ezt a növényt is Amerika felfedezésének köszönhetjük, hiszen a mexikói, perui területeken termelték először. Az indiánok már ősidők óta fogyasztják. Ezzel szemben az öreg kontinensen csak a 16. században kezdtünk vele megismerkedni. Két alapvető fajtája a bokorbab és a karóbab, de ezen belül számos fajtát különböztetünk meg egymástól, mindet fogyasztjuk zölden, hüvelyes formában, illetve száraz babként kifejtve. Több száz babfajtát ismerünk, tarka, fehér, nagyszemű, kisszemű, vaj, szója, sárga, jég és vörös, de van négerbab, vesebab, ceruzabab, cirmosbab, és még órákon át lehetne sorolni. Hajdan minden napnak megvolt a maga babétele. Ennek az alapanyagnak is akármelyik fajtája is kerül a tányérunkba, magas vitamin és ásványi anyagtartalma van, sőt, cukorbetegeknek állítólag azért érdemes belőle minél többet fogyasztani, mert szabályozza az inzulint a vérben, de diétázóknak is előszeretettel ajánlják, magas rosttartalma, alacsony kalóriatartalma is laktató volt amiatt. A zöldbab lényegesen könnyebben emészthető a szárazbabnál. Kezdetben inkább a szárazbab változata volt népszerű, de a reformkonyha felfedezte a zöldbab jó tulajdonságait is, és az elmúlt évtizedekben igen kedvelt lett. Nyáron különösen szeretjük, mert változatosan elkészíthető, és nem kell vele sokat bajlódni. Ha a zöld babot veszünk, olyat választunk, ami zsönge, ha meghajlítjuk, akár el is törik, lehetőleg ne tároljuk 2-3 napnál tovább. Ha tudjuk, hogy nem lesz időnk elkészíteni, akkor inkább fogyasszuk le. A babot akár előfőzés nélkül is betehetjük a fagyasztóba, és akkor mindegy, mikor használjuk el. Ma elsősorban a friss, fiatal termésekkel fogunk foglalkozni itt az Amatban, vagyis a zöld babbal, aminek ugye szintén több fajtája van, színe alapján például lehet zöld vagy sárga, de van vékony, vastag, korai kései, és még ezeken belül is számtalan. Remélem, ma is velem tartanak.

0: Önök a Zamatot hallgatják, benne pedig a zöld bab a mai alapanyagunk. Bizonyára önök is szeretik a gőzben főzött zöld babot. A gőzben főzés a párolásnak azon változata, amikor nem vízben, hanem egy speciális edényben, vízgőzben főzzük meg a zöldségeket, adott esetben például a babot. Az edény különlegessége, hogy rendelkezik egy betéttel, amelynek az alja lyukacsos, ez alá kell a vizet önteni, majd lefedni, és így föltenni a tűzhelyre. Nagy előnye, hogy jobban megmarad a benne főtt étel tápanyagtartalma, és kevésbé szárad ki. Ha így főzzük a zöld babot, utána elegendő meglocsolni egy kis tejföllel, vagy akár fűszeres vajjal, vagy valamilyen mártással, például sajtmártással. A mártást az alapján választjuk ki, hogy éppen hol tartunk a fogyókúrában. Ha az ugyan nekem úgysem kell fogyókúráznom, vagy a nem érdekel már a diéta szakaszban járunk, akkor mindegy, mivel esszük, de ha a már csak 5 kiló, vagy a kitartok és csak azért is lefogyok szakaszban járunk, akkor csak valami könnyű mártást készítsünk. Diétázóknak ajánlom például a paradicsommártást. Egy nagyon kevés olívaolajon hagymát dinsztelünk, rátesszük a felkockázott paradicsomot, esetleg felönthetjük egy kevés paradicsomlével is, vagy sűrített paradicsommal, ízesítjük egy kevés sóval, borssal, bazsalikommal, és már önthetjük is a párolt zöld babra. De ha nem érdekelnek a kilók, akkor nyugodtan kreálhatunk sajtmártást is, és ha már lúd, hát legyen kövér, vagyis ha már sajtmártás, akkor legyen 4 sajtmártás. Bármilyen sajtot használhatunk hozzá, mozzarellát, trapistát, edámit, gorgonzolát, parmezánt, kamambert, goundát, tehát tényleg mindegy, csak 4 különböző legyen. Arra azért érdemes figyelni, hogy legyen benne egy krémesebb állagú, mint például a kamambert vagy a feta, a többi legyen keményebb, reszelhető, és legyen egy markánsabb ízű is, vagy akár valamilyen füstölt sajtot is választhatunk hozzá. A keményebb sajtokat lereszeljük, a krémeset szétnyomkodjuk, aztán 2 gereszt fokhagymát átnyomunk a fokhagymaprésen, majd egy nagyon kevés olajat forrósítunk, és rádobjuk a fokhagymát. 2 keverünk rajta, és azonnal fölöntjük 2 deci tejszínnel. Hogyha az már meleg, de még nem forr, akkor beleszórhatjuk a sajtokat, és addig kevergetjük, amíg el nem olvadnak. Ehhez a művelethez használhatunk fakanál helyett akár habverőt is. Végezetül ízlés szerint fűszerezzük, szerecsendióval, borssal, és már kész is. Ezzel meglocsolva a gőzben főtt zöldbabok nagyon finomak lesznek, akár vacsorára is ehetjük.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez itt a zamat. Azt mondják, Európában először az olaszok fedezték fel a babot. Ezért arra gondoltam, hogy az első levesünk legyen egy hamisítatlan olasz leves, egy minestrone. A minestrone az olaszok levese. Rengeteg zöldséggel készül, rántás és habarás nélkül. Az, hogy mi kerül a levesbe, függ attól, hogy Itália mely részén járunk éppen, de attól is persze, hogy mi van a hűtőben. Ez a féle igazi mindent bele leves. Nincs egy etalonnak mondható receptje sem. Ehhez a mai pestós változathoz például kétféle bab is kell, zöld bab természetesen, illetve nagyszemű fejtett bab. De lássuk a többi hozzávalót. 15 deka kell a nagyszemű babból, egy kisebb fejhagyma, egy-két gereszt fokhagyma, egy csokor petrezselyem, 4-5 levél zsája ízesítésnek, egy nagyobb zeller, egy nagyobb sárgarépa, 2 darab burgonya, 25 deka hámozott paradicsom, 5 levél bazsalikom, egy nagyobb cukkini, 15 deka zöld borsó, 8 deka zöld bab és egy negyed kis fej káposzta, valamint 2 liternyi húsleves, amit elkészíthetünk akár házilag készített leves kockából is. Szükségünk lesz még egy kevés vajra, csőtésztára, tálaláshoz pedig 4 evőkanál pestóra és 2 evőkanál reszelt parmezánra. Első lépésként a babot, a nagyszemű babot egy éjszakára hideg vízbe másztatjuk. Másnap a hagymát és a fokhagymát megpucoljuk, apróra vágjuk őket, a fokhagymát akár fokhagymapréssel is elintézhetjük, a petrezselymet ugyancsak megmossuk, lecsepegtetjük és azt is felszeljük egészen finomra. A szalonnát is felkockázzuk, és előkészítjük a többi zöldséget, a zellert és a sárgarépát kettévágjuk vagy negyedeljük, a burgonyát meghámozzuk, fölkockázzuk, a paradicsomot szintén fölaprítjuk, a cukkénit megmossuk és felkarikázzuk, ezt meg is lehet akár hámozni, a zöld babot pedig olyan 4 centi nagyságú darabokra vágjuk, érdemes ugye a két végét levágni, és a gerincéről a szálkát lehúzni. A káposztánkat pedig megmossuk, elnegyedeljük, és egy negyed részét lereszeljük, a többit pedig visszarakhatjuk a hűtőbe. Előveszünk egy nagy lábast, abban egy kis vajat hevítünk, hozzáadjuk a hagymát, a fokhagymát és a szalonnát egyszer-kétszer megkeverjük, és kis lángon addig pirítjuk, pároljuk, amíg a hagyma aranysárga színű és puha nem lesz. Ezután keverjük hozzá a zellert, a sárgarépát, a burgonyát, és még 5 percig tovább pároljuk, majd hozzáadjuk a paradicsomot, fűszerezzük bazsalikommal, szemesborssal, petrezselyemmel és zsájával, illetve megszorhatjuk borssal is, és ehhez a zöldséges keverékhez öntjük hozzá a húslevest, majd beletesszük a nagyszemű babot is. Lassú tűzön 1 órán át főzzük a levesünket. Amikor már a burgonyák elég puhák, de még nem főttek meg teljesen, akkor a leves lehet még ízesíteni, akár egy kis sóval vagy fűszerekkel, aztán hozzáadjuk a cukkinit, a borsót, a zöld babot, a káposztát és a tésztát, és addig főzzük, amíg minden hozzávaló meg nem fő teljesen puhára. Egyébként úgy jó, hogyha a tészta ilyen al dente állagú, tehát nem feltétlen kell belefőznünk a tésztát. A levesbe ezt nyugodtan megfőzhetjük külön is. Tálaláskor pedig pestót és parmezánt kínálunk hozzá. Jó étvágyat kívánok!
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: lesz még rosszabb!
1: Önök az Amatot hallgatják, benne pedig zöldbabból készítünk finomságot. Természetesen a zöldbab kiváló alapanyag a vegetáriánusok számára is. Most nekik fogunk egy sajtos rakott zöldbabot készíteni. A zöldbabot először is megtisztítjuk, és akár egészben, akár darabokba vágva enyhén sós vízben puhára főzzük, és leszűrjük. Hogyha zöld színű zöldbabból készítjük ezt az ételt, akkor érdemes egy késhegynyi szódabikarbonát tenni a bab főzővízébe, mert így megőrizhetjük a zöld színt. Illetve, hogyha igazán bő, lobogó vízben, fedő nélkül főzzük, és amikor elkészült, hirtelen jéghideg vízbe mártjuk, akkor is megmarad a színe, mert a hirtelen hőmérséklet változás hatására a növényben található zöld festékanyag, a klorofil fixálódik. Aztán fogunk egy tűzállótálat, vékonyan mekenjük vajjal, a zöldbab felét ebbe a tűzállótálba rendezzük, és leöntjük sajtos tojásos tejföllel. Már is mondom, hogy ezt hogyan készítjük elő, a tojás sárgáját összekeverjük tejföllel, és belereszelünk egy jó nagy adag sajtot. No és ezt a keveréket, illetve ennek a keveréknek a felét simítjuk rá a zöldbabunkra, aztán ismét zöldbab jön majd a tetejére, a maradék tejföl, és megszorhatjuk a tetejét még egy kis sajttal, a legtetejes tetejére pedig tegyünk még vajdarabkákat. Aztán betoljuk az előmelegített sütőbe, és így 15-20 perc alatt megsütjük. Hogyha nem vegetáriánus módon készítjük, akkor nyugodtan tehetünk bele sajt helyett, vagy a sajt mellé darált húst is. Érdemes egyébként a darált húsból előzőleg ragut főzni, mert ugye a zöldbab nagyon hamar elkészül, tehát túlságosan sokáig nem érdemes együtt sütni a húst és a babot, szóval mind a kettőt készítsük elő, hogy aztán csak összesütnünk kelljen, a húsos változatnak a tetejére is teszeljenek sajtot, és aztán fogyasszák el jó étvágyjal.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Ücsödét vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ez itt továbbra is a Zamat, és benne elérkezett az idő, hogy egy újabb leves receptet megosszak önökkel. Ez egy hungarikumnak számító ragú leves, természetesen zöldbabból. Egy kis fej vörös hagymát használunk hozzá, és egy kevés étolajat. Kell még csirkemellfilé, 2 darab, őrölt bors, fehérrépa, sárgarépa, zöldbab természetesen olyan fél kilónyi, egyébként a fehérrépából és a sárgarépából is 2-2 darabot érdemes használni. Ízesítésnek pedig használunk akár húsleves kockát, a marha húsleves kockának karakteresebb az íze, de nyugodtan használhatnak tyúk húsleves kockát is. Kell még 2-3 gereszt fokhagyma, 1 csokor kapor, 1 pohár tejföl és 1 evőkanálliszt, tehát habarni fogjuk majd az ételünket. Az elkészítésével nincsen sok gond, szerintem ilyen ragúlevest mindenki készített már, vagy kóstolt már. Ugye a hagymát kell tisztítani, pirulási sorrendre kell itt is figyelni. A hagymát megtisztítjuk, kockára vágjuk, és egy kevés olajon üvegesre pároljuk. Ehhez adjuk hozzá a fölkockázott csirke mellett és egy csipet borsot. Hogyha a hús kifehéredett, nem megsült, hanem csak kifehéredett, akkor adjuk hozzá a fölkarikázott vagy hasábokra vágott zöldségeket, illetve a zöldbabot, egy picit pároljuk, így ahogy van, aztán felöntjük vízzel, és aztán tesszük bele a fűszereket, illetve a fokhagymát. A fokhagymát egyébként érdemes egészben beletenni az ételbe. Hogyha megfőtt, akkor pedig előveszünk egy nagy bögrét, beletesszük a tejfölt és egy merőkanálnyi levest, jó alaposan összekeverjük, hozzáadunk 1 kanálnyi lisztet, simára keverjük, és ezzel sűrítjük be a levesünket. Levesbetétnek én a csipetkét szeretem a legjobban. Jó étvágyat hozzá!
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Elég egyszer tényleg, mondjuk a csak egy kis időt.

0: Ha már az imént egy hungarikum jellegű zöldbablevest készítettünk, egy jó kis ragulevest itt a Zamatban, akkor maradunk a hungarikumoknál, és halpaprikást, sőt, harcsapaprikást fogunk készíteni, természetesen ezt is zöldbabosan. Ehhez 50 dekányi harcsafilére van szükségünk, 20 dekányi zöldbabra, még 10 deka szalonna, egy fej vöröshagyma, nagyobb bacska vöröshagymát választanak, illetve kell egy paprika, 2 darab paradicsom, egy tejáskanálnyi piros fűszerpaprika, és 2 deci tejföl. A halfiléket szépen megmossuk, 3-4 centi vastagra szeleteljük őket, besózzuk és félretesszük. Aztán fogjuk a babot, azt is szépen megtisztítjuk, ugye 2 végét levágjuk és kihúzzuk a gerincmenti szálkát, és körülbelül akkor a darabokra vágjuk, mint a halat, vagy talán egy picit kisebbre, aztán sós forró vízbe dobjuk, csupán 4 percre, mert fogjuk még főzni. Leszűrjük, félretesszük. A szalonnát vékonyan fölcsíkozzuk, és azt is félretesszük, a hagymát meghámozzuk és fölaprítjuk. A szalonnával kezdjük, kevés olajon zsírjára pirítjuk, és ezen a kiolvadt zsíron félig megsütjük a halakat, majd kivesszük és félretesszük, és a visszamaradt zsíron pirítjuk meg a hagymát. Hogyha a hagyma állaga már megfelelő, akkor adunk hozzá egy kevés vizet, és addig pároljuk, amíg a hagyma teljesen szétmálik. Ekkor ismét zsírjára pirítjuk, és rátesszük a csíkokra vágott paprikát, és a meghámozott vagy meghámozatlan paradicsomot. Én egyébként szeretem meghámozatlanul hozzátenni a paradicsomot. Van, aki nem szereti, hogy a paradicsomnak a piros, vékony héja így összepöndörödik, úgyhogy nyugodtan meg is pucolhatják felhasználás előtt a paradicsomot. Sózzuk és pároljuk. Akkor, amikor már félig puha a paprika, akkor szórjuk meg a fűszerpaprikával, de úgy, hogy ugye előtte lehúzzuk a tűzről, aztán belekeverjük a tejfölt és a fölaprózott babot is. Pár percig kíméletesen összefőzzük, és aztán visszatesszük a hal szeleteket is. És amikor a hal teljesen átpárolódott, akkor lehet tálalni. Köretnek nagyon jó mellé a nokedli, de készíthetnek hozzá egy kapros galuskát is. Ehhez 2 darab tojást összedolgozunk olyan 30 dekányi liszttel, hozzáadunk egy csipet sót, mert ugye só mindenbe kell, és annyi vizet, hogy galuska sűrűségű legyen a tésztánk. Ezt a tésztát kiskanállal sós, forró vízbe szaggatjuk. Amikor megfőtt, akkor leszűrjük. Közben margarinon megfuttatunk egy evőkanálnyi fölaprított friss kaprot, és ebben megforgatjuk a galuskákat. Ezzel tálalva különösen finom lesz a zöldbabos harcsapaprikás. Amikor tálaljuk, akkor tehetünk még mellé tejfölt, és természetesen boros poharakat, és hogy milyen bort tegyünk az asztalra, no hát az is kiderül hamarosan, hiszen érkezik Kolozsvári András.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol

0: Ez itt a Zamat, benne pedig zöld babból készítünk finomságokat. A következő órában is, remélem akkor is velem tartanak. Most viszont jönnek a hírek.
1: Hobby Rádió.
2: Fogalmani mélyedek ki a busztába!
3: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
0: Ez itt a Zamat, benne pedig zöld babból készítünk finomságokat. A következő órában is, remélem akkor is velem tartanak. Most viszont jönnek a hírek.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
12: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
13: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Rendben, befejeződtek az érettségi vizsgák. Várhatóan július 1-én nyílik a biodóm. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendben, befejeződtek a 2025-26-os tanév. Május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgáig, közölte az Oktatási Hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. A különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogató számot, közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője kedden az MTI-ben. A biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannonpark részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, észak-keleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-észak-nyugati szele csak felé kísérhetik élénk erős lökések.
2: Ez itt a Zamat, a mai Zamatban pedig zöld babból készítünk mindenféle finomságot. Megérkezett a stúdióba Kolozsvári András, szia!
3: Szia, Kata! Zöld babos szép napot mindenkinek!
2: Hogyha már a zöld baba témánk, akkor muszáj megkérdeznem, hogy ugye a zöld babot, tehát a friss hajtást meg tudjuk különböztetni úgy egymástól, számtalan fajtája van. De vannak a zöld színűek, meg a sárga színűek. Ezek befolyásolják már alapvetően a borválasztást, hogy milyen színűt használunk?
3: Persze, attól függ, hogy milyen a hangulatunk.
2: Tehát akkor nem, oké. Akkor megnyugodtam, mert az volt a sejtésem, hogy talán nem, de hát ki tudja, hogy mi a helyzet. Viszont most van egy olyan ételünk, amihez mindenképpen kellene valami finom bort ajánlani. Ugye ez egy harcsa paprikás, ami zöld babbal készült. Javaslat?
3: Visszatérve azért módosítok egy picit a zöld meg a sárga bab között, azért van különbség ízben is. A sárga bab az kicsit édeskésebb bort bír el, mint a zöld bab. A zöld bab szereti ezeket a friss, ropogós, savú borocskákat, amik még így pezsegnek. De most beszéljünk másról.
2: A harcsa paprikásról.
3: Igen, én nagyon-nagyon szeretem ezt az ételt, és tudom, hogy te nem.
2: Lebuktattál.
3: Kata, tudjuk, hogy szegedi lány vagy, tiszaparti, és hát harcsa paprikást nem szeretni, hát ez olyan, mint a franciák, akik nem szeretik a sajtot, meg a bort, meg ilyesmi, meg a csigát. De én nagyon-nagyon kedvelem ezt az ételt, és tudom, hogy alapvetően a magyarok nagy része szereti a harcsa paprikást. Ugye, aki kedveli a paprikás ételeket, de nem akar a meleg miatt nagyon-nagyon nehezet enni, a hal az egy kiváló nyári magyaros étel. Kérdezz!
2: Az első és legfőbb kérdés, hogy milyen bort adjunk emellé. Ha ennél a paprika színéből, mert a piros paprika színéből, mert ugye azzal fűszerezzük, alapvetően arra gondolnék, hogy a vörös irányába kellene egy kicsit elindulni, de hát a babis meg a hal is olyan dolog, ami inkább a fehér felé menne. Tehát maradjunk a kettő között, és legyen rozé?
3: Úgy látszik, sok Sherlock Holmes könyvet olvashattál. Valóban, tehát hogyha a paprikás mártás nem lenne az ételen, akkor fehér bort innánk hozzá, de mivel ott van, valóban elindulunk a vörösebb borok irányába. Én azt mondom, hogy egy könnyű kadarkát, egy portugézert, egy alföldi kékfrankos nyugodtan lehet hozzá kortyolgatni, de meleg van, ezért egy jó rozét vagy egy schillert innék hozzá, de azt is fröcsként.
2: Ó, de tökéletes választás. Utána pedig megvárjuk, amíg a kemencében megsül a jó kis túrós bukta. Mondjuk, hogyha kaporral is esszük a túrós buktát, akkor a mellé meg milyen bort ígyunk?
3: Valamilyen minerális bort érdemes választani. Valami jó kis somlóit, vagy Szentgyörgyhegyről egy jó kis baracsonyi olasz rizlinget mondjuk.
2: De a harcsapaprikás mellé mindenképpen a vöröset, vagy a rozét inkább, és azt hiszem, én maradok a kadarkánál. Egészségünkre!
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Ez itt a Zamat, ahol ma a zöld baboz alapanyagunk, hogyha egy könnyű nyáresti vacsorára vágynak, vagy az ebéd mellé szeretnének valami ízletes köretet, akkor ajánlom elkészíteni a következő zöld babsalátát. Grillezett húsok mellé egyébként különösen jó. 1 kilónyi zsenge zöld babra van szükségünk, 6 darab közepes méretű paradicsomra, kell 1 citrom leve, 2 evőkanál dijoni mustár, 4 evőkanál olívaolaj, valamint só, bors, cukor, egy kis ételízesítő és apróra vágott petrezselyem. A zöldbab végeit levágjuk, kihúzzuk a gerincmenti szálkát, megmossuk és feltesszük főni ételízesítős sós vízben. Addig főzzük, amíg majdnem puha és kissé ropogós nem lesz. Hogyha megfőtt, akkor leszűrjük és hagyjuk teljesen kihűlni, ugyanis hidegen kell elkészítenünk ezt a salátát. Amíg a zöldbab hűl, addig elkészítjük a mártást. A mustárt az olívaolajjal krémesre keverjük, egy csipet sóval fűszerezzük, borssal, cukorral vagy pár csepp édesítővel, illetve 1 citrom levével keverjük össze jó alaposan. Aztán a kihűlt zöldbabot salátástálba tesszük, hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomokat, ráöntjük a mustármártást, és legalább 1/2 órát pihentetjük a hűtőben, aztán kivesszük, megszórjuk a tetejét a fölaprított petrezselyemmel, és már tálalhatjuk is.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Kamu reklám.
1: Ha nincs eltörve, ne ragazd meg.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió. Értünk szól.

0: Ez itt a Zamat, és benne beszéltünk már arról, hogy a zöld babot Európa valójában csak a 16. században fedezte fel. Az olaszok voltak az elsők, akik először rákaptak az ízére, de bizony a francia konyha is nagyon kedveli. Most egy provenci módra készített zöld babot fogunk kreálni a Zamat konyhájában. Ugye attól provenci általában egy étel, hogy franciás fűszereket használunk hozzá, ezek közül pedig a legfontosabb a kakukkfű, úgyhogy mi is kakukkfűvel fogjuk majd fűszerezni az ételünket. 45 dekányi zöld babra van szükségünk, ehhez 3 evőkanál vaj vagy olaj szükségeltetik. Én egyébként javaslom, hogy inkább vajjal készítsék. Egy apró kockára vágott vöröshagyma kell, még kisebb fejre van szükség, 3 gerezd zúzott fokhagyma, 3 darab kimagozott és felaprított paradicsom, ízesítésnek pedig só, ugye kakukkfű és bors kell ízlés szerint. Megtisztítjuk a zöld babunkat és 10 percig főzzük sós vízben. Egy serpenyőben közben vajat forrósítunk, ebbe tesszük bele a vörös hagymát, puhára pirítjuk, hozzáadjuk a fokhagymát, még 2-t, keverünk rajta és hozzáadjuk a fölkockázott paradicsomot is, valamint a fűszereket kislángon 5 percig főzzük, aztán ehhez tesszük hozzá a meleg babot, elkeverjük, és már kész is a zöld babunk provenci módra. Ez az étel is tökéletes vegetáriánusok számára. Jó étvágyat!
1: Hobbi Rádió!

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: Ez itt a Zamat, és benne zöldbabból készítünk finomságokat, és még mielőtt azt hinné valaki, hogy zöldbabból csak vegetáriánus ételt lehet készíteni, hát nem. Itt van például az én egyik kedvencem, a zöldbabos kolbászos gomba ragú. Ez csiperke gombára van szükségünk, csupán 20 dekányira, és egy picivel több, vagyis 30 deka füstölt kolbász szükségeltetik. Egy nagy fej vörös hagyma, 50 dekányi zöldbab. Szerintem ez az étel finomabb, hogyha zöld hüvelyű zöldbabból készítik el. 3 evőkanál olaj, 2 húsleves kocka, illetve egy tejáskanálnyi szárított majoranna. Ezek a hozzávalók. Megtisztítjuk a gombánkat, szeletekre vágjuk, a kolbászt pedig fölkarikázzuk, aztán a pirulási sorrendet betartva elkezdjük a műveletet. A hagymával kezdünk, most azonban a hagymát nem kockára vágjuk, hanem karikára. És érdemes egyébként a hagymát és a kolbászt egyszerre beletenni a fölhevített olajba. Amikor a hagymánk már üveges lett és a kolbász is szépen pirult, akkor hozzákeverjük a gombát és a zöldbabot, kicsit kevergessük, és amikor a gomba már elkezd levet engedni, akkor öntsünk hozzá mi is egy kevés levet, és együtt pároljuk. Közben a leves kockát egy kevés forró vízben feloldjuk, és hozzáöntjük a ragúhoz. Sózzuk, borsozzuk, majorannával ízesítjük, hagyjuk, hogy az egész összefőjön, és a zöldbab megpuhuljon. Nagyon finom étel, tulajdonképpen köret sem kell hozzá, de ha valamilyen körettel szeretnék kínálni, akkor ajánlom hozzá a burgonyapürét.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Önök az Amatot hallgatják, és benne a zöldbab az alapanyagunk, és ha már zöldbab, akkor mindenképpen beszélnünk kell a temesvári módra készült ételekről. Ugyanis ha valami temesvári módra készül, vagy ott van az étel nevében, hogy temesvári ez vagy az, akkor szinte biztos, hogy zöldbabbal készült ételről van szó. Így hát ez a fajta ízkompozíció sem maradhat ki a mai Zamatból. Temesvári apró pecsenyét fogunk készíteni, készítsék önök is az ízlelő bimbóikat. 80 dekányi sertéscombból, vagy sertéslapockából fogjuk elkészíteni ezt a finomságot, ehhez 10 deka füstölt szalonna kell. Egyébként zárójelben megjegyezném, hogy nyugodtan elkészíthetik akár pulykamellből is ezt az ételt. Bár ha apró pecsenye, akkor én bizony a sertésre esküszöm. Szóval a sertéscomb és a szalonna mellett egy fej hagyma, 20 deka zöldbab, 2 deci tejföl, egy evőkanálnyi liszt, egy teáskanál piros paprika, só, bors és ízlés szerint citrom szükséges. A tejföllel kapcsolatban biztos önök is észrevették, hogy egy pohárnyi tejföl most már kevesebb, úgyhogy amikor bevásárolnak ehhez az ételhez, akkor ezt is vegyék figyelembe. Kisebb kockákra vágjuk a szalonnát, kevés olajon megpirítjuk, erre dobjuk rá az apróra vágott hagymát. Hogyha már üveges a hagymánk, félrehúzzuk és piros paprikával, fűszerpaprikával adunk neki egy kis színt, és persze ízt, erre rátesszük a csíkokra vágott húst, visszatesszük a tűzhelyre, megsózzuk, és fedő alatt puhára pároljuk. Amikor a húsunk félig megpuhult, akkor adjuk hozzá a zöldbabot, és tovább főzzük. Érdemes közben figyelni, a hús ugye enged egy kis levet, de nem eleget, úgyhogy érdemes rásegíteni még egy fél pohárnyi vízzel, és hogyha szükséges, akkor a vizet lehet még pótolni. Végezetül ezt is behabarjuk. A 2 deci tejfölhöz adunk egy csapott evőkanálnyi lisztet, simára keverjük, hozzáadjuk a pecsenyénkhez, jó alaposan összekeverjük az egészet, és kész. Galuskával tálaljuk, és hogyha szeretik a pikáns ízeket, akkor ajánlom, kóstolják meg úgy, hogy egy kevés citromlevet csepegtetnek rá. Nagyon finom. Fogyasszák egészséggel.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Rakott zöldbabot készítettünk már a mai zamatban, most az elrakott zöldbabon a sor. Azt már említettem a műsor bevezetőjében, hogy a zöldbab nagyon jól fogyasztható, akár blansírozás, azaz előfőzés nélkül is eltehetjük, jól becsomagolva. De más módja is van a tartósításnak, most egy ilyen recept következik. Ráadásul egészségtudatosak maradunk, ugyanis nem használunk hozzá tartósítószert. Ráadásul, hogyha ezzel a módszerrel tesszük el a babot télire, akkor gyakorlatilag bármikor percek alatt tudunk levest vagy főzeléket készíteni belőle, hiszen előfőzzük az alapanyagot és úgy tartósítjuk, no meg persze sóval, no, de lássuk a részleteket. Érdemes gyenge vajbabot választani, amit megtisztítunk a szálkáitól, vagyis a két végét levágjuk és kihúzzuk a gerinc menti szálkát, aztán esetleg földarabolhatjuk, de akár egészben is hagyhatjuk. Sós vízben megfőzzük a zöldbabot, nem muszáj teljesen puhára, aztán szűrőkanállal kiszedjük, a levétől jól lecsurgatjuk. Így tesszük az üvegekbe. A visszamaradt főzőlevet pedig megecetezzük. Úgy számoljunk, hogy befőttes üvegenként olyan egy evőkanálnyi ecetre van szükségünk. Aztán ezt a levet öntjük rá a babra, légmentesen lezárjuk, száraz dunszba tesszük, egészen addig, amíg ki nem hűl, és aztán mehet a kamra.

Itt a Zamatban elérkeztünk a desszertünkhöz. A mai desszertünk alapanyaga pedig szintén a bab lesz. Hogyha most csodálkoznak, akkor elárulom, hogy valószínűleg önök is ettek már babból készült krémet. Mégpedig úgy, hogy lehet nem is tudtak róla. Régebben ugyanis babbal szaporították a gesztenyemasszát. Az íze ugyanis megközelítőleg ugyanolyan, ám jóval olcsóbb alapanyagnak számít. Ma már úgy tudom, csak elvétve fordul elő, hogy a gesztenyekrémhez babot is kevernek, és akkor is feltüntetik a csomagoláson. Egyébként odahaza is megpróbálkozhatunk vele, mert a végeredmény nagyon finom krém lesz. Ehhez természetesen nem zöld babot, hanem fejtett babot, száraz babot fogunk használni. Azt mondják, a legjobb az úgynevezett adzuki bab, amely a japánok egyik legkedveltebb élelmiszere. A szójabab után egyébként ezt fogyasztják a legtöbbször, de természetesen más fajtával is próbálkozhatunk, az viszont kétségtelen, hogy tényleg a vörös babok a legjobbak, talán mert azoknak a legnagyobb a cukortartalma. Bögre lesz a mérőeszközünk, így a mennyiség tetszés szerint variálható. A bögre nagyságának függvényében először én azt javaslom, hogy egy kisebb bögrével próbálkozunk.

0: tehát bőven elég egy 2 decis bögre, aztán úgysem fognak megállni a fél literes bögréig. Szóval 1 bögre bab kell, ehhez 3/4 bögre cukrot fogunk használni. A legjobb egyébként, hogyha barna cukrot vagy nátszukrot használnak hozzá. A babot előző este vízbe áztatjuk, másnap leszűrjük, aztán egy lábasban föltesszük főni 2 bögrényi vízben, a cukorral együtt. Addig főzzük, amíg teljesen puha nem lesz, ez olyan 35-45 percig tart, majd leszűrjük, és vagy villával összetörjük, vagy botmixerrel összezúzzuk, a lényeg, hogy teljesen pépes legyen, és már kész is. Kínálhatjuk csak úgy magában tejszínhabbal, de süthetünk mellé piskótát, vagy akár palacsintát is. Jó étvágyat!
1: Kamu reklám!
2: A karfiol nem más, mint káposzta, csak főiskolát végzett.
1: Kamu reklámot hallottak!

Mondd, emlékszem meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, az a kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosoltál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Behuntad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltalak.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. 1 milliárd forintos adócsalással gyanúsít a NAV egy számlagyárat. Csütörtökön derült napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagálta a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök. A csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Nagyon sok témát hoztam önöknek. Például azt, hogy hogyan hozzuk formába magunkat szülés után. Aztán tanítsuk meg félni gyerekeinket, mert hogy számos veszélyhelyzettel találkozhatnak életük során.
4: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Na de nézzük, hogy hogyan hozhatjuk formába magunkat szülés után. Sok újdönsült anya, akik nem olyan híresek, mint például Heidi Klum vagy Jennifer Lopez, nem érti, hogyan tudtak a sztárok szülés után néhány hét múlva olyan csúcsformába jönni. Mi az, amit érdemes ellesni tőlük, mert igen eredményes lehet, és mi az, amit jobb, ha elfelejtenek, mert nagyobb a füstje, mint a lángja. Közvetlenül a szülés után általános cél szokott lenni a 47 alatt felszedett kilóktól való megszabadulás, de akinek nincs elegendő ideje sportolni, két szoptatás között nehéz dolga van. Viszont a címlapokon és a televízióban tündöklő sztárok, akik röpke idő alatt leadták a súlyfelesleget és feszes testükkel pózolnak a fotósoknak, jogosan mennek a hétköznapi anyukák idegeire. Világos, hogy akinek személyi edzőre, napi két óra edzésre, házvezetőre, nőre és szakavatott babysitterre is telik, könnyebb a dolga, de van egy jó hír. Már kevés mozgással, egészséges étkezéssel és annak betartásával, hisz már nem két ember helyett kell enni, el lehet érni a terhesség előtti súlyt. Az pedig, hogy éppen hírességről vagy átlagos anyukáról van szó, nem számít. A lényeg, hogy kövessük a következő szabályokat. Hány kilót veszít egy nő a szülés során? Körülbelül 5-7 kilót. Az újszülött átlagos 3,5 kilót nyom, a méhlepény fél kilós, a magzatvíz nagyjából másfél kilogram. Ehhez számolni szoktak még 300 g vérveszteséget is. Ezen kívül a baba világra hozatala során azonnal eltűnik a természetesen elraktározott vízkészlet jó része a mama erőlködései folytán. És hogy mikor lehet megint sportolni? Legkorábban a szülés után 6-8 héttel szabad, de csak kímélő tornázással elkezdeni a testmozgást. Ez érvényes a császármetszéssel szülőnőkre is. Keressen olyan tornát, ahová viheti magával babáját is, és ahol közösen végezhetik el a gyakorlatokat. Az igazi sportolást az első 3 hónapban még mellőzni kell. Utána az orvossal egyeztetve elkezdhet újra edzeni. Kezdetben ne üzzön olyan sportokat, amelyek megterhelik a medencét, mint például a futás, a tenisz, az aerobik vagy a röplabda. Sokkal célszerűbb a sétálás, az úszás, a pilates vagy a torna.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kezdődik a retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: És még maradunk még mindig a babáknál, amikor a baba elindul a lakásban, számos veszélyhelyzettel találkozhat, és ez általában sokkal korábban bekövetkezik, mint ön vagy a kismama számítana rá. Éppen ezért már korán el kell kezdeni megtanítani őt, hogy mire kell vigyáznia. Amikor a baba kúszni kezd, és már sok helyre eljut a lakásban, amellett, hogy a lakásban szép lassan el kell tüntetni mindent, amit elérhet, és ami veszélyt jelenthet a számára. A babát is lehet tanítani arra, mi az, amivel vigyáznia kell. Ezzel sok balesettől kímélhetjük meg a kicsit. A módszer nagyon egyszerű. Találjon ki olyan egyszerű szavakat, amiket állandóan ugyanúgy használ a veszélyforrások megjelölésére. Például a sütőre mindig mondja el, hogy forró. A veszélyes tárgyakra, hogy vigyázz, és ezeket rendszeresen mondja el neki, amikor adott szituációba kerül. Például a sütőnél szaladgál, amikor az be van kapcsolva. Kicsit rá is játszhat erre a dologra, így jobban megmarad a fejében az információ. Például, amikor forgalmas úton mennek át, akkor nem elég elmondani, hogy az út szélén meg kell állni. Ezt lassabban jegyzi meg a kicsi, mintha azt mondja, jaj, de nagy autók jönnek, nagyon gyorsak, nagyon veszélyesek. Ez utóbbi szemléletesebb, ezáltal hamarabb jegyzi meg a kicsi az információt. Fontos, hogy az adott szituációkban mindig ugyanazokat a szavakat használják, és legyen türelemmel, mert elsőre általában nem érti meg a kicsi, hogy miről van szó, de hetek során beivódik a fejébe az adott tárgy, ami fájdalmat okoz, vagy az adott viselkedés, amit tennie kell. Ezt a módszert már 7-8 hónapos kortól alkalmazhatja arra, hogy a veszélyforrásoktól távol tartsa a babát. Emellett természetesen szükséges a nagyon veszélyes tárgyak elérhetetlenné tétele is, hiszen nem lehet bízni benne, hogy az örökké kíváncsi baba mikor keveredik bajba. De a folyamatos tanítás is épp olyan fontos, hiszen így tanulja meg a kicsi, hogy a világban vannak veszélyes dolgok is, és mit kell elkerülni.
0: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Képzeljék, éhesebbek vagyunk kialvatlanul. Érdemes ugyanis eleget aludnia annak, aki meg akarja őrizni karcsúságát, hiszen egy friss kutatás szerint többet esznek a kialvatlan emberek. Egy amerikai szakfolyóirat legutóbbi számában közölt tanulmány szerzői úgy vélik, hogy az alvás hiány lehet az egyik környezeti tényező, amely a járványos méreteket öltő elhízás hátterében áll. Francia kutatók 12 átlagos testsúlyú, egészséges fiatalember étkezését, alvását és energiafelhasználását követték nyomon 2x48 órán át. Az egyik periódusban saját életritmusok szerint töltötték el a két napot az önkéntesek, a másik 48 órában pedig azonban az egyik éjszakai alvásukat 4 órára korlátozták. Miután éjjel 2-kor kerültek ágyba, reggel 6-kor már fel is ébresztették őket. A kísérlet során a fiatalok annyit tehettek, amennyit csak akartak. A kutatók megállapították, hogy a rövidre szabott alvás után a férfiak átlagosan 22%-kal több kalóriát vettek magukhoz egy nap alatt, mint akkor, amikor hagyták őket 8 órát aludni. Kiderült, hogy reggelire és vacsorára többet ettek, mint kipihenten, ebédre azonban nem. Átlagosan 560 kalóriával emelkedett a bevitt energia a kipihent napokhoz képest. A kutatók evolúciós okokat sejtenek az energiatárolásra való hajlam megjelenések mögött, a jelenség pontos magyarázatát azonban nem ismerik. Ideje megérteni, hogy az alvás nem pusztán elvesztegetett idő, a regenerálódási folyamaton kívül számos más funkciója van, például energiatárolás, emlékezés és mások, hangsúlyozta a kutatás vezetője. És ha már a hízásról meg a fogyásról beszéltünk, tehát kialvatlanul többet eszünk, akkor nézzünk egy pár receptet, ami nem csak újdonsült anyáknak szól, hanem akár mindenkinek. Párolt lazac zöldséggel, egy adag összesen 520 kalória. 20 deka vegyes zöldséget, hagymát, répát, cukkinit meg kell mosni, megtisztítani és apróra vágni. 20 deka mélyhűtött lazacfilét, egy evőkanál narancslevet, egy evőkanál olívaolajat, sót és borsot beletenni egy mikrohullámú papírzacskóba, mikrohullámú készülékhez alkalmas papírzacskóba, és 600 watton körülbelül 5 percig párolni. Íme a recept, ami nagyon egyszerűnek hangzik, és 5 percig tart az elkészítése. Aztán tejbe rizs reszelt almával 3 adag lesz ebből a receptből, és adagonként 425 kalória. 1 liter zsírszegény tejet fazékban felforralni, 2 evőkanál cukrot és 15 deka rizst hozzáadni, 1 vanília rudat hosszában elvágni, a belsejét pedig ki kell kaparni. Hozzá kell adni a rizshez, és 20-25 percig főzni, keverni időnként, és evés előtt adagonként ráreszelni egy kis almát.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Hogy mi a legjobb ilyenkor késő tavaszra? A friss levegőn végzett hosszantartó mozgás, amelyet leginkább egy kiadós túrázással valósíthatunk meg, nem csak a testet, hanem a lelkünket is felfrissíti. Az új tájak felfedezése, a madárcsicsergés és a jó társaság szinte teljesen felettetni tudják a hosszú gyaloglás, mászás megpróbáltatásait. Az alábbiakban a túrázás, hegymászás előnyeiről, felszerelés igényéről, a leggyakrabban jelentkezik ező veszélyekről és balesetekről lesz szó. A több órás irodai munka igencsak próbára teheti ülőképességünket. A használaton kívüli izmok pedig elgyengülnek, a szív-érrendszer állóképessége csökken, és esendőbbek leszünk a fertőzésekkel szemben is. Annak ellenére, hogy tisztában vagyunk a mozgásszegény életmód veszélyeivel, nehezen szánjuk rá magunkat a mozgásra, pedig egy kirándulás csodákra képes, csak az elhatározás, illetve barátok, család tagok összetoborzása kell hozzá. A túrázás nincs nemhez, életkorhoz, de még csak időjáráshoz, évszakhoz sem kötve. Minden évszaknak, időjárási helyzetnek megvan a maga varázsa. Különösen tavasszal, amikor a friss hajtások kibújnak a földből, virágba borulnak a fák, talán ilyenkor a legkedvezőbbek a környezeti feltételek. A túrázás alatt szinte nincs olyan izomcsoport, amelyet nem mozgatnánk meg. Egész nap a jó levegőn, még alacsony intenzitás mellett is igen kedvező változások indulnak el a szervezetünkben. A tüdő, a szív, a keringés és meg annyi más szerv lassan alkalmazkodik a fizikai terheléshez. Gyorsul a keringés, így több oxigén jut el a szervekhez és a szövetekhez.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Ezzel megköszönöm már a figyelmüket. Jakab Enikőt hallották. Legyen nagyon szép a napjuk, a hétvégéjük. Viszont hallásra.
0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Hobby Rádió.
3: Ennek a műsornak az a címe, hogy ismerős, ismeretlenek. Én úgy gondolom, hogy ha valaki olvassa azt a levelező listát, ahol te is és én is tag vagyok, a Győriné Ilike név az nem ismeretlen. Mégis viszonylag keveset tudunk arról, hogy ki kicsoda, és én azt szeretném, hogyha bemutatkoznál, elmondanád, hogy honnan indultál, ki vagy, mit csinálsz, aztán majd visszatérünk arra, hogy merre jársz és merre jártál.
4: Győri Sándorné Ilike vagyok, 71 éves. Gyógymasszörként éltem az életemet, illetve, hogy az elején kezdjem, én látóként születtem. Van egy úgynevezett degeneráció pigmentóza nevű betegségem, amiről én csak 18 éves korom óta tudok. Érettségi után elhelyezkedtem egészségügyi intézményben, asszisztensként dolgoztam, orvosnak készültem, oda nem vettek elsőre föl, és itt a rendelőben derült ki, hogy baj van a látásommal, még egyszer már nem is próbáltam. Hamarosan férjhez mentem, Debrecenbe kerültem, ott dolgoztam kórházban, emészeten, természetesen, meg baleseti sebészeten is egy pár hónapig. Másfél évig ott voltam, mert férjem még akkor ott tanult. Aztán a másfél év letelte után hazaköltöztünk ismét Győrbe, akkor már kórházban helyezkedtem el, szintén mint akkor még csak segédápolónő, de tanfolyamosként már elvégeztem az ápolónői tanfolyamot, hogyha már orvos nem lehetek, akkor is maradjak mindenképpen az egészségügyben, mert nagyon szeretek a betegekkel foglalkozni. Az is megvolt, időközben megszületett az egyik gyerekem, később a másik, aztán mire a második gyerekem is megszületett, addigra már olyan állapotban volt a szemem, hogy már nem dolgozhattam, mint ápolónő sem. Addigra én már elvégeztem egy fürdősmasztőr tanfolyamot is, mivel mondták, hogy mire visszamegyek a második gyerek után, lejárógyes után dolgozni, akkor már, mint ápolónő sem dolgozhatok. Úgy gondoltam, hogy mindenképpen az egészségügyben szeretnék maradni, ezért volt a fürdősmasztőr tanfolyam, később a gyógymasztőr tanfolyam is. Végig reumatológiai osztályon dolgoztam, nem rokkantosítottam le magamat, így gondoltam, hogy mindenképpen integráltan szeretnék dolgozni normálisan, úgy, ahogyan a többi más ember is. A bejárásomat meg tudtam oldani, megtanultam fokozatosan, mert hát fokozatosan vesztettem el a látásomat. 83 óta már nagyon-nagyon rossz volt a látásom, akkor már majdnem, hogy vaknak tekinthettem, és ez még mind egyre rosszabb. Még most is van azért valamennyi kis látás maradvány, ilyen kis homályok, olyan nagyon-nagyon kevés, kis alig-alig valami, de semmi forma alak nincs, már csak olyan sejtésszerűen, mintha valami elhaladna előttem. Talán annyi, de az is már csak olyan, inkább beleképzelem, hogy elmegy, már mondjuk értem, hallom a hangját, megérzem a levegő suhanását, és ebből gondolom, hogy elment előlem valami. 2008 óta vagyok rokkantnyugdíjas. Fél évvel előbb mentem el rokkantnyugdíjba, mint ahogy egyébként elmehettem volna előrehozott nyugdíjba. Időközben én elváltam, 2000 óta vagyok külön a férjemtől. Körülbelül 3-4 évvel azután költöztem saját lakásba már, akkor tudtam venni magamnak egy másik lakást, és akkor azóta élek helyesen egyedül, mert először anyukámétnál laktam egy pár évig, amíg egyenesben nem jöttem, és most már 17 éve vagyok egyedül ebben a lakásban, ahol most élek, Győrben. Innen meg tudtam oldani még akkor ugye a bejárásomat, mert még akkor dolgoztam. Olyan helyen igyekeztem lakást venni, ahonnan meg tudtam mindezt egyedül oldani. Nyilván eleinte sok segítségre volt szükségem, mert akkor a nővérem, meg a barátaim, meg a betegeim azért sokat segítettek nekem. Például a lakást is úgy találtam, hogy egy betegem segítségével. A felújításnál a nővérem segített abban, hogy milyen színű legyen, hogyan legyen. Én csak elmondtam az elképzelésemet, aztán ő segített kiválasztani a dolgokat, hogy azért kapok segítséget.
3: Én amikor megismertelek, akkor úgy mutatkoztál be, hogy kétszeres győri vagy, most már érthető, hogy miért.
4: Mert hogy a győri név vagyok, Győri Sándorné, és Győrben élek.
3: Ennek a beszélgetésnek az apropója tulajdonképpen az, hogy olvastok a listán, hogy nagy kirándulást tettél, és nem is akárhol. Hogy kezdődött ez? Mert hát természetesen meg fogom kérdezni azt, hogy merre jártál. De hogy indult egyáltalán az, hogy te egyszer csak fogtad a hátát,

0: a látóközegben úgy elmenni, hogy tulajdonképpen én csak mások által elmondottan érzékeljem a dolgokat. Elkapott a vágy, hogy hát már is meglátni, hát milyen jó lenne, és gondoltam, hogy na, egyek. És megpróbálom, elmegyek. Talán azért nem igen kapodott értem sohasa, úgy nem mondták, hogy na menjek velük, a többi gyakorlatilag idegen volt nekem, hát úgy gondoltam, hogy ezt mindenképpen ki kell használni, és aztán összeszervezte, gyakorlatilag indította el, teljes egészében ő szervezte le. Nekem csak annyi volt a dolgom, hogy tudjam azt, hogy mikor indulunk, hogy ott legyek a találkozási ponton, amikor indulunk, aztán ennyi. Szépen bepakoltam a kis hátizsákomba, meg a kis oldaltáskám, meg a ridikül földíszítettem magam, mint egy karácsonyfa, aztán a fehér botommal bizony mentem busszal innen tőlem a találkozási pontra. Egy darabig futtam az utat, aztán mindjárt az elején voltak azért gubancok, ugyanis az a rész, ahol a találkozónk volt, a föl volt elég rendesen állványozva, és nem tudtam, hogy most ugyan mégis merre. Aztán észrevette egy férfiú, hogy segítségre szorulnék, megkérdezte, hogy segíthet. Hát mondtam, hogy hova igyekezem, és akkor szépen belekaroltam, és elvitt a találkozási pontig. Úgyhogy aztán ott megvártam a kísérőmet, mert szintén hát húzta a hatalmas bőröngyét, elég messziről, ő gyalogért. Érdekes volt egyébként, mert az egyik utastársunk, mint később elmondta, ő kiszúrt már engem, hogy biztos, hogy velük fogok menni. Nem tudom, hogy honnan gondolta, hát, hogy igen, föl vagyok díszítve, úgy látszik a csomagokkal. Sejtette, de nem jött oda akkor hozzám, mert akkor még nem volt semmi biztos. Amikor már én találkoztam aztán a kísérőmmel, akkor mentünk oda a csoporthoz, akik már várakoztak a találkozóponton, oda jött értünk a busz, mert le volt szépen minden szervezve, és nekiindultunk a nagyvilágnak. Hát először az idegenvezető csak lesett, hogy ugyan mégis, de aztán volt olyan is például, aki rákérdezett, hogy és mégis hogyan érzem én ezt, hogy hogyan látom, vagy hogy tudom én ezt, semmit nem látok, tényleg semmit nem látok. És hogy akkor mit élvezek ebből? Hát mondtam, hogy tulajdonképpen én azt, amit ők beszélnek körülöttem, ahogy megélik, ahogy ámuldoznak, ahogy az idegenvezető rengeteget beszélt, nagyon-nagyon sok információval látott el bennünket. Nem tudom, hogy nekem volt ez, vagy mindig is így csinálta-e, de annyira láthatóan mondta el az információkat, hogy én szinte magam előtt képzeltem az egészet, hogy merre vagyunk, hogy vagyunk, és nem volt a világon semmi probléma, nyugodtan elindulhattam. Kísérőm már pedig nem olyan nagyon voltunk összefogva, mert azért olyan sokat nem közlekedtünk mi együtt, de mégis olyan ügyesen tudott navigálni, hogy például a lépcsőn mentünk le, akkor korlátra rátette a kezemet, aztán már szabadjára is engedett. Mondta lépcső le, lépcső föl, korlátom minden, megfogtam a korlátot, aztán mentem egyedül. Nem úgy, hogy most jaj, ő neki fogni kellett engem, meg hasonló. Ilyen gondok voltak eleinte még, hogy azt kicsit nehezebben oldottuk meg, hogy vannak ezek a beengedős vécék, hogy mindenhol automata, aztán akkor csak amikor már leesett a pénz, akkor lehet bemenni, meg tudom is én. Ott azért egy kicsit bizonytalannak éreztem magam, mert úgy éreztem, hogy megyek bele a semmibe, de mindig voltak, akik figyeltek rám, tehát megfogták a másik oldalon a kezemet, vagy egyáltalán csak szólt a hölgy, hogy nincs előtted semmi, nyugodtan megállhatott, vagy állj egy kicsit jobbra, vagy balra, vagy bármi, de nagyon segítőkészek voltak az emberek úgy általában. Szerintem látták a fehér botot, meg látták azt, hogy azért olyan nagyon nem hagyom el magam, és olyannak akkor már könnyebben segítenek. Akkor olyan nagyon potyorog, meg olyan visszahúzódó, azt azért én úgy gondolom, hogy talán annyira nem segítenék.
1: Magyarán a fehér bot az majdhogy nem tiszteletet parancsolt ezek szerint?
0: Igen. Én azt vettem észre, hogy fölnéztek rám az emberek. Úgy éreztem, hogy becsülnek érte, hogy így bemerem vállalni, egyáltalán, hogy bemerte vállalni a kísérőm ezt az egészet, mert ez az ő részéről még talán nagyobb szó volt, mint az enyémről, és én azt láttam, hogy igenis, hogy segítenek, például múzeumokba jutott, ahol volt rá lehetőség. Felajánlották a liftet például a kezelő személyzet. Mindig mondták, hogy menjünk lifttel, de nem akartunk lifttel menni, mert én mindent meg akartam érezni, mindent tapasztalni akartam. Volt azért olyan hely, az egyik, azt a Versailles kastélynak a kertjében volt az, hogy hát, ugye eltévedtünk egy kicsit, és akkor aztán jött az egyik kertgondnok, vagy nem is tudom minek mondjam, és ő segített bennünket, de úgy, hogy aztán kiengedett egy olyan helyen bennünket, ahol nem kellett mindenkit keresztül gázolnunk, hanem akkor mehettünk szépen ki, aztán mondta, hogy hova menjünk. Kísérőn valamennyit gagyogott franciául egy-két szót, meg angolul próbáltunk boldogulni, aztán kész, hát ott volt ugye mindig azért velünk a csoportvezető, nem volt mindig pontosan elérhető az elsőben.

0: audioguideren keresztül kapcsolatban voltunk. Azért csak ugye mi hallottuk őt, de ő nem hallott minket. És azért meg kellett időnként keresni, hogy ugyan mégis hol is van. Jó lett volna valami tollaskalapot tett volna a fejére, hogy az láttuk volna messziről, hogy merre jár, mert azért rettentő nagy tömeg volt. A Louvre-ban például botorgás volt, de mentünk, mint a hurkatöltőben az anyag előre, és azért meg tudtunk nézni mindent, mert még meg is tapogathattam, és soha nem szóltak rám sehol, hogy miért fogok meg valamit.
1: Mi volt a legemlékezetesebb ezen az úton, ami neked, hogy úgy mondjam, mindig megmarad, mint tapasztalás?
0: Egyrészt az emberek elfogadó képessége, a másik, ami kifejezetten ehhez az úthoz kapcsolódik, az viszont nekem az Eiffel-torony. Nem tudom miért, de nekem az az Eiffel-torony az nagyon nagy élmény volt, pedig úgy be van ám üvegezve, meg körbe van véve, úgyhogy nem is igazán érzi az ember, hogy kint van, de valahogy az a tudat mégis, hogy ott voltam fönt azon a magason, az úgy ez hogy nagyon érdekes volt. A másik az, hogy nagyon-nagyon kevés idő volt, de azért megpróbáltam az okostelefonnal fölvenni dolgokat, videófelvételt csináltam, mert ugye akkor beszéltem mindig hozzá. Hát mondták közben, hogy van, amikor csak én láttam, mert megfordult a kamera, meg volt olyan, hogy az ujjam látszik a képernyőn, mert hát belelógott az ujjam a kamerába, de hát onnan tudtam volna, hogy mit teszek tőle. Már akik aztán megnézték később, azok mondták, hogy sikerült a felvétel, de úgy összességében véve nekem azt, hogy egyáltalán el kell indulni, nem egy kicsit ilyen otthon maradni, hanem igenis, hogy menni. A másik meg az, ami még szimpatikus volt nekem, hogy például a belépődíjak, azok a VAK számára mindenütt ingyenesek voltak, a kísérő számára két helyen kellett fizetni, de a többi helyen a kísérőnek sem. Ez számomra megdöbbentő volt, mert én ezt Magyarországon nem tapasztaltam meg. Összességében véve én azt mondom, hogy nem kell tényi elindulni.
1: Hát ha van kivel, akkor igaz. Egy dologról még feltétlenül szeretnélek kérdezni, hiszen ezt a levélben is kiemelted, az étkezés. Mennyivel másabb, érdekesebb, és te mennyivel voltál kíváncsi, mint háziasszony, hogy főznek és mit főznek a franciák? Volt-e valami különleges étel, amit ettél?
0: Különlegesség nekem a ráksaláta volt, ami nekem nagyon ízlett, sokan féltek tőle, nem is rendelték, mert ezt direkt rákérdezett az idegenvezető, hogy van-e olyan, aki ettől úgy idegenkedik. Én kíváncsi voltam, és meg akartam menni, és én nekem nagyon ízlett. Ami nem ízlett, az viszont jó lett volna, ha jó lett volna elkészítve a lazat, az úgynevezett latin negyedben. Ott azt nagyon elégették, úgyhogy az ott nem volt igazán jó. Az az igazság, hogy én a kajával nem vagyok egy nagyon ínyen valaki. Én megeszek mindent, ami nem mozog. Nekem ilyen gondom nincsen, nem is vagyok egy kifejezett a jó házi, azt, hogy nem tudok, nem is igazán szeretek főzni. Megeszek mindent, ne nekem kelljen megcsinálni, aztán kész. Engem ennyire nem fogott meg így az étel. Finomak voltak az ételek egyébként, úgy általában véve, kivétel ez a latin negyedes dolog volt. A kacsasültek nagyon finomra csinálták utolsó nap, amikor a francia területen étkeztünk. Aztán a német szállodában nagyon-nagyon finom volt az igazi borjú bécsi szelet. Aztán ugye többi az engem úgy különösebben nem fogott meg. Hiányoltam mondjuk a zöldséget, kevés zöldséget adnak. Vagy nem is igazán savanyúságot például nem adnak, levest nem adnak a franciák. A németek azok adtak, mert Németországban volt az első szállásunk, meg az utolsó napi szállás. Ott adtak levest, de úgy különösebben én nekem minden ízlik, én mindent megeszek, hogy nekem nincsen ilyen különösebben ilyen gasztró akármik. Nagyon finom fagylaltot tettem ugye a városban, a Eiffel-torony környékén, ott az egyik kis cukrászdában, a kávéztunk a Párizs kávézó, Párizs nevű kávézóban, bagettet, mindjárt meg a sült levegőn, az érdekes volt, ez a sült bagett. Olyan volt, hogy úgy nézett ki, mint itt egy kis pici fonott halát, de ha megfogtad, olyan volt, mint hogyha kilukasztottad volna a lufit, és egyszerűen összement az egész, egy ilyen kis lapos valamivé, nagyon finom volt, olyan kis kellemesen édes, és nem túl édes, mert azokat nem szeretem, de olyan kellemesen vajas, az úgy finom volt. Gyümölcsöt is ritkán láttam, úgyhogy most hogy nem hívta föl rá a figyelmemet a kísérőm, mert esetleg ő nem díjazta annyira, aztán nem hívta föl rá a figyelmemet, nem tudom, de gyümölcsöt is csak kétszer fogunk venni gyümölcsöt, semmit, nem beszélt róla, hogy van ott gyümölcs.
1: ha le kellene vonni a konzekvenciát, már pedig nyilván, hogy élményekkel megtelve értél haza, érdemes volt elmenni, tapasztalatot szerezni külhomban, akkor azon sorstársaknak mit tanácsolsz, mit üzensz? Menjenek bátran, ha van kivel, és van olyan, akiben megbíznak, mozduljanak otthonról minél többet, hogyha képesek rá.
0: Menjenek. Ha megtehetik, akkor menjenek. Mert igenis, hogy kinyílik az embernek a világ. Sokkal többet. Azt mondják, hogy nem érzékelünk, dehogy is nem érzékelünk. Nagyon is sok mindent érzékelünk a világból mi is. Igaz, hogy sok tolmácsolás kell hozzá, de kell hozzá azt, hogy érzem magam körül a nyüzsgést, érzem az illatokat, az embereknek a beszédéből le tudom vonni, hogy ott mi van, hogyan van, magát, amit megtapasztalok. Egyszerűen csak akár még annyi is, hogy ahány helyen voltunk, annyi különböző mosdó lehúzó, meg WC lehúzó, meg mosdó napindító telep, meg akármi. Ezek mind-mind hozzátartoznak az élethez. Sokkal könnyebben elboldogul utána az ember, ha már egyszer találkozott vele. Nem kell félni elindulni, igenis, hogy el kell menni. Mert bizony azért elég bezárt a mi életünk, de ha mi sem megyünk belőle, direkt nem is akarunk, akkor nem is fogunk többet tudni a világról.
1: Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót el se tudnék képzelni. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen. Örülök, hogy beszéltünk. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány. Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkezett a MÁV vezérigazgatója. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köbel Anita a kormány szóvivő Budapesten szerdán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köbel Anita. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelenföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki, személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen, 14. Leó pápa első encikliája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A dokumentum a digitális kornak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. 14. Leó szerint a technológiai fejlődés, azon belül is a mesterséges intelligencia a 4. ipari forradalomnak számít. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-északnyugati szele csak felé kísérhetik élénk erős lökések.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
7: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció. Illés.
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega.
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az igencsak régi, ám de bombasztikus felvételek világában. Belevágunk egy újabb nagy generációba, méghozzá egy olyan sztár fogunk elővenni, aki nem csak pályája kezdetén, ami a 60-as, 70-es évekre tehető nyújtott hatalmasokat, hanem még az új évezred után is benne maradt a zenei világban. Ő pedig nem más, mint Tom Jones, a klasszikus showbiznisz világának ma élő legnagyobb sztárja. Az 1940. június 7-én egy kis Velszi bányászvárosban Thomas Jones Woodward néven született énekes, pályája elején még Tommy Scott álnéven lépett fel a környék lokáljaiban kísérőzenekarával, a Senatorszal. Hát általában megfigyelhető, hogy minden nagyobb énekes, illetve csapat először máshol és mással próbálkozik, viszont azt hiszem, hogy Tom Jonesnak bejött az élet, hiszen néhány évvel ezelőtti Sexbomb című felvételével is igencsak fel tudta borzolni a kedélyeket. Úgyhogy ő lesz a terítéken a következő egy órában, számíthatnak felvételekre a 70-es, 80-as évekből, és még azon túl is számtalan felvételt önök elé tárunk itt a nagy generációban.

Ahogy említettem, a mai nagy generáció témája Tom Jones, az ő élete, pályafutása és nem utolsó sorban zenéi, amelyet még így az új évezredben is néha-néha lehet hallani. Először azonban természetesen pályafutásának elejéről indulunk mi is. 1963-ban találkozott Gordon Mills dalszerzővel, akivel elkezdtek dolgozni a tudatos karrierépítésen. 65-ben meg is lett a munka gyümölcse, hiszen Tom Jones második kislemeze, az It's Not Unusual Number One lett Angliában és Amerikában is a 10 legnépszerűbb dal között jegyezték. 66 karácsonyára jelent meg a Green Green Glass of Home című lemeze, amellyel végképp belopta magát a brit és tengeren túli háziasszonyok szívében. A nóta 7 hétig vezette a londoni listát, és több mint 1,2 millió példányban kelt el. Azt azért hozzá kell tenni, hogy amellett, hogy Tom Jones remek hangjával is belopta magát a női szívekbe, hát megjelenése sem volt utolsó, és még ma is nagyon jól tartja magát.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Az már kiderült itt a nagy generációban az előző percekben, hogy Tom Jonesnak igazából az 1965-ös év hozta meg a sikert, viszont nem mondható, hogy nem volt agilis és nem hajtotta ezt tovább. A 70-es években állandó szereplője lett mind a slágerlistáknak, mind pedig Las Vegas mulatóinak, egy szintre kerülve Frank Sinatrával és Sammy Davis Jr.-ral. A következő évtized közepéig nashville-i country dalokkal kísérletezett, hát nem túl nagy sikerrel. 1988-ban aztán jött a nagy áttörés, amelyre szerintem minden zenész vár és áhítozik. Art of Noise társaságában a listák élére repítette Prince Kiss című dalát, de a 90-es években is meg tudott újulni, 93-ban fellépette a Glastonbury Fesztiválon, majd sikeres klubturnékon vett részt.

nagy generáció, a múlt zenéje, a jövő dalainak alapja. Nagy generáció.

0: Kiss!
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Hatalmas lépésekkel haladunk Tom Jones életében és karrierjében, hiszen elég szűkek róla ugyan a biográfiák, pedig én biztos vagyok benne, hogy volt egy-két hölgy ügy is ott a háttérben, amelyet azonban úgy tűnik, hogy sikerült neki a homályban tartania. A következő esztendő, amiben belecsöppenünk, az 94, amelyben kiadta a To Lead and How to Swing It című alternatív popalbumát, majd 99-ben ismét stílust váltott, korunk dance tárgyaival készített egy duettalbumot Reload címmel. Erről a Stereophonics legénységével közösen felvett Mama Told Me Not To Come mellett a Mouse T-vel közösen elkövetett Sexbomb is meghódította nem csak a listákat, hanem a tiniket is. Hát mit ne mondjak, nem rossz teljesítmény egy nagypapától. Az öröki fiú fenegyere 2004-ben szintén meglepte a világot, hiszen összeállt a Fugees főnökével, akivel Mr. Jones címmel összedobtak egy stúdióalbumot. És hát azt kell mondjam, hogy Tom Jones évről évre várhatóan tud majd nekünk meglepetést nyújtani. Én azt hiszem, hogy amíg ő ezen a világon van, addig Tom Jones nóták majd egyszer-egyszer születni fognak. Ennyi volt már a nagy generáció remek zenékkel, és hát természetesen Tom Jones-szal. Remélem, hogy jövő héten is velünk, illetve a régi korok nagy-nagy előadóival tölt egy órát. Minden jót, a viszonthallásra!

0: Az utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Szúnyogírtás lesz a következő napokban. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MTI-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MTI-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérlet piacon a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A nyári utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége keddi közleményében. Magyarországon 18 biztosító társaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda a kormány szóvívő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormánya a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 27-én a Hella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A német eredetű női név, a Helga alakváltozata és a Helena a német rövidítése. Május 27-én kívül a Hellák ünnepelnek még április 23-án, július 31-én és október 14-én is. A Hella név betézése Hellácska, Ella, Elli, Ellike, képviselője a névnek, ön kedves Hella. A Hellákon kívül május 27-én ünnepelnek még az Ágoston, Gyula, Pascal, Pelbárt, valamint Szörinke nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 27-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1508. május 27-én a horvátországi Zrínben megszületett Zrínyi Miklós horvát dalmát és szlavon bán, a szigetvári hős, akinek helytállását dédunokája gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradunk még a 16. században, 1564. május 27-én meghalt Calvin János, francia-svájci reformátor. 1541-ben lett Genf prédikátora, és haláláig szinte diktátori hatalommal kormányozta a várost. Calvin elképzelései alapján Genf olyan várossá alakult, amelyben az élet minden területét a reformáció határozta meg. Calvin tanai még életében elterjedtek Franciaországban, Angliában, Skóciában, Németalföldön, a Rajnai Pfalzban és Magyarországon is. A 18. század végével folytatjuk. 1794. május 27-én megszületett Cornelius Vanderbilt, a legendás gőzhajó és vasútbirodalom feje. A holland származású amerikai tengerész 16 éves korában kezdte kiépíteni hajóbirodalmát és összegyűjteni hatalmas vagyonát. Induló tőkéje az anyjától kölcsön kapott $100 volt, melyből egy használt utasszállító bárkát vett. 1853-ra már 11 millió dollárja volt, majd 70 évesen felismerte, mekkora üzlet van a vasútban, ennek köszönhetően hamarosan további 90 millió dollár tehetett a bankszámlájára. Vagyona és hírneve ellenére az arisztokrácia sosem fogadta be, ehhez túl mocskos szájú és zsugori volt. Mindössze egyszer ajánlott fel 1 millió dollárt a Nashville-i egyetemnek, ez ma is az ő nevét viseli. A 20. századdal folytatjuk. 1931. május 27-én elsőként emelkedtek Picard és Kniffer a stratoszférába léghajóval. 6 évet lépünk mindössze előre, 1937. május 27-én átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Hídépítésen itt alkalmazták a világon először a biztonsági hálót hídfőtől hídfőig, ez 19 munkás életét mentette meg. 1948-al folytatjuk, május 27-én megszületett Presser Gábor zenész, zeneszerző, az LGT oszlopos tagja. És 1963-mal fejezzük be, május 27-én meghalt Kármán Tódor, a világ első helikopterének megalkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg Isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót. 2026. május 27-e szerda. Evangélium Szent Márk könyvéből, 10. fejezet 32-től 45. vers. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik. Kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el, az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az ember fia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Elmélkedés. Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartanak. Az út végpontja a kereszt. Jézus harmadszor is világosan beszél szenvedéséről és haláláról, de a tanítványok nem értik, vagy inkább nem akarják érteni. Ebben a légkörben hangzik el Jakab és János kérése: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Mintha nem hallották volna, amit Jézus mondott, vagy talán azért kérik ezt, mert meg akarják kerülni a keresztet. A világ gondolkodása szerint a hatalomért versenyezni kell, előrébb kell jutni, befolyást kell szerezni. Jézus azonban új rendet hirdet: Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A tanítványi lét kulcsa nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Ez olyan fordulat, amely csak a Szentlélek erejében válhat életformává. A keresztény nagyság nem a pozícióból fakad, hanem az önátadásból. Nem az számít, ki áll elől, hanem ki hajol le másokért. Aki képes úgy élni, mint Jézus, csendesen szeretetből szolgálva, az valóban megértette, hogy mit jelent Krisztus követése. Az út Jeruzsálem felé mindannyiunk útja is. Nem kerülhetjük el a kereszttel való találkozást. De nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk együtt halad. Ő már kiitta a szenvedés kelyhét, amit nekünk is felkínál. Aki ebből a kehelyből iszik, az nem csak Jézus szenvedésében részesedik, hanem dicsőségében is. Uram Jézus Krisztus, sokszor vágyom dicsőségre, elismerésre, s közben nem látom a keresztet, amelyből az igazi élet és a kegyelem fakad. Taníts úgy szeretni, mint te, önként, csendben, a másik ember javát keresve. Add, hogy ne uralkodni akarjak, hanem önzetlenül szolgálni. Formáld szívemet alázatos szívvé, amely kész követni téged Jeruzsálembe, a kereszthez és a feltámadáshoz. Segíts, hogy a te életformádat követő tanítvány legyek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Szúnyogírtás lesz a következő napokban, felülvizsgálják a tech tevékenységét. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték európai szeizmológiai szolgálatok. A lakosok az EMSZ honlapján erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, észak-keleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-észak-nyugati szele csak felé kísérhetik élénk erős lökések.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
7: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

Babits Mihály, a szökevény szerelem. Annyi év, a szerelem tart-e még? Azt hiszem, kedvesem, ez már rég nem szerelem. A szerelem meggyújtott, meggyújtott. És elfutott. Itt hagyott. Itt hagyott. Mintha két szép fa ég puszta környék közepén, és a lángjuk összecsap. S most a két fa, egy fa csak. Pirosak. Pirosak. Nem is két fa. Két olajkút, és a lángjuk összecsap. Mélyek, el nem alszanak. A szerelem messze van már, és kacag. Mit kell itt még szerelem? Kedvesen.

0: Harc az olvasókért. Péntek délután 5 órakor nagyot sóhajtott Marika néni. Lassan zárnom kellene, de nincs, akit figyelmeztessek rá. Hol vannak az emberek? Hol vannak a gyerekek? Holnap nincs iskola. Rossz az idő. Régen ilyenkor hangos volt a könyvtár a sok látogatótól. Tett egy kis sétát a polcok között, hát ha talál egy csöndesen olvasgató fiúcskát, vagy egy rajzolgató kislányt, de hiába. Csak a számítógépek zümmögtek csendesen, magukra hagyatva. Az igaz, hogy ma alig pihentek, mindig ült előttük valaki. De az olvasóasztalok üresek voltak. Sehol egy ott felejtett könyv, vagy újság, esetleg képregény. A székek sem voltak eltologatva. Úgy tűnt, ma senki nem mozdította el őket a helyükről. Végre az egyik ablak melletti polcnál Katát pillantotta meg, a közeli virágbolt tulajdonosának 8 éves unokáját, aki, mint minden nap, ma is záróráig üldögélt kedvenc könyvei között. Á, Kata! Majdnem el is felejtettem, hogy te még itt vagy. Mit olvasol, mond? Csak úgy nézelődök, keresgélek. Hová lett mindenki? Csak mi vagyunk még itt? Sajnos igen. Kezdem azt hinni, ebben a városban te vagy az egyetlen gyermek, aki még tudja, milyen csodálatos dolog is az olvasás. Dehogy is, Marika néni. Olvasnak a többiek is, de csak azt, amit muszáj. Például az egri csillagokból tegnap írtunk dolgozatot. Nyáron ki kellett olvasni. No, de az csak egy könyv. A könyvtár pedig tele van izgalmas történetekkel. Te is éppen a mesekönyveknél kötöttél ki. No, hagylak olvasni, majd szólok, ha mennünk kell. Marika néni sóhajtozva ült vissza az asztalához. Elővette félbehagyott kötését, és elmerengett a múlton. Kata is az üres könyvtáron gondolkodott. Akár örülhetnék is, így azt játszhatom, hogy én vagyok a könyvtár hercegnője, a könyvek pedig az alattvalóim. A számítógépek nem érdekelnek, az csak a kockafejűeknek való. Pisti is inkább velem nézegetné a legújabb könyveket, de ő csak állandóan a gép előtt ül, és játszik valami buta lövöldözős játékot. A szeme sarkából vette észre az apró, alig látható mozgást. Az egyik könyv megbillent egy kicsit. Aztán a másik. A harmadik. Kata azt hitte, a szeme káprázott. Gyorsan elfordult. Akkor az egyik könyv hangos csattanással pottyant le a földre.
1: Ó, nem megmondtam, hogy óvatosabban toljon!
0: Hangzott a fájdalmas kiáltás a szőnyek felől.
2: Jól van, no! Nem tehetek róla, hogy ilyen szörnyű erős vagyok.
0: Válaszolt valaki a polcról.
1: Vajon meglátott minket?
0: Kérdezte az előbbi hang.
1: Remélem, nem hiába huppantam ekkorát.
0: Kata nem volt ijedős kislány. Tudta, hogy valami fantasztikus dolog szemtanúja lett. Óvatosan felemelte a földről a könyvet, és lassan kinyitotta.
1: Na végre! Mégiscsak okos kislány vagy, akárcsak én.
3: Szia, Kata! Lotti vagyok.
1: Szia, Kata! Lotti vagyok. Ugye ismersz engem? Te vagy az egyik legnagyobb rajongónk a gyerekek között.
0: Kata egy percig csak döbbenten bámult. Erre még ő sem számított. Sok mesét olvasott, sok mesefilmet látott már a tévében, de azért ez teljesen más. Egyik kedvenc hőse most tényleg megelevenedett. Ott mosolyog szélesen, és integet felé a könyv lapján.
3: No mi az, megkukultál? Lotti vagyok, tudod, az egyik iker. Lujza is itt van valahol, mindjárt megérkezik,
0: mondta a vidám szoknyás kislány. Szia! Ne haragudj, de nagyon meglepődtem. Hogyan lehetséges ez? Csak te tudsz beszélni az emberekkel, vagy mások is? Eddig miért nem szólítottál meg soha? Jaj, mindent tudni szeretnék.
4: Ho-ho! Mi is itt vagyunk ám!
0: Hallatszott egy mély, érces hang egy másik könyv belsejéből.
2: Engem is ismersz, és a társaimat is, akikről nyáron olvastál.
0: Mit is olvastam nyáron? Tűnődött Kata. Az egri csillagokat, a Robinson Crusoe-t. Vajon ki szólhatott az előbb? A hangja alapján Dobó István a nevem. Szólt a könyv komoly hangon. Mi tartott ilyen sokáig? Igyekezz, vegyél le a polcról, nincs sok időnk. Kata engedelmesen letette a gárdonyi regényt az asztalra a két Lotti mellé. Egy fuvallat gyorsan lapozni kezdte a könyvek lapjait, amelyekből sorra ugrottak ki a szereplők kicsinyített másai. Kata alig győzte kapkodni a fejét. Lotte és Louise, Dobó, Gergő, Éva, meg annyi felejthetetlen regényhős. Dobó vette át a szót. Kata, törvényszegünk, amiért beszélünk veled, de segítened kell. Az utolsó órában vagyunk. El fogunk veszni, ha az emberek elfelejtenek bennünket. Én kötelező olvasmányvalék, mégis itt unatkozom, hónapok óta felém sem nézett senki. Régen várólistára kellett feliratkozni, hogy elolvashasson valaki. Miért történik ez velünk? Hová lettek a gyerekek? Sajnos sokan vannak már, akik a könyv helyett inkább a filmes változatot nézik meg. Van úgy, hogy nem igazodik a film a történethez, ezért egyesek rövidített tartalmat töltik le a netről.
5: Download. Complete.
0: Egy szónak is száz a vége, az internet előtt ülnek a gyerekek. Azzal nem tudtok versenyezni. Rövidítés, internet, letöltés. Fogalmam sincs, miről beszélsz. Magyarázd el kicsit érthetőbben, kérte Gergő. Jó, megpróbálom. Látjátok ott az asztaloknál azokat a furcsa dobozokat? Azok a gépek számítógépek, feneketlen dobozok. A világ összes története el van bennük rejtve. Aki tudja, hogyan kell kezelni őket, bármit megtalál bennük. Amit ez a gép tud, azt egy regényhős sem tudná utána csinálni. Hatalmában tart mindenkit, aki egyszer is leült mellé.
3: Sok tízezer törökkel elbántam már én. Ez sem lehet nehezebb feladat, ugye, Gergő fiam?
0: Mondta Dobó.
3: Kérdezzük meg a többieket, hát ha van valakinek használható ötlete. Hadd lássam csak azt a masinát, majd agyon csapom én, hogy csak úgy nyekken, kiáltotta Toldi Miklós szörnyű haragjában.
0: Először gondolkodjunk tiszta fejjel, mondta Robinson.
1: Épüljünk be,
0: szólt közben diszkréten az egyik képregény újság detektív főhőse.
1: Támadt egy ötletem,
0: kiáltott fel Kata.
1: Használjuk a masinát mi is. Írjunk egy hollapot a Könyvek világa címmel. A gyerekek itt olvashatnak rólatok, a kalandjaitokról. Képeket is teszünk bele, és persze játékot bőven. Akadálypályát, harci jeleneteket, mert azt a fiúk nagyon szeretik. A lányokra is gondolunk. Kellene nekik egy ruhákról és ékszerekről szóló játék. Például egy öltöztetős program. A bátyám nagy programozó, még ma beszélek vele.
0: Ti értitek, miről beszél? Kérdezte Fehér Lófia, aki csak most tudott elszabadulni az alsó világból.
3: Nem igazán, de bíznunk kell benne, felelte Dobó.
0: Kata! Kata! Ébresztő! Már 6 óra is elmúlt, zár a könyvtár. Elaludtál, kicsim?
3: Biztosan valami szépet álmodtál, alig bírtalak felébreszteni.
0: Igen. Igen, nagyon szépet álmodtam. Már megyek is. Csókolom, Marika néni.
1: Alig várta, hogy hazaérjen. Péter, a bátyja, éppen vacsorához készülődött. Kata nem bírt várni, azonnal elmondta az ötletét.
0: A fiú csak mosolygott.
3: Kata, ez a program már létezik. Nagyon új, még kevesen ismerik. Gyere, megmutatom, hol találod. Azzal bevonszolt a kis húgát a szobába.
0: Kata másnap reggel izgatottan rohant a könyvtárba. Ő volt az első. Marika néni engedélyével bekapcsolt az összes számítógépet, és ezt a honlapot rakta fel mindegyik kezdő oldalára. Megérkezett az első látogató. Ahogy Kata sejtette, a fiú azonnal az egyik gép elé ült le. Csodálkozva nézte az ismeretlen oldalt, de nem sokat teketóriázott, azonnal szörfölni kezdett a felkínált linkek között. Lassan minden gép előtt ült valaki. Kata elégedetten állapította meg, hogy senki sem klikkelt át máshová.
1: A terv bevált.
0: Látjátok,
1: jól alakulnak a dolgok. Ne aggódjatok, nem felejtünk el benneteket.
0: adjatok egy kis időt, hogy újra visszaszokhassunk az olvasásra. Suttogta a könyveknek Kata.

0: Elhangzott Harc az olvasókért. Írta Sáfár Tamás, elmondta Szantner Anna. Hallgassatok meg egy beszélgetést a szerzővel. Beszélgetőtárs Szemkő Júlia.
1: 12 éves Ráckevei vagyok. Az Árpád Fejedelem általános iskolába járok, 6. osztályos vagyok. A sportok közt szeretem a focit, kedvenc tantárgyaim a testnevelés, informatika, irodalom.
2: Sportolsz is valamit?
1: Focizok. Mi bajnokságokra járunk.
2: Testvéreid vannak?
1: Igen, egy. A neve Sáfár Bence. Ő vicces gyerek, ő szeret velem játszani, jó tanuló, jól sportol, és ő nem azt a sportot szereti, amit én, hanem ő néptáncol.
2: Meséld el, hogy miről szól az a történet, amit beküldtél nekünk.
1: Van az osztályomban egy lány, szeret olvasni, nagyon jó tanuló, sokat megtesz az osztályért.
2: Róla mintáztad ezt a figurát?
1: Hát pontosan nem, de hát róla is lehetett volna.
2: És te is ilyen vagy, csak fiúban?
1: Nagyjából igen. A kislány meg akarta szeretetni a gyerekekkel újból az, hogy milyen jó az olvasás.
2: Szerinted milyen olvasni?
1: Szerintem nagyon kalandos, vicces, szomorú is lehet, szóval történet maga szomorú. Nekem nagyon tetszik.
2: Mit szeretsz a legjobban olvasni?
1: Hát az ilyen iskolás kisfiúkról, kislányokról szóló történet.
2: Mi a kedvenc könyved?
1: Szoktam sokszor olvasgatni a 77 magyar népmesét. Én is szoktam könyvtárba járni, de foci miatt nem tudok olyan sokszor. Az osztálytársaim közül is szoktak sokan jönni, például a barátaimmal szoktam lemenni még foci előtt, ha ráérek, ha éppen nem tanulok.
2: És miért pont a könyvtárba jártok?
1: Mert az nagyon csendes, nagyon barátságos hely. Szerettem, mert például az iskola az nagyon hangos és idegesítő is tud lenni.
2: Szoktál máskor is meséket írni?
1: Igen, amikor irodalom óra van, azt nagyon várom már, hogy mikor kell egy fogalmazás írni. Most például jellemzésből írtunk dolgozatot, és azt nagyon szerettem, az anyaggyűjtését, meg magát a figurát, akiről ábrázoltam a mesét. Volt egy Toldiról és Bornemisza Gergelyről. Toldi egy nagyon erős, zömökő fiatalember, könnyedni be tud gurulni, Gergely pedig egy nagyon vékony, okos, és feltalálja magát.
2: Szerinted van olyan hős történetben, akire te hasonlítasz?
1: Én a Gergelyre gondoltam. Például én is feltalálom magamat a ilyen különféle helyzetekben, sok okos dolgot csinálok, és nagyon bátor vagyok.
0: A hangfelvétel 2013-ban készült.
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Na, mi van? Nem működik a telefon?
1: Nem.
0: Dobjon be egy régi 20-ast.
1: Hova?
0: Hát a izébe, a lukba, alul kijön a kakaó.
1: Jó, jó.
2: Nekem már 3-2-es még nyertem a múlt héten.
0: Hát itt vicceket mondott, ide jövök mindig viccet, ha kimond itt viccet, na izé ma.
1: A Döbrögi Gyula.
0: Dehogy Döbrögi maga hülye. Bodrogi. Bodrogi. Ezt hallgassa meg. Tassziló és Arisztid... De tényleg hallgassanak meg, mert marha jó.
1: Jó.
0: Tassziló... Nem jó, nem Tassziló. Arisztid és Tassziló, mert nem mindegy a sorrend, mert egyik magasabb. Tassziló és Arisztid sétálnak a ligetben, és mennek, azt mondjuk a másik, látnak egy nagyrakás, micsoda állt a földön. Azt mondja egyik, azt mondja, micsoda az ott az a micsoda. Oda megy, oda lép. Meg ezt azt mondja, nézd, hát ez kutyagumi, mire a másik, de jó, hogy nem léptünk bele.
2: Mert ez hülye vicc.
0: Miért hülye vicc?
2: Ha látja, hogy micsoda belenyal, aztán miért eszi meg, miután bele is léphetett volna el?
0: Csak viccből, mert képzelj el, hogy inkább, hát akkor inkább belelépelek, sem lemosol.
2: De miért lép bele?
0: Nem lép bele, mert megkóstolta.
2: Nem léphet bele. Hát ha már megkóstolta, miért lépjen bele?
0: Beszél magának a franc vicceket a hülye agyával. Ez egy nagyon jó vicc, ez a halálra röhögtem magam kétszer.
2: Azért, mert telefonon hallotta. Hát képzelj, belemegy a fülébe, milyen kínos.
0: Akkor nem hallja a viccet.
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
0: Hát azt mondom én is.
2: De ez hülye vicc.
0: Jó.
2: Majd én nem mondom, hogy mi a jó vicc.
0: Na,
2: az a jó vicc, amikor most hallottam itt. Telefonban
0: mondja már!
2: A múlt heti vicc. Két rendőr járőrözik a szigeten. Azt találnak egy levágott fejet. Hát az egyik rendőr fölemeli. Azt mondja, te ez nem a Kovács 13? Azt mondja, hát de hogy az magasabb volt. Ez a jó vicc. Ám ez a jó vicc.
0: Ez hülye vicc.
2: Miért hülye vicc ez?
0: Hát honnan tudja, hogy milyen magas ő fogta?
2: Hát, de ha egyszer ott volt a kezébe, hát de nem emeli lejjebb.
0: Honnan tudta, hogy milyen magas?
2: Hát ha megemelte, úgy.
0: És ha fáj a hónalja, akkor meddig emeli?
2: Nincs hónalja. Feje van, nincs hónalja.
1: Hát még jó, hogy bele nem lép. Hát,
0: no, hagyja már azt a hülyeséget.
1: Ezt hallgassák meg, kérném szépen, tudják, kérném szépen, hogy ki volt, kérném szépen, a történelem legnagyobb kanya,
0: na,
1: kérném
0: szépen. Ki volt?
1: Hát a Napóleon, kérném szépen.
0: Miért?
1: Mert 2 évig feküdt Korzikát, kérném szépen.
0: Nem Szent Ilona?
1: De lehet.
2: Ez hülye vicc volt.
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
2: Én elmondanám, mi a jó vicc.
1: Majd bejön. De...
0: Ezt kapják ki, amit... Ez nem úgy van. Majd én mondok most egy... Ezt fogadunk, hogy nem ismerik. Na, ezt figyelje meg. Azt mondja, Amerikában van a vicc, érti? Ott az egyik ember...
2: Elvitték oda.
0: Hallgasson már végig. Amerika, jó vicc ez, na. Azt mondja... Amerikába hazatelefonál egy ember a lakásába, csöng a telefon, az fölveszi egy gyerek, azt mondja, hello! Azt mondja, hello, Johnny, te vagy ez?
3: Igen!
0: Na, akkor szólj anyádnak, mert beszélni akarok vele. Hát jön vissza a gyerek.
3: Nem lehet, mert benn van egy bácsival a szobába, és lihegnek.
0: Mit csinálna?
3: Lihegnek.
0: Na, akkor menj oda a sublóthoz, a harmadik fiókot húz ki, és az ingek alatt van egy 30-as forgópisztoly, vedd ki, azt lőd le mind a kettőt.
3: Na de...
0: Ne dumálj, mert nyakon vágok, mert akarom hallani a két duranást.
3: Megvolt, mind a kettő meghalt.
0: Akkor tedd szépen vissza a fiókba az ingek alatt a pisztolyt, csukd vissza, azt menj le az udvarra játszani.
3: Mit csináljak?
0: Menj le az udvarra játszani.
3: Hát itt nincs is udvar.
0: Elnézést, nem Schmidt lakás?
2: Hát ez egy elég hülye vicc volt.
1: Hát még jó, hogy bele nem lépett.
0: Miért hülye vicc ez?
2: Mert hülye a vicc.
0: Miért hülye? Nem érti? Azt hisz, hogy a saját lakását hívja föl, és a gyerekének mondja, hogy lőjön az anyát, mert ottan a szobába rendetlenkedik.
2: Ugyanúgy hívták a gyerekét?
0: Úgy hívták a gyerek, véletlenül úgy hívták.
2: Smith?
0: Hogy... Smith.
2: És nem volt neki kertje?
0: Nem volt udvar.
2: Ez lent. Hülye vicc.
1: Majd bejön.
2: Azért ezt én se értem, pedig én már no. Sok viccet nem értettem.
0: No, egy... Na ezt hallgassa meg, ez biztos nem ismeri. Ez borzasztó nagy röhögés lesz. Na figyeljen. Azt ismerik? Na, két rendőr megy.
2: Azt és nem.
0: Két rendőr aknát talál, két darab aknát. Értik? Két darab aknát, az egyik odagugol az egyik aknához, az elkezdi piszkálgatni. Azt mondja neki, te ne piszkálgass, még felrobban nekem itt az egyik akna. Azt mondja, nem baj, akkor legfeljebb azt mondjuk, hogy egyet találtunk.
2: Na ez egy hülye vicc volt.
0: Miért?
1: Még jó, hogy bele nem lépett.
2: Tudja maga, hogy mivel játszik a norvég vasutas kisfia a sinek között?
0: Nem tudom.
2: A fütyijével.
0: Még jó, hogy nem lépett bele. De ez nem így van. Az életével játszik.
2: Mi játszana az életével, ha jön a vonat?
1: Hát ha van fütyije, miért játszana az életével? Ha nem hű, ez vasutas.
0: Moszkvába ég egy 30 emeletes ház, és kint van egy ember az ablakba, az anyósával az ölibe. És mondják neki, hogy ugorjanak le. Nem mer, hát nagyon nagy ész. Azt mondja, nem baj, itt van a világhírű kapus, a Jasin, az mindent kifog, mindent, kivé dobja le az anyóst, ne féljen, elkapja. Nem mer. De hát itt a Jasin, az világhírű kapus, mindent kivéd. Elenged az anyóst, ledobja, mire a tömeg azt mondja, gól!
2: Meg jó, hogy bele nem lépett.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Műsorajánló.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
7: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Kamu reklám.
1: Korán keltem.
2: Hol az arany?
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Rendben, befejeződtek az érettségi vizsgák, várhatóan július 1-én nyílik a biodóm. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendben, befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgái, közölte az Oktatási Hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kőr is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője kedden az MT-ben. A biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie. Csütörtökön derült napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Értünk szól.
8: Mindig zavarban vagyok, amikor újságíró kollégával kell interjút készítenem. Most pedig duplán, hiszen vendégem Faragó Otto, bűnügyi újságíró. Nem mintha félnivalom volna, csak érdekes szakmának tartom. Valószínűleg azért, mert eddig csak számítástechnikai és kulturális vonalon működtem. Igaz az a sztereotípia, hogy a bűnügyi újságírók élete kalandos. Mindig keresik a balhét, mindig ott vannak, ahol a vér folyik.
9: Ez pontosan így van, azzal a kitétellel, hogy egészen a rendszerváltásig működött a bűnügyi újságírók képzése. A rendszerváltás után pedig csak ímmel-ámmal elvétve indítnak egy-egy csoportot.
8: Mi az, amit kell tanulni a bűnügyi újságírónak?
9: Ez egy nehéz kérdés, mert a bűnügyi újságírás pontosan ugyanúgy.
8: Tehát nem úgy zajlik a dolog, hogy én kapok egy fülest mondjuk akár, mert vagy egy rendőrismerősöm, vagy a rendőrséget fölhívvak, vagy valahonnan hallok egy információt, és egyszerűen elindulok én is nyomozni esetleg a rendőrökkel együtt, vagy esetleg külön tőlük. És nem. Akkor vagy megvernek, vagy nem.
9: A bűnügyi újságíró képzés alapjait az iskola megadja. Viszont aki erre a pályára vállalkozik, annak el kell döntenie, hogy fölvállalja azt, hogy állandó konfliktusba kerül a rendőrséggel is, és az alvilággal is. Ez a konfliktus sokszor elkerülhetetlen, hiszen nem lehet mind a két félnek jót írni. Az újságíró sokszor van kitéve atrocitásnak, akár szóban, akár fizikailag is, ezt át kell hidalnia. Úgy tudja igazából megoldani ezeket a problémákat alapjában, hogyha igazat ír, és korrekten írja meg azt, amilyen információt megszerez.
8: De ugye hol van az igazság?
9: Azt tudni kell, hogy a rendőrségtől egy-egy megtörtént esemény után közvetlenül információt alig ha kaphat az ember. A főszerkesztő mindenféleképpen akarja, hogy arról az anyagról a másnapi lapszámban jelenjen meg valami, akkor a újságírónak föl kell telefonálgatni és keresni azokat az ismerőseit, akikkel az évek során aktív kapcsolatot létesített.
8: Hogyan tud egy bűnügyi újságíró mondjuk pártatlan maradni, hiszen akkor én el tudom képzelni azt is, hogy esetleg ön bűnözőkkel is kapcsolatban áll, mondjuk ismeri az elérhetőségüket.
9: A bűnügyi újságíró tulajdonképpen megegyezik a bűnügyi rendőr tevékenységével. Sok rokon szál kapcsolja a két fajta foglalkozást egymáshoz, hiszen a rendőrnek is le kell menni az alvilágba az információkért. A bűnügyi újságírónak is le kell menni az alvilágba. Az a különbség, hogy a rendőr nem biztos, hogy meg tudja kapni azokat az információkat, amikre ő neki szüksége van. A bűnügyi újságíró viszont megkapja.
8: Miért?
9: Vannak olyan bűnözők, akik ezért nagyon sok pénzt fizetnek.
8: Tehát ez azt jelenti, hogy egy újságírót mondjuk le lehet fizetni, amíg egy rendőrt nem biztos.
9: Mind a két fél embert le lehet fizetni. Olvasuk is az újságokban, halljuk a híradásokban, hogy megvesztegetnek rendőröket, politikusokat és gazdaságot.
8: Na de az egy hír, tehát hogy egy újságírót megvesztegetnek, az nem biztos, hogy belekerül a lapokba.
9: Én nem azt mondom, hogy mindenki elfogad pénzt. Én csak azt mondom, hogy a bűnözők mindent elkövetnek azért, hogy bekerülhessenek a sajtóba, és magukat olyannak állítsák be, amilyennek éppen akarják.
8: A bűnözők egyébként exhibicionista alkatú emberek?
9: Hát ha hiszik, ha nem, igen. Szeretnek szerepelni. Nagyon kevés az olyan sztár bűnöző, aki csendben tud maradni, és meg tudja állni, hogy ne forduljon néha a nyilvánossághoz. Ha megteszi, akkor azt áttételesen teszi.
8: Ön miért választotta ezt az ágát az újságírásnak? Nem lett volna egyszerű bulvárlap a sztárokat interjúvolni?
9: Én mindig azt gondoltam, hogy a bűnügyi újságíró egy olyan ember, aki különleges képességekkel rendelkezik, és különleges információkat hoz jut. Én 15. éve csinálom ezt a pályát, és végigcsináltam az utóbbi 12 évben, 10 évben a lövöldözéses robbantásos évtizedet. Tulajdonképpen ebben az időszakban én mindent megkaptam a szakmától, amit lehetett, mert pontosan egy olyan viharos időszakba csöppentem bele, és adtam minden nap tudósítást ezekről, ami talán 100 év múlva se lesz. Én ennek nagyon örülök egyfelől, másfelől viszont nem, mert nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem össze, akivel nem kellett volna. A rendőrséget viszont nagyon sajnálom, mert a rendszerváltás után tökéletesen szétverték. Minden politikai erő mindent megtett azért, hogy a rendőrség ne tudjon talpra állni, és erkölcsileg teljesen lezűjjön.
8: Szakmájának a nagy részét a rendszerváltozás vagy rendszerváltoztatás évei alatt folytatta. Tehát gyakorlatilag végig bűnügyi újság írt egy rendszerváltozást.
9: Igen.
8: Ennek a végeredményeképpen, vagy esetleg egy lenyomataképpen megjelentetett egy könyvet.
9: A címe a Behajtó. Ez egy pénzbehajtónak az életéről szól, aki tulajdonképpen testőr és pénzbehajtó. Ez a két tevékenység, ez egyben értendő. A pénzbehajtóra mindig is szükség volt, az utóbbi 10-12 évben fokozottan szüksége volt az egyes bűnbandáknak, illetve olyan embereknek, olyan igazán nagy embereknek, politikusoknak is, akik vagy rendszeresen, vagy alkalmanként kölcsönöztek pénzt. Ezeket a pénzeket aztán vagy megkapták, vagy nem. Amikor nem kapták meg, akkor felbérelték ezeket az embereket, és ezek pedig kőkeményen behajtották.
8: Ez úgy van, ahogy a hírekben is megírják, vagy ahogy a könyvekben olvashatjuk, tehát, hogy fölbérelnek valakit, elmennek és megverik.
9: Hát az azért ez nem így működik. Ezek az emberek nagyon szervezetten dolgoznak. Ritka az a fajta csoport, és én még nem is találkoztam ilyennel, amelyik felbőszülten karóra kapára kap, és neki megy az adósnak. Ezek az emberek eltervezik az akciót. Kapnak rá egy hetet, és először elmennek a kiszemelt célszemélyhez, az adóshoz, és felszólítják, hogy adja meg az adósságát.
8: Ez persze nem azt jelenti, hogy mondjuk nekem tartozik a szomszédnéni 2000 forinttal, hanem itt nagyobb összegekről van szó valószínűleg.
9: Persze, itt 100 000-es milliós nagyságrendű adósságokról van szó.
8: Két cég akár össze is veszhet annyira, hogy behajtást kell eszközölni.
9: Meg kell különböztetni a törvényes bírósági eljárásban a pénzbehajtási műveletet és az akciót, és aztán egy ilyen durva megoldás, ami tökéletesen törvénytelen, ám de sokkal hatékonyabb.
8: Ezt a törvénytelen megoldást kik azok, akik alkalmazni szokták, vagy kik azok, akik ilyenekért fizetnek?
9: Akinek van annyi pénze, és kölcsön adott nagyobb összeget valakinek, és aki nem adta meg. Akinek nincs pénze, az ugye nem tud fölbérelni ilyen embereket. A bérleti díj az igen magas, a behajtandó pénz felét is jó esetben el szokták kérni a pénzbehajtók.
8: Ilyen drágán dolgoznak?
9: Még mindig jobb, mint hogyha az, aki pénzt adott kölcsön, egy fillért se látna ebből.
8: Mit lehet írni egy ilyen pénzbehajtóról egy teljes könyvön keresztül?
9: A születése is érdekes volt, aki megveszi ezt a könyvet, az figyelemmel kísérheti, illetve megtudhatja, hogy hogyan válik egy emberből, egy egészen kicsi, iskolázatlan emberből rettegett pénzbehajtó, aki testőrként sok budapesti mafiózónál volt alkalmazásban, csak félve jegyzem meg, hogy ezek közül az emberek közül már alig élnek néhányan. Teljesen életszerű és igaz, az mesélte el, aki mind a mai napig ezt a foglalatosságot űzi.
8: Egy portékönyv, hiszen ő maga mesélte el azokat, hogy miket csinált valószínűleg.
9: Csak a neve és a születési dátuma és néhány helyszín nem stimmel. Ezeket természetesen meg kellett változtatni, mert még élnek a társai, él néhány főnöke, és hogyha ráismernek, akkor bizony nem fognak kesztyűskézzel bánni vele.
8: Hogyan válik valaki bűnözővé?
9: Hát úgy válik bűnözővé, hogy bele kell születnie egyfajta társadalmi rétegbe. Ez egyfajta társadalmi réteg, most jelen esetben ebben a könyvben szereplő ember, ez egy cigányember. Ő az indítatásától fogva egy kirekesztett család, kirekesztett gyermeke volt, aki ugyan elvégezte a 8 általános, de tovább már nem jutott, nem juthatott, teljesen véletlenszerűen, illetve hát a különböző bandákba történő folyamatos tevékenysége révén eljutott az első börtönlátogatásig egy garázda cselekmény elkövetése miatt. Aztán még egyszer bezárták egy olyan cselekményre, amit nem ő követett el, és később pedig ugyancsak garázdaságért kapott 1 év, 6 hónapot, ha jól emlékszem. Tehát tulajdonképpen azokért a cselekményekért, amiket igazából ő kőkeményen elkövetett, azért soha nem kapta meg a megérdemelt büntetését, mert azért soha nem tudták megfogni.
8: De másért bűnhődött.
9: Igen, általában mindig úgy van, hogy a nagy bűnözők mindig piti dolgokon buknak meg, és soha nem azért sújt le rájuk a törvény vallosa, amiért igazából 15-20-30 évet nyugodtan kaphatnának.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
7: Hobby Rádió. Fogalakulni mélyedek ki a busztába.

0: Vendégünk továbbra is Faragó Ottó, bűnügyi újságíró. Beszélgettünk arról, hogy bizonyos társadalmi körökben a pénzbehajtásnak nem csak az agyba főbeverés a módja. Mégis mik azok a módszerek, amikkel bűnt követnek el maguk a bandák a behajtás során?
1: Hát maga a pénzbehajtás akár fizikai, akár pszichológiai ráhatással történik, az mindenféleképpen bűncselekmény.
2: Tehát pszichológiailag is lehet bűncselekményt elkövetni?
1: Így van, pontosan. A törvényben ez a kitétel úgy szerepel, hogy a pszichológiai ráhatást is bünteti a törvény. Ha én megfélemlítek valakit bármilyen módon, szóban, de olyan a ráutaló magatartás, hogy közben előveszek egy fenyegető eszközt, azt bemutatom. Ugye ezeket könnyen el lehet képzelni, hogy hogyan történnek ezek a cselekvés
2: sorozatok. Ez a fegyvernek látszó tárgy.
1: Igen, ekkor már kőkemény bűncselekmény történik.
2: Tehát, hogyha mit tudom, a szomszédnéni megy haza este 8 óra felé, és én ugye minden nap lesbeállok, és mondom neki, hogy hú, és ettől megijed, akkor én már pszichológiailag bűncselekményt követtem el.
1: A húval nem, de a hú az valamiért el fog hangozni. Nyilvánvalóan a sötét utcán. Vagy azért, hogy a nénitől elvegyék a pénzét, vagy azért, mert esetleg szexuális bűncselekményt akarnak ellene elkövetni. Ha csak annyi, hogy hú, az nem merítik ki még a bűncselekmény. Ehhez egy cselekmény kell.
2: Beszélgettünk itt az előbb arról, hogy társadalmi rétegbe kell beleszületni egy bűnözőnek. Nekem az az érzésem, hogy itt két társadalmi réteg, ami itt szóba jöhet. Vagy azért lesz valaki bűnöző, mert nagyon rosszul megy neki, vagy azért, mert nagyon jól.
1: Ez egy bonyolult dolog, amikor valaki gyermekkorában már bűnözővé válik, az családi indítottásúnak kell, hogy legyen.
2: Tehát ha nincs pénzünk megvenni a tejfelt, menjél kisfiam és lopd el.
1: Hát így is lehet mondani, de ahhoz nem biztos, hogy szükséges a szülő felszólítása, vagy bárkinek a felszólítása. A gyerek, ha éhes, bemegy a közértbe, és leveszi a polcról, beteszi a zsebébe, és kisétál.
2: Ettől nem válik bűnözővé, azért nyugtasson meg.
1: Hát nem tudom megnyugtatni, nem tudom, mennyire lehet ezt közkincsét tenni. Néhány nagy bevásárlóközpont biztonsági őrei készítenek jegyzőkönyveket. Ezeket nagyon érdekes hírforrás lenne elolvasgatni, hogy milyen esetek fordulnak benne elő, hány ilyen eset van, és hányszor használják fel a gyerekeket bűncselekmény elkövetésére, mert ugye a gyereket nem lehet felelősségre vonni.
2: Hogyan lehet ez ellen védekezni?
1: Hát egyelőre szerintem sehogy. Ez társadalmi probléma, ha meg tudom én mi is olyan körmények között élnénk, például Magyarországon életszínvonal érne el, mint mit tudom én, Dubaj, vagy valamelyik olajsejkség, ahol dolgozni se kell az állampolgárnak, csak fölveszi a fizetését, és abból 1000 autót is tud vásárolni, ha éppen akar, akkor talán nem lesz szükség arra, hogy valaki lopjon. De én ezt, amíg mi élünk, nem tartom elképzelhetőnek.
2: Minél fejletlenebb egy ország, annál nagyobb a bűnözési ráta?
1: Hát ezt bizonyítja a mi magyarországi fejlődésünk.
2: Most hol tartunk?
1: Hát régebben nem volt ilyen számú bűnözés, ezt a statisztikai adatok is bizonyítják. Akkor is volt lopás, akkor is volt gyilkosság, de ha csak az életellenes bűncselekményeket nézzük, akkor a rendszerváltozás előtt évente előfordult 100, maximum 120 gyilkossági ügy, és ma a 350-370-nél tartunk, tehát azért ez valamit jelez.
2: Kinek ajánlja a könyvét?
1: Tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, bár tudom, hogy a leghálásabb olvasó réteg a férfiak, mert ugye ez nem női könyv, ebben nincsen szerelem és nincsen csók, viszont kőkemény bűnözők kőkemény életét olvashatja az, akinél esetleg már jártak pénzbehajtók, vagy akinél még nem jártak, de nagy esélye van rá, hogy őt is meglátogatják. Az egyszerű embereknek ajánlom leginkább, mert sajnos Magyarországon nagyon sokan nem tud hogy milyen életet élnek emberek, milyen foglalatosságokat űznek. Talán hála Istennek, hogy nem tudják, de azért jobb, ha tudják.
3: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk. Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Vendégünket, Faragó Ottó, bűnügyi újságírót most arról szeretném faggatni, hogy hogyan lett bűnügyi újságíró. Valami azt sugja, hogy nem ez volt kisgyermekkori álma.
1: Nem, én soha nem készültem erre. Amikor a Kurír nevű újság elindult, akkor szólt nekem az egyik barátom, aki ott szerkesztő volt, hogy nincs bűnügyes kollégájuk, és fölvállalnám-e. Ez 10 évvel ezelőtt volt, és akkor csöppentem bele a bűnügyi újságírásnak a kellős közepébe, és saját magamon tanultam meg, a magam baján tanultam meg azt, hogy hogyan kell ezt művelni. Kezdetben én is pontosan úgy írtam, ahogy láttam a többieket, és ahogyan ők írtak. Nem éreztem át azt a fajta felelősséget, amivel ez a munka jár. Sokkal nagyobb a felelőssége, mint hogyha valaki egy köztisztasági eseményről ír. Itt emberéletekről van szó, és nagyon komoly családi konfliktusokról.
0: De ez azt jelenti mondjuk, hogy egy bűnügyi újságírónak több mobiltelefonja van, hirtelen eltűnik, mert olyat írt, ami nem biztos, hogy bizonyos érdekeknek tetszik. Ilyenre is lehet gondolni?
1: Tulajdonképpen 1000 félék vagyunk, én csak magamról tudok beszélni. Nyilván olyan kollégák is vannak, akik ezt a foglalatosságot pénzérőzik, és megbízásokat teljesítenek. Ez látszik is, mikor az ember kinyitja az újságot. Kifejezetten a bulvárlapoknál lehet észrevenni, hogy bizonyos bűnözői rétegek rendszeresen megjelennek benne, bizonyos bűnözők rendszeresen interjút adnak bele. Ezekről messziről sikít, hogy ez megrendelt sajtótermék, de én bízom benne, hogy még mindig vannak olyan kollégák, akik ezt nem pénzért csinálják, és nem akasztanak le óriási összegeket, mint ahogyan sajnos tudom, hogy volt ilyen is.
0: Hát akkor az újságírói tisztesség bármit elvisel ezek szerint?
1: Én azt mondom, hogy nincsen már újságírói tisztesség. Az újságíró mind is pontosan ugyanolyan, mint maga a társadalom. A rendőr is pontosan ugyanolyan, mint a társadalom egészen. Mindenki korrupálható, és mindenki megvesztegethető. Miért lenne kivétel az újságíró?
0: Tegyük fel, én fölhagyok a rádiózásra, vagy esetleg éppen rádiósként szeretnék bűnügyekkel foglalkozni. Hogyan tudok én kapcsolatba kerülni bűnözőkkel?
1: Nekem 8-10 évenbe került az, hogy egyáltalán olyan emberekhez eljuthattam, akik később aztán olyan pozícióba kerültek, vagy már akkor abban voltak, hogy azt mondhatták magukról, hogy ők az alvilág egy meghatározó figurája.
0: Egy-két konkrét történetet tudna mesélni?
1: Nem akarok erről beszélni, mert megsérteném a saját kollégáimat, hogy ők például a Viszkis ügyben is voltak fenntartásaim bizonyos kollégákkal kapcsolatosan.
0: Tehát ön például ezen nem dolgozott?
1: Nem dolgoztam, és hála Istennek. Amikor a Viszkis ügy volt, akkor én már nem voltam a újságírói pályán. Akkor én már szabadúszóként dolgoztam. Úgyhogy nem igazán akarok én erről most.
0: Egyébként ez érdekes dolog, hogy ez a kicsit olyan titkolózó jelleg, ez így jellemző egyébként magára a bűnügyi újságírásra, vagy magára ugye a bűnügyre?
1: A kollégákra jellemző, hiszen itt is az információból élnek az újságírók.
0: Tehát ez rosszabb mondjuk, mint akár egy bulvár sajtó?
1: Hát... Nem, a bulvár
0: most direkt
1: sajtó,
0: húzok egyébként.
1: Nem, a bulvár sajtó az olyan, amilyen, tulajdonképpen a bulvár sajtó írja mindig a legtöbbet, illetve állítja be, hogy ő tudja a legtöbbet bizonyos esetekről. Van, amikor ez igaz, van, amikor nem igaz, de neki mindig úgy kell beállítania az eseményeket, amire helyt ad az oldalán, hogy az ő információja kifejezetten saját tulajdonú és az ő újságírója hozta, teljesen egyedi és hát exkluzív.
0: Megfizetik ma a bűnügyi újságírót?
1: Senkit nem fizetnek meg. Ezen a pályán nálunk például, amikor a Blicknél megszüntett a főszerkesztő a bűnügyi rovatot, és kettőnket elbocsátott, az ország egyik legjobb fotoriporterét, bűnügyi fotoriporterét és engem, akkor azt mondta, hogy gyerekek, a ti fizetéseteken 4 fiatalt veszek föl, akit el lehet küldeni a megölt gyerek anyjához is riportot készíteni, mert ugye ti oda nem mentek el. És akkor mondtuk, hogy nem.
0: Miért nem?
1: Mert vannak bizonyos erkölcsi normák, amiket 50-en fölül, vagy 45-40 éven fölül az ember már betart. Nem attól lesz jobb egy riport, hogyha megölt gyerek anyja annyit mond, hogy kérem, én erről nem kívánok nyilatkozni, de azért azt megkövetelik, hogy ez is legyen benne. De ettől mondom, nem hiszem, hogy jobb lesz egy riport naponta látni a televízióban, és szerintem olcsó gag, ez abszolút fölösleges.
0: Ki az, akihez ön elmenne a megölt gyermek esetében?
1: Például egy gyilkossági ügyben, amikor éppen ott téblábolnak a rokonok a helyszínen, és mindenki csak összeroskodva ott ül, persze oda kell menni, nyilván. De másnap, meg harmadnap, amikor ezek az események, tehát a forró nyomos része elmúlott, és utána egy-két nappal oda menni az a szerencsétlen, az, aki egyébként is össze van roskadva magával, és azt se tudja, hogy mit csináljon, és még oda megy egy újságíró és riportot kér tőle. Biztos, hogy nem fog nyilatkozni, mert akkor már a rendőrök is megmondják neki, hogy ne nyilatkozzon, mert akkor nem kap információt a hozzátartozójáról, tehát teljesen reménytelen. De azért a szerkesztő mindig elküldi a újságírót, hát ha mégis. Most ezeket az erkölcsi normákat át lehet lépni úgy, hogy nem a megölt gyerek anyjával kell riportot készíteni, hanem a szomszédokkal, a környezetével, a játszótársával, a barátjával, olyan emberekkel, akik teljesen függetlenek a családtól, és nem elfogultak.
0: Meddig terjed mondjuk az újságíró felelőssége ilyen esetekben? Tegyük fel, hogy rátalál mondjuk a gyermekgyilkosra. Följelenti, vagy elkészíti az interjút, és azt mondja, hogy az újságírói tisztesség azt mondatja velem, hogy ne adjam ki az információimat.
1: Ez egy nagyon nehéz dolog, mert össze kell egyeztetni a rendőrségi munkát, tehát a rendőrökkel való kapcsolattartást a megírt eseménnyel. A rendőrökkel, akikkel nap mint nap kapcsolatba kerülök, mert ugye a bűnügyi újságírónak, amikor reggel megkapja a feladatot, vagy ő találja ki, mindegy, és elkezdi a munkát, akkor azzal kezdi, hogy fölhívja az ügyeleteket, fölhívja a rendőrséget, a saját kapcsolatait, hogy történt-e valami esemény az éjszaka. Ha igen, akkor az milyen volt, ha életes és érdekes, akkor fölhívja azt a bűnügyi osztályt, ahol ez történik, a sajtóosztályt. Neki egy olyan kapcsolati rendszert kell működtetnie, amiben nem lehet beletaposni. Egy cikkkel agyon lehet ütni egy ilyen kapcsolatot egy perc alatt, mert akkor azt fogja mondani a sajtóosztályvezető vagy a főkapitány, vagy az országos rendőrfőkapitány, hogy kérem, ennek az embernek nem nyilatkozunk. És akkor nem az újságírót sértették meg, és fosztották meg az információtól, hanem a lapját.
0: De a bűnözőkkel ugyanúgy egyeztetnie kell valószínűleg, ha bár mondjuk nem biztos, hogy egy bűnözőnek van sajtóosztálya. Mi az, amit ebben az esetben tenni lehet? Amikor a bűnöző is azt mondja, hogy én nyilatkozom, illetve maga a rendőr is azt mondja, hogy nyilatkozom.
1: A rendőr soha nem mondja, hogy nyilatkozik, mert neki ahhoz engedélyt kell kérni a főnökeit. Ki van jelölve mindig egy személy a nyilatkozásra, még a helyszínen is, például az életes helyszínnél, vagy a rablás helyszínnél. Aki ott nyilatkozhat, az vagy a sajtó képviselője, vagy az ott éppen kijelölt valamelyik tiszt. Egyébként pedig visszatérve arra, hogy a bűnözőknek nincs sajtóosztálya, sokkal nagyobb apparátust üzemeltetnek, mint az ember gondolná, olykor több embert mozgatnak, mint egy rendőrkapitányság. Éppen a rendszerváltás után indult el az a fajta tevékenysége az alvilág, hogy nem csak a politikai kapcsolatokat, meg a gazdasági kapcsolatokat keresték, hanem keresték a médiákat is, és onnan közelítettek különféle további kapcsolatokhoz. Tehát ha valaki meg tudott jelenni a médiában, például azért, mert az ügyvédje hát olyan nyilatkozatot tett, hogy az ő védencét például jogellenesen tartják fogva, vagy előzetesben, és ez meg tudott jelenni, akkor annak nagy esélye volt arra, mert hogy kötelező jelleggel ezeket a sajtóban megjelent anyagokat szemlézik, kivágják, és az érintett szervezet, bíróság, rendőrség, ügyészség ezt a napi jelentéseiben megtárgyalja minden reggel. Tehát kap egy olyan fajta fórumot, még akkor is, hogyha nem igaz, amit más nem kaphat.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások is. Minden szombaton.
10: Nekem ez így jó.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
11: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Egészségedre.
12: Egészségedre.
0: Egészségedre.
12: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Rádió.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. 1 milliárd forintos adócsalással gyanúsít a NAV egy számlagyárat. Csütörtökön derült, napos idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban, és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjének napján Budapesten, jelentette ki az Országos Rendőrfőkapitányság. Rendészeti rendőrfőkapitány helyettese kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17000 jegyet vásároltak meg. Ám információik szerint több tízezer szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. Péntektől vasárnapig mintegy 2000 gépmozgással és 250000 utassal számolnak, ami a szokásos forgalom duplája. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a sajtóban megjelent légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre hétfőn. A társaság az MT-hez eljutatott közleményében azt írta, a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Országos akcióban 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait 1 milliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítják, közölte szerdán a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyigazgatósága az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette, minden tevékenységüket precízen dokumentálták a törvényes könyveléssel párhuzamosan, az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették. A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés, sem munkaerő, sem eszközök. A csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz. A bűnszervezet vezetői több helyszínen az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-észak-nyugati szele csak felé kísérhetik élénk erős lökések.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
4: Kellemes rádiózást és jó ételt kívánok mindenkinek, bár egy kicsit reket hangon, de köszönti önöket a Movie and Music műsorvezetője, Gera Zsolt. A Szex és a New Yorkot is utolérte a végzet, megérkezett a régóta tervezett és színész gázsikon korábban számtalan alkalommal elbuktatott mozifilm változat. Persze eleve semmi értelme kultúrsorozatból gyenge és lapos filmfeldolgozásokat készíteni, mondjuk a tavaly nyár egyetlen értelmes mozia pont a Simpson film volt. Úgyhogy csupán ennyit reméltem mindösszesen a Sex és New Yorktól. Számomra kedves szereplők, másfél óra, frivol viccek, szép ruhák, na meg természetesen a New York. Ennyit tudott mondani nekem mindösszesen ez a film, de nem sokára kifogom egy kicsit bővebben fejteni a gondolataimat, de előtte érkezzen egy-két muzsika a filmből, utána pedig megbeszéljük, hogy nekem mi az, ami nem tetszett, illetve mi az, ami igen.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
6: Nos, beszéltem arról, hogy kifejtem a véleményem, ám előtte nézzük meg, hogy valójában miről is szól a film. A Szex és a New York 2,5 órásra nyújtott története 3 évvel ezelőtt, az utolsó évad záró epizódja után veszi fel a fonalat. Nem spoilerkedem, mert a film elején végigpörgetik, valójában Carrie még mindig Mr. Biggel, akit valamiért végig Johnnak szólítanak a filmben, Samantha még mindig Smith-szel, Charlotte még mindig Harry-vel, valamint Miranda még mindig Steve-vel pörög. No, a Szex és New York a szingli mítoszt hivatott volna isteníteni, valójában önnön maga nimbuszát rombolta le, amikor a sorozat egyetlen lehetséges befejezéseként mind a 4 lány révbe ért, tehát már így sem értettem igazából, hogy szingliket akarnak szimbolizálni, és mégis mindenki a végén megtalálja a párját, és még házasságot is kötnek. A szinglik alapvetően a párkapcsolati megalkuvások helyett választják a magányt, a függetlenséget és az önállóságot, ezzel ellentében főhőseink, bár érett, komoly és erős nőként tündökölnek párjaik oldalán, azért kegyetlen kompromisszumok árán kerültek oda, ahova kerültek. Charlotte például 15 éves kora óta férjhez akart menni a film szerint, ehhez azonban először zsidóvá kellett lennie. Mirandának Brooklynban kell élnie, hogy férjét boldoggá tegye, és Samanthát is elszólította bizony a szerelem a nagy almából, és csak időnként látogathatja a barátnőit. Na de ismételten 2 fantasztikus muzsika, utána pedig beszélgetünk tovább egy kicsit a filmről.

0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót.
2: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
3: És a történetbe egy picit belebonyolódva, itt van Carrie, aki körül az egész film forog. Mert még a sorozatban azért minden szereplőnek volt egy-egy drámai történetszála, Charlotte meddőségei, például Samantha Rake, vagy például Miranda munkamániája, itt most Carrie van a középpontban, ugyanis összeköltözik Mr. Biggel egy gyönyörű panorámás lakásban az 5. sugárúton, majd közös megegyezéssel úgy döntenek, hogy összeházasodnak. New York utolsó szinglije férjhez megy, ez szerepel a pletykalapok hasábjain, sőt a Vúzs külön összeállítás szentelt a 40 éves mennyasszonynak. 200 fős vendéglista, puccos helyszín, próbavacsora, igazi szex és New York pezsgésben. Közben Miranda élete darabokra hullik, Samantha unalmában 8 kilót felzabált magára, Charlotte-tal pedig kegyetlenül elbántak az írók, hiszen a filmidő nagy részében semmi sem történik vele.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
5: UK Fever Show.
6: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
6: UK Fever Show.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
1: Movie and music. Filmben a zene, zenében a film.
11: Érdekes abba belegondolni, hogy a Lost negyedik évadjának záró epizódját az írók nem tudták megírni 90 percnél rövidebbre, ezért dupla rész készült, amelyben egy igazán ütős hullámvasútra ültették fel a nézőket, egyetlen perc üres járat nélkül. A Sex és New York utolsó epizódja ennek éppen az ellentéte volt. Elkenték a konfliktusokat, összecsapták a happy endet, kulcsra zárták a sorozatot, ezzel fel is adva a leckét a moziváltozat készítőinek, mert innen hova lehetne valójában folytatni. A filmváltozat 2,5 órán át küszködik, mire kinyögi, hogy gyakorlatilag sehova. Kaptak egy lehetőséget a részletes cselekményvezetésre, az elmélyült karakterábrázolásra, de sajnos kegyetlenül elbuktak. Az alapvetően 20-30-40 perces szériák számára dolgozó televíziós alkotók, mint például Michael Patrick King rendező, nem alkalmas egy 90-120-140 perces feszes játékfilm megírására, ezt be kell látni, és így a Sex és New York moziváltozat nem más, mint egy 5 részes minisorozat a finálé mögén kanyarintva.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Movie and Music. Mert a zene megfilmesíti a történetet.
2: A sorozatban Carrie narrációja tartotta valamelyest egyben az epizódok kellemesen lazára vett szerkezetét, most azonban a levegőben lógnak a karakterek is, a párbeszédek. Charlotte, mint említettem, szinte meg sem szólal, helyette borzalmasan, idegesítően sikongat, az egyébként vicces, gusztustalan, izzadó, szőrös Harry teljesen bárgyúvá válik, Steve egyféleképpen nyomja az esetlen műsort, Mr. Big pedig egy balek és egy szemétláda rosszul megért keverékét játsza, teljesen logikátlanul követik ugyanis egymást a tettei. Szóval nem lett jó film, mert súlytalan, buta és papírízű konfliktusokkal dolgozik, egynek mégis elmenne, ha nem éreznénk legalább ötnek. Egy-két erősebb pillanata mégis van a filmnek, de ez is inkább csak elkeserít, mint sem örvendeztet. Miért nem sikerült az egészből egy jó filmet csinálni? Tettem föl magamnak a kérdést, miután befejeztem a filmnézést, és gyakorlatilag ebben szeretném zárni a műsort, ugyanis nem tudtam erre a kérdésre megtalálni a választ. Remélem mindenki élvezte az elmúlt egy óra hosszát, bár egy kicsit lehortam a filmet, mégiscsak pozitívumokat tudtam mondani, hogy tudják és tisztában legyenek azzal, hogy milyen filmre számíthatnak, és ettől függetlenül nem tartom kizártnak, hogy lesznek olyan nézői a filmnek, akiknek igenis tetszik, mert már ma is vannak, de ők sem tudtak válaszolni arra a kérdésre, amit magamnak is feltettem. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket az elmúlt egy óra hosszában. Gera Zsoltot hallották.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány. Mozdonyok soron kívüli átvizsgálásáról rendelkezett a MÁV vezérigazgatója. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról döntött a kormány, közölte Köböl Anita a kormány szóvivő Budapesten szerdán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és ennek mentén ezt a módszertant felhasználva szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A probléma évek óta súlyos, a hazai adatok és a nemzetközi adatok között jelentős eltérés van. Ez alapján feltételezhető, hogy a valós esetszám jóval nagyobb lehet, mint amelyről eddig tudomása volt a kormánynak, mondta Köböl Anita. A MÁV vezérigazgatója elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdony típusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Erről Hegyi Zsolt közösségi oldalán tájékoztatott kedden. A jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését a vasúti közlekedésben. A vállalat csoport vezetője egyeztetett Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a kelemföldi pályaudvar utas tájékoztató rendszerének fejlesztéséről, valamint kiadta az erre vonatkozó operatív feladatokat az illetékeseknek. A hosszú hétvége utolsó napján a MÁV egyik bérelt mozdonya gyulladt ki, személyi sérülés nem történt, de a tűzeset kezelése a szokásosnál hosszabb időt vett igénybe, emiatt 45 vonat teljesen kimaradt, 51 vonat pedig rövidített útvonalon tudott csak közlekedni. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentett be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen, 14. Leó pápa első encikliája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A dokumentum a digitális kornak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg. 14. Leó szerint a technológiai fejlődés, azon belül is a mesterséges intelligencia a 4. ipari forradalomnak számít. Csütörtökön derült, napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Mindenkinek nagyon kellemes szép napot kívánok, ez már a Koktél, mostantól kezdve én Tóth Mihály Nikolát fogja önöknek kevergetni, kavargatni, kotyvasztani a kizárólag alkoholmentes koktélt. Ennek ellenére ígérem, a következő 2x60 perc vérpesdítő lesz, hisz frissebbnél frissebb híreket, információkat hoztam önöknek. Az első órában szó lesz arról, hogy kis mennyiségben is áthat a magzatnak a koffein. Ezen túl a könyvajánlónk jó voltából iskola a nőknek igazi vagy-e? Ez a nagy kérdés, és ezzel foglalkozó könyvet fogom önöknek bemutatni. Na de hát ebben az órában szó lesz még arról, hogy figyeljünk a habcizásra, de hogy miért is az majd kiderül, ígérem, illetve előre elárulom önöknek, hogy a tüsszentés és a szex kapcsolatával fogunk foglalkozni itt az első órában. Az óra végén pedig arról is be fogok tudni önöknek számolni, hogy képzeljék el, van olyan, hogy ajakír függőség. Ezzel tehát önökre ebben az órában, és egy picit előre szaladva a második órára már is elmondhatom önöknek, hogy illatokról lesz szó, mégpedig igazi vágyfokozó illatokat ismerhetnek meg, szám szerint 5 darabot, tehát ezért is érdemes a következő 60 percben minket választani. Na de hát ennyire ne szaladjunk előre, kicsit hangolódjunk rá a mai koktélunkra, lazítsanak velem egy kicsit, dőjenek hátra, hisz érkezik egy jó kis zene itt a koktélban, utána, ahogy ígértem, arról fogok beszámolni, hogy kis mennyiségben is árthat a magzatnak a koffein.
3: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
5: Hobby Rádió!
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
5: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
10: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
11: Ha nem bírod már elviselni.

0: Applyon, a feldolgozások műsor minden szombaton 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Említettem önöknek, hogy kis mennyiségben is árthat a magzatnak a koffein. Akár napi 2 csésze kávé terhesség alatti fogyasztása is befolyásolhatja a magzat szívének fejlődését, és egy egész életre károsíthatja a gyermek szívműködését. Derült ki a Yale Egyetem kutatásából. A kutatók azt is felfedezték, hogy ez a relatív kis mennyiség a fiúk esetében magasabb testzsír arányhoz vezethet, mint azok esetében, akiket nem tettek ki koffein hatásának. Habár a kísérletet egereken végezték, a szerzők szerint a kutatási anyagban körülírt biológiai ok és hatás kézenfekvő az emberek esetében is. Kutatásaink aggodalomra adnak okot a koffein korai terhességre gyakorolt hatásaival kapcsolatban, de további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy kiértékeljük a koffein biztonságosságát terhesség idején, mondta a tanulmány vezető kutatója. A végső következtetéshez a kutatók 4 csoport vemhes egeret tanulmányoztak kétféle körülmények között 48 órán át. Az első 2 csoportot normál levegőjű helyiségben tartottak, miközben az egyik csoport koffein injekciót, a másik sóoltatot kapott. A másik 2 csoport esetében a helység oxigén szintjét felére csökkentették, az egyik csoport ugyanúgy koffeint, a másik sóoltatot kapott. Az eredmények szerint mindkét körülmény mellett a koffeinnel beinjekciózott egerek olyan utódokat hoztak a világra, akiknél elvékonyodott a szív üregeit elválasztó szövetréteg. Ezek után a kutatók megvizsgálták ezen csoport egereit, hogy meghatározzák, van-e hosszú távú hatása a koffeinnek az utódokra. Azt találták, hogy a koffeinnál kezelt egerek hím utódainál felnőtt korukra 20%-kal nőtt a testzsír aránya, a szívműködésük pedig 35%-kal csökkent. Tehát, kedves hölgyek, már előre érdemes arra felkészülni, hogy gyermeket szeretnének vállalni, úgy bizony fel kell készülni erre a szerepre, és jóval már hónapokkal, évekkel előtte mondjuk be lehet szüntetni a dohányzást, a koffeint, a kávét vagy egyéb élvezeti cikkeket, és igen, nekünk nőknek már megint a rosszabbik jutott, ugyanis mi, ahogy megszületünk, ugyanannyi petesejtel rendelkezünk, és ezt folyamatosan romboljuk, hogyha romboljuk, a férfiaknak pedig a hímival sejtjük folyamatosan pótlódik, ezért ők, hogyha mondjuk sokat dohányoznak, akkor még van esély arra, hogy idézőjelben normális utódokat hozzanak létre, de egy biztos, hogy minden 2 szülőnek fel kell készülnie az anya, illetve az apa szerepre. Na de hát a csecsemőkről és a magzatokról ennyit. A hűsítő vagy éppen melegítő zenék után itt a Koktélban majd nem sokára a könyvajánlóval érkezek vissza.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a koktélban már megszokhatták, hogy néhány percet mindig áldozunk a kultúrának, ugyanis könyvajánlónk érkezik. Ma Feldmár András Bernát Orsolya közös könyvével, az Igazi vagy iskola nőknek című könyvével foglalkozunk. Ezt szeretném most önöknek egy kicsit bővebben kifejteni, mármint a tartalmát. Ennek a könyvnek nincs műfaja, ahogyan a Feldmár féle iskola sem iskola szó bármilyen szokásos értelmében, habár vannak tanárai, hallgatói ösztöndíjai. Nem lehet igazi iskolának tekinteni, mert itt senki nem akar megtanítani semmit senkinek. Az iskola és a tananyag alapját kérdések képezik. A kérdések arról szólnak, hogy a nő igazi-e, és hogy van-e a világnak női olvasata egyáltalán. Heteken, hónapokon át gyűltek a kérdések életről, halálról, szeretetről, testről, születésről, erőszakról, vallásról, kapcsolatokról, mitológiáról, művészetről, alkotásról, gyermeknevelésről, Ádámról és Éváról, meg persze a paradicsomról. Igazi vagy? Bátor vagy? Mersz kérdezni? Mersz válaszolni? Mersz kételkedni? Önmagadban is? Véget nem érő beszélgetés, amiben idővel újabb és újabb részt venni szándékozók jelentkeztek be. Olyanok, akiknek mondani valójuk volt, és olyanok, akiknek újabb kérdéseik. Hogy miért lett ez a nők iskolája? Mert engem a nők érdekelnek, felelte Feldmár. És azért is, mert rengeteg dolog van, amiről a nők soha nem beszélnek, nem mondják el az anyák a lányaiknak, mert nekik sem mondta el az anyjuk, mert ők sem tudták, és ezt nem tudjuk már, hogy van-e egyáltalán bármiféle igazi tudás, ami a miénk, amire érdemes lenne rákérdeznünk. A könyv alkotói szeretnék, ha lenne ilyen. Nos, röviden erről szól ez az iskola nőknek. Azt tanácsolom, hogyha igazi nőkké szeretnének válni, akkor feltétlenül olvassák el, persze a többi szakirodalom mellett. Ez volt a mai könyvajánlónk itt a koktélban, nem sokára, de csak is a zenék után arra derítünk fényt, hogy van-e összefüggés a tüsszentés és a szex között.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Remélem, hogy megvan önöknek még az összes körme, és nem rágták le, hogy vajon van-e összefüggés a tűzszentés és a szex között. Azoknak a nőknek, akik azt gyanítják egy férfiról, hogy a szexre gondol, érdemes odafigyelniük a tűzszentésre, mivel egy brit kutatópáros szerint a tűzszentés a nemi izgalom jele lehet. Mahmoud Butta és Harold Maxwell egy anonim középkorú páciensének esetét mutatom most be önöknek. Ez a paciens kontrollálhatatlan tüsszentési hullámokról számolt be, valahányszor a szexre gondolt. Az eset felkeltette a kutató kíváncsiságát, ezért további bizonyítékok gyűjtésébe kezdtek anonim internetes csetelők körében, ahol 17 személy, nők és férfiak egyaránt számolt be arról, hogy azonnal tüsszentenek, miután a szexre gondolnak. További hároman pedig azt állították, hogy orgazmus után tüsszentenek. Buta, az Oxfordi John Radcliffe kórház fülorgégész szakorvosa szerint a jelenség sokkal szélesebb körül lehet, mint gondolnánk, és akár örökletes is lehet. Feltétlenül furcsának tűnik, de úgy gondolom, hogy ez a reflex evolúciós relikviákat mutat az idegrendszer egy részének, az úgynevezett vegetatív idegrendszernek beidegzésében. Ez az a rész, amely nem a mi irányításunk alatt áll, és amely automatikusan irányítja a szívverésünket és a pupillánkon átengedett fény mennyiségét. Időnként az ebben a rendszerben lévő jelek keresztezhetik egymást, valószínűleg ezért lehet az, hogy egyesek tüsszentenek, amikor a szexre gondolnak. Buta azt is elmondta, hogy korábban mindössze egy-két utalás létezett az orvosi szakirodalomban a szex és a tüsszentés összefüggésére. A frissebb 1972-ben jelent meg egy szak folyóiratban, és egy 69 éves férfiról írt, aki heves tüsszögésről számolt be az orgazmus követően. Buta szerint azonban a téma nyilvános tárgyalását a társadalmi gátlások és a szégyenlőség akadályozhatta meg. A kérdés mélyebb vizsgálatához további kutatásokra lenne szükség. Tehát kedves hölgyek, férfiak, érdemes megfigyelni a másik nemet, hogy vajon mikor is tüsszent, lehet, hogy a mi környezetünkben is találunk olyat, aki vagy orgazmus után, vagy pedig csak amikor a szexre gondol, tüsszent. Na jó, nem minden tüsszentés jelenti azt, hogy a szexre gondolunk.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobbi Rádió!

0: the world.
1: Tudták önök azt, hogy van olyan, hogy ajakírfüggőség? Szakértők szerint vannak emberek, akik olyan gyakran használnak ajakírt, hogy már szinte függővé váltak. Sokak számára nehézséget okoz letenni a szőlőzsírt, mivel annyira megszokták már, hogy ajkuk magasabb nedvesség tartalmú, nyilatkozta dr. Liza Garner, a Garlandi Bajor Egészségügyi Központ bőrgyógyásza. Az úgynevezett függőség egészen addig nem okoz gondot, míg valaki nem válik valamely összetevővel szemben allergiássá. Alkalmanként előfordulhat, hogy épp az ajakbalzsam valamelyik összetevője által kiváltott reakció miatt érezzük ajkunkat száraznak. Figyelmeztetett a szakember, aki szerint az ízesítő, illatosító anyagok és a hozzáadott tartósítószer okozhatnak ilyen problémát. Ilyenkor érdemes ízesítetlen, nem illatosított típusra áttérni. A szakember szerint minden ajakír segít megőrizni az ajak természetes nedvességtartalmát, és hatékonyságban nem különbözik egymástól az olcsó és a drága márkás termék. Tudom, itt a tér érdemes és kell is óvni a szánkat, de azért az ajakírrel csak óvatosan.
2: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Műsorajánló.
5: Szivárvány.
6: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
7: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ennyi volt a koktél első órája, de nem menjenek sehová, hisz a következő órában még mindig fokozzuk a vágyakat, mégpedig vágyfokozó illatok segítségével. Szám szerint 5-öt fogok bemutatni önöknek. Tehát, hogyha van már kiszemeltük, vagy éppen jelenlegi partnerüket szeretnék még csábosabbá tenni, vagy éppen elvarázsolni, akkor a következő órában is érdemes minket választani. A kötelező percek után pedig ígérem, folytatom a koktél második óráját.
1: Koktél felrázva, és jó

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Az utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Szúnyogírtás lesz a következő napokban. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe jutatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Javult a helyzet a korábbi évekhez képest, azonban a medián lakbérek még mindig jelentős tételt jelentenek a nettó fizetésekhez mérve, közölte az ingatlan.com kedden az MT-vel. Az ingatlan hirdetési portál friss elemzésében a kiadó társasházi lakások medián bérleti díját vetette össze a márciusi kedvezmények nélküli becsült nettó átlagbérekkel. A budapesti albérletpiacon a 46-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélküli becsült nettó bér 41%-a. Kiemelték, az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra, ami egyben azt is jelenti, hogy egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás. A nyári utasbiztosítások megkötésére figyelmeztet a Magyar Biztosítók Szövetsége. A biztosítók széleskörű utasbiztosítási ajánlatokkal szolgálnak, érdemes körültekintően megválasztani az úti célnak és az időtöltési szándéknak megfelelő, az adott kockázatokhoz szükséges fedezeteket, hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége keddi közleményében. Magyarországon 18 biztosító társaság termékei közül lehet választani. A szervezet az Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé is javasolja utasbiztosítás megkötését. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő szerdán sajtótájékoztató. A múlt héten kérte fel a kormánya a külügyminisztert, hogy tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diploma útleveleket. Ez alapján 1131-ből 776 diplomata útlevél és 167 szolgálati útlevél visszavonását javasolják. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, északkeleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-északnyugati szele csak felé kísérhetik élénk erős lökések.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta. Hobby Rádió!
3: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
4: Jöjjek, ez már a Koktél második órája. Én még mindig Tóth Mihály Nikulett vagyok. Én kevergetem, kavargatom, kogyvasztom önöknek a kizárólag alkoholmentes koktélt. Ahogy már az előző óra végén mondtam önöknek, ebben az órában vágyfokozó illatokkal lehet megismerkedni. Szám szerint 5-öt fogunk megvizsgálni, hogy melyiknek milyen hatása van, melyik honnan ered, és hogy honnan tudjuk, hogy ez az illat hatásos lehet. Ez vár tehát önökre a következő közel 60 percben. Remélem most is velem kalandoznak az illatok terén. Némi zene után ígérem, hogy a legerősebb vágykeltő illattal fogjuk kezdeni, vagyis folytatni a koktélt.
3: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
1: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
0: A Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
1: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
8: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdély Marian.
0: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: A formás idomok mellett legalább olyan fontos az édes illatfelhő, amit magunk után húzunk. Most megtudhatják, hogy melyek a legszexibb aromák. Az illatoknak egyéniségük van, méghozzá éppen olyan összetett és gazdag, mint nekünk. Kedvenc parfümünk annyira hozzánk nőhet, hogy később a hasonló illatokról mindig mi fogunk az emberek eszébe jutni, kedvesünk párnáján ott felejtett illatfelhő pedig még másnap is felidézi benne a szerelmes éjszaka emlékét. Az aromák azonban nem csak akkor izgatóak, ha kötődnek valakinek a személyéhez, egyes illatok önmagukban is erőteljes vágykeltő hatással bírnak. Nézzük sorra, az első az ámbra. Ha olvasta a Moby Dicket, tudhatja, hogy az ámbra eszetek édes illatú, igen értékes anyagcsere terméke. A kiköpött ámbra a trópusi tengereken úszik, amit olykor hol dekányi, hol mázsányi fehére szürke masszából partra vet a tenger. Ázsiában az ámbrát afrodiziákumként használják, nyugaton pedig ez nagyon ritka és drága anyag a legfinomabb parfümök alkotó eleme, ami tartósá teszi és enyhíti a virág illatokat. A vágykeltő ámbra illat olyan tartós, hogy még mosakodás után is megmarad a bőrünkön, de nem csak belélegezve hat szerelmi elixírként. Szájon át fogyasztva állítólag erős vágyfokozó hatása van. Ázsiában ilyen célból fogyasztják az ámbrával ízesített kávét.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobby Rádió.

0: Itt a koktélban tovább kalandozunk az illatok világában, és a következő vágyfokozó illatunk a jázmin. Mámorító illata miatt a jázmint évszázadok óta afrodiziákumnak tekintik. Nehéz, érzéki, szinte animális illata szerelemfokozó hatásában a pézsma illathoz hasonlít. Az illatok királyának tartott jázmin sokkal erőteljesebb és férfiasabb, mint az illatok királynője, a rózsa. Alig van olyan illat együttes, amelynek ne lenne alkotó eleme, akár virág illatról, akár valamilyen férfiasabb illatról van szó. Afrodiziákus hatása pedig a testre és a lélekre egyaránt kiterjed. Érzelmekre gyakorolt pozitív hatásában a jázmin aroma felülmúlhatatlan. Stimulál, előzi a rossz kedvet és megteremti a szexhez szükséges hangulatot. Ez az illat a szenvedély és az öröm szimbóluma. Aromája kellemes közérzetet kelt, növeli az önbizalmat, optimizmus sugároz. Tehát, ha hódítani készülne, illatosítsa be a nyakát egy csepp jázminnal, és a vonzerő garantáltan nem fogja elhagyni. Azonban meg kell súgni, hogy én a jázmin illatát annyira nem szeretem, de nem sokára a zenék után tovább folytatjuk a vágyfokozó, vágykeltő illatok kavalkádját itt a koktélban.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
2: Hobby Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80.
6: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
7: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Azt gondolom, az illatok magukért beszélnek. Itt a koktélban még mindig a vágyfokozó illatokról van szó. Most a szantálfa illatáról beszélünk. A szintén pézsma illatú szantálfa az alfa adronosztanol szagára emlékeztet, ami az emberi verítékben található férfi feromon. Ez magyarázatot adhat arra, miért használják évszázadok óta afrodiziákonként a szantálfát, azonban nem csak a pézsmára emlékeztető illata miatt vágykeltő ez az aroma. A szantálfa ugyanis szabályozza a hormonokat, és egyszerre hat a testre és a lélekre. Az aromaterápiában sokszor az impotencia kezelésére használt illat kiváló antidepresszáns, enyhe eufóriát okoz és jó közérzetet biztosít. Van még nekünk egy ilang-ilang illatunk is, ez az afrodiziákum elsősorban az érzelmekre gyakorolt pozitív hatása miatt lett híres, illetve kiváló a depresszió ellen, emellett pedig oldja a stresszt és a szorongást is, amelyek a szexuális problémák leggyakoribb okozói. Az ilang-ilang nem véletlenül jelenti a virágok virágát, rendkívül édes, nehéz és érzéki illat, ezért gyakran keverik bergamottal vagy citrommal, hogy könnyedebb legyen. Bánjunk azonban óvatosan ezzel az erotikus illattal, túl nagy koncentrációban vagy túl hosszú ideig használva, ugyanis émelygést vagy fejfájást okozhat. Azonban néhány zene után az illatok királynőjéről, vagyis a rózsa illatról lesz szó.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi Rádió.

0: Az illatok kavalkádjában, a vágyfokozó illatok terén még mindig, még maradt egy illatunk, mégpedig az illatok királynője, a rózsa. Az évszázadok során a rózsa igen értékes aroma volt, fáraók és királyok illatszere. Az illatok királynőjeként tartják számon, és ősidőktől fogva használják vallásos és mágikus szertartásokon, illetve afrodiziákumként, a szerelmi bájitalok kedvelt összetevője. Az ókori gyógyfüvesek a rózsát, a nemi szerveket és a testi szerelmet szabályozó Vénusz bolygó virágai közé sorolták. A rózsa mindig is a szerelem illata volt, és egészen a mai napig megőrizte rangját, amely drágaságában is megmutatkozik. Az illat eszencia kivonása mérhetetlenül költséges folyamat. Fél kiló rózsaolaj kinyeréséhez nem kevesebb, mint egy tonna rózsaszíromra van szükség. A rózsa erejét a fenilanol nevű anyag adja, ami narkotikus hatású és csökkenti a szexszel kapcsolatos szorongást, és abban is segítségére lehet, ha nem tudja érezni érzelmi okokból a nemi izgalom állapotát. Meg kell, hogy mondjam, én a rózsa illatát nem igazán szeretem, ha már választanom kellene ezekből az illatokból, akkor az ilang-ilang lenne az, amit én szívesen beszippantanék, bár az ábra is ott van még a dobogon, legalábbis nálam.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban.

0: Ha az órájukra pillantanak, akkor azt láthatják, hogy lassan-lassan véget ér a koktél második órája is. Én nagyon remélem, hogy ezek után most már kevesebb koffeint fogyasztanak, hogyha gyermeket szeretnének vállalni, vagy ha éppen már terhesek. Ezen túl ugye a könyvajánlónk jó voltából megismerkedhettünk fel már András Bernát Orsolya közös könyvével, Igazi vagy, avagy Iskola nőknek című könyvével. Remélem nem felejtették el, hogy a tüsszentés és a szex között lehet némi összefüggés, és nagyon óvatosan kell bánni azzal a bizonyos ajak irránt, mert hogy függőséget okozhat. Ha pedig egy jó kis vad éjszakát szeretnének csapni, akkor megismerkedhettek 5 vágyfokozó illattal, ha akarják, használják nyugodtan, bátran, de csak is mértékkel. Velem Tóth Mihály Nikolettel legközelebb 1 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, további jó rádiózást, a viszonthallásra!
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók király!
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.

0: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Hobby Rádió!
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.
4: 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: Szúnyogírtás lesz a következő napokban, felülvizsgálják a tech tevékenységét. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén, közölte a katasztrófa védelem kedden az MT-vel. A közlemény szerint az elaprózott tenyésző helyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei tó térségében, a Duna mentén, a sziget közben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében. A Körösök térségében és a Tisza déli folyó szakaszán nagyobb összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőbe juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre, tették hozzá. Felülvizsgálják a TEK tevékenységét. Június 4-ig felülvizsgálják a terrorelhárítási központ tevékenységét, az erről szóló kormány határozat kedden este jelent meg. A határozat szerint a felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás kereteinek megteremtése érdekében szükséges a TEK tevékenységének felülvizsgálata, a központ speciális képességeinek megőrzése és folyamatos továbbvitele mellett. Magyar Péter miniszterelnök kedden este a Facebookon jelentette be, hogy május 27-i hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából. Egyben jelezte, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Újabb földrengés rázta meg szerda délelőtt Horvátország középső részét, Sziszek térségét. A földmozgást Zágrában és környékén is érezni lehetett, közölték európai szeizmológiai szolgálatok. A lakosok az EMSZ honlapján erős lökésről, rövid, de határozott rázkódásról, valamint a házak, ablakok és bútorok remegéséről számoltak be. Károkról, sérültekről nem érkezett jelentés. Megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét Oroszország közelében, írta a The Times. A konzervatív brit napilap beszámolója szerint a védelmi miniszter a minap Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot. A pilotáknak így alternatív hely meghatározási módszereket kellett használniuk. Csütörtökön derült, napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhővel, csapadék nem lesz. Az északi a szelet nagy területen élénk, néhol erős széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 28-án a Csanád és Emil nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Csanád, magyar eredetű férfinév, az ismeretlen eredetű Csana név D-s képzővel ellátott változata, amelyből helynév is alakult. Május 28-án kívül ünnepelnek még április 12-én, szeptember 6-án és december 5-én is. Betézése Csanádkap, Csanib, Csanikap, Csanus, Csanuska. Jeles viselője a Csanád névnek, első István király vezére, aki a 11. század elején legyőzte a lázadó Ajtonyt, valamint ön, kedves Csanád. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Emilek. A latin eredetű férfi név Amelius nemzetségnévből ered, jelentése betélkedő és versengő. Május 28-án kívül ünnepelnek az Emilek még március 10-én, szeptember 11-én és november 12-én is. A név betézése Emilke, Emi, Emike, Mili, Milike és Milke. Jeles viselői a névnek Gerbaut Emil cukrász és csokoládégyáros, valamint ön, kedves Emil. Ezen a napon ünnepelnek még Agmánt, Ágost, Ágoston, Bod, Csanád, Elmira, Germán, Kara, Karád, Karcsa, Lucián, Perjámos, Uránia, Vihelma, Vilma és Vilmos nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: justice and do this some serious justice.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 28-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. 1539. május 28-a, ezzel kezdjük. Floridát meghódította Hernández Soto, spanyol konkvisztádor, Kuba kormányzója, aki arany és ezüst után kutatott a Tampa-öbölben. A 18. századdal folytatjuk. 1738. május 28-án megszületett Joseph Ignace Guillotin francia orvos, a nyaktiló megalkotója. Neve a hírhedt kivégző eszköz nevében maradt fenn, bár kutatások szerint nem ő találta fel, hanem csak szorgalmazta használatát. Maradunk még a 18. században. 1742. május 28-án megnyitották az első fedett uszodát méghozzá Londonban. Ugrunk a 19. századba. 1884. május 28-án megszületett Eduard Benes, cseh politikus, miniszter és köztársasági elnök. A 20. század elejével folytatjuk. 1908. május 28-án megszületett Ian Fleming, angol író, James Bond megalkotója. Még mindig a 20. század. 1923. május 28-án megszületett Ligeti György zeneszerző. Ismertebb alkotásai a Másnap 2004-ben, az Űr Odüsszea, a Ragyogás és néhány színházi zenéje, az Állatfarm és a János Vitéz. 1945-tel folytatjuk. Május 28-án megszületett John Fogerty zenész. És még mindig a 20. század. 1958. május 28-án megszületett Fehér Anna színésznő, a Szomszédok című tévésorozat almája. 10 évet ugrunk. 1968. május 28-án Melbourneben megszületett Kylie Minogue, ausztrál énekesnő, színésznő. 1987-re ugrunk. Május 28-án Matthias Rast, egy 19 éves pilóta magánrepülőgépével Németországból indulva a moszkvai Vöröstéren landolt, kijátszva a szovjet légvédelmet. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
3: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levél 4. részéből.
1: Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznoságtól.

0: 2026. május 28-a csütörtök, a mi Urunk Jézus Krisztus az örök főpapnak az ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 26. fejezet 36-tól 42. vers. Jézus elment tanítványaival egy majorba, amelyet Getsemáninak hívnak, és azt mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, amíg én elmegyek és imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, majd szomorúság és gyötrődés vette őt rajta. Akkor azt mondta nekik, halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé előbbre ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek, így hát nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem. Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Aztán elment másodszor is, és így imádkozott. Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez a kehely anélkül, hogy kiígyam, legyen meg a te akaratod. Elmélkedés. Az olajfák hegyén Jézus egyedül marad. Bár három apostola a közelben van, de nem figyelnek rá, hiszen elalszanak. Az isteni küzdelem és az emberi gyengeség élesen szemben áll egymással. Jézus vérrel verejtékezve küzd a gonosz ellen, aki az utolsó pillanatban is el akarja téríteni küldetésétől. A mi Urunknak az a szándéka, hogy teljesen engedelmes legyen, azt tegye, amit az Atya kíván tőle. Ebben a pillanatban már elkezdődött a szenvedése és kereszthalála. Az evangélium megrendítő bepillantást ad Jézus emberségébe. Ő is fél. Ő is szenved. De nem menekül a szenvedés elől. Jézus imádkozik, de nem azt kéri, hogy ne kelljen szenvednie, hanem hogy valósuljon meg az Atya akarata. Ez az engedelmesség az ő áldozatának a lényege. Egészen átadja magát az Atyának. Jézus, az örök főpap, egyrészt áldozatot mutat be, másrészt ő maga a felajánlott áldozat. Amikor mi nem tudunk imádkozni, amikor a fájdalom, a bűn, a gyengeség elnémít bennünket, akkor Jézus viszi helyettünk az imádságot az Atya elé. Az ő főpapi szerepe most is él. Minden szent misében, minden szent gyónásban, minden szenvedésben ott van az ő közbenjárása. Ezért nem vagyunk egyedül, amikor életünk Getsemáni kertjében járunk. A kehely, a szenvedés talán nem múlik el, de Jézussal erőt kapunk kiinni. Engedjük, hogy Jézus úgy alakítson át minket, hogy mi is mindenben teljesíteni tudjuk a mennyei Atya akaratát. Jézus Krisztus örök főpap. Köszönöm, hogy nem csak tanítottál az Atyának való engedelmességről, hanem egészen alávetetted magad az ő akaratának, s ezzel példát mutatsz. Légy velem, amikor gyenge vagyok, amikor menekülnék a szenvedés elől, vagy nem értem meg a válaszodat. Taníts meg veled együtt kimondani az Atyának, legyen meg a te akaratod. Légy közben járom minden helyzetben, és adj erőt, hogy szeretetből hordozzam életem keresztjeit. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a kávéfogyasztás növeli bizonyos szívbetegségek kialakulásának kockázatát, mivel megemeli a vérben lévő aminosavak szintjét? Holland tudósok most azt a tévhitet cáfolták meg, hogyha szűrőpapír segítségével eltávolítják a reggeli italból a diterpent, akkor a káros koleszterin felhalmozódása nem lesz jelentős.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Sokan érdeklődnek tőlem, hogy miért nem mondok igazi nemzetközi ételkülönlegességeket. Hát akkor most mondanék egyet, egy mexikói ételspecialitást hoztam önöknek, csiliskon kárnét fogok készíteni. Az elkészítése következő: a vöröshagymát, apróra vágott vöröshagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a darált marhacombot, sóval, borssal, csilipaprikával fűszerezzük. Ezután, mikor egy fél óra, háromnegyed óra eltelt, mikor ezt pirítjuk, ugye a marhahús levet is fog engedni, kockára vágott paradicsomot teszünk hozzá, újra vízzel és húslével felengedjük, vörös babkonzervet és kukoricakonzervet adunk hozzá, és összeforrjuk. Pitába szokták ezt ajánlani, fogyasztani, de én megmondom őszintén, házilag készített tésztát ajánlok hozzá. A tészta elkészítése a következő: két tojáshoz 30-35 dl lisztet csipetnyi sóval és felfuttatott, tejbefuttatott élesztővel összekeverjük. Fél óra pihentetés után olajon, palacsinta sütőbe vagy teflonba mind a két felét alaposan átsütjük, és ebbe a tésztába keverjük bele a darált marha töltelékünket. Szóval ezt a chili con carne-t kérem, kóstolják meg, készítsék el. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

Minden újság az első oldalon közli a szenzációt. Az angol Titanic nevű luxusgőzös az Atlanti-óceánon éjszaka jéghegynek ütközött és elsüllyedt.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Az önző, az csak magára gondol. Az irigy másokra is.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
4: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
5: Worldline.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
7: Rendben, befejezettek az érettségi vizsgák. Várhatóan július 1-én nyílik a biodóm. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Rendben, befejeződtek a 2025-26-os tanév május-júniusi érettségi vizsga időszakának írásbeli vizsgái, közölte az oktatási hivatal kedden honlapján. Közleményük szerint a tanévrendjében meghatározott 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak a különböző idegen nyelveken is teljesíthető vizsgatárgyakat, például történelem, matematika, külön számolva középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból. Az érettségi vizsgaidőszak június 3 és 10 között az emelt szintű, majd június 15 és július 1 között a középszintű szóbelikkel folytatódik. A pollen terhelés a hét közepén a záporok hatására átmenetileg lokálisan lecsökkenhet, majd a hét második felében ismét felerősödik. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, a csalánféléké közepes szintet érhet el, az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a bodza, a kür is, az eperfafélék, a ciprus és tiszafafélék és a házsvirágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Várhatóan július 1-én nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 000 fővel fogja növelni az éves látogatószámot, közölte Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője kedden az MT-ben. A biodómban mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé. Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie. Csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő, kora reggel 7-17, napközben 22-27 fok között alakul a hőmérséklet. Sok napsütésre van kilátás, csak keleten, észak-keleten lehet időnként több gomoly felhő az égen, de csapadékot sem várható. Az észak-észak-nyugati szele csak felé kísérhetik élénk erős lökések.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
8: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.